0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
1: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam igen a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére. Ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Na most az az úriember, aki itt van, nem csak a kulturális életünkre van hatással, mert egyrészt már régóta sokkal, de sokkal mélyebben gondolkodik, meg átfogóbban a színházról is. Perjes Jánost köszöntöm nagy szeretettel, aki most hozott nekem Szabadon élni címmel, Coaching és színház alcímmel egy könyvet. Ebrész, gratulálok.
2: Szép. Köszönöm szépen.
1: Szép lett, ez már a sokadik könyv.
2: Többedik, igen.
1: Minap került megint a kezembe az Atináról írott könyved. Jól meg lett írva. Néztem, mindig beleolvasgatok, amiket leveszek a polcról, és azt nézem, hogy mívesek a mondatok, mívesek voltak. Nagyon kíváncsi vagyok erre is, amit hoztál, úgyhogy köszönöm neked. Szóval coaching és színház. Azért ezzel a témával nem nagyon érkeztek még ide vendégek. Hogyan lehet a coachingot meg a színházat összekötni?
2: Én...
1: Tudom, hogy régóta.
2: Nagyon régóta, amikor én ezt elkezdtem 15 évvel ezelőtt, akkor nem volt itt az ideje.
1: Igen, tehát, ezt tudtad, megelőzted a korodat.
2: Igen.
1: Most hogyha, meg beérted, vagy hogy
2: igen, hogyha ezeket a műveket mutatnám be, illetve ezekkel foglalkoznék, tam volna akkor, nem sikerült volna. Ez a Popper Péter pszichológiája és ezek a fajta önismereti jellegű előadások inkább, aha, vagy motivációs jellegű színházi előadások, ez valóban nem olyan régi keletű. Így is.
1: És nyitottak az emberek?
2: Nagyon. Nagyon. Az az érdekes, hogy én most kifejezetten civil felnőtt emberekkel foglalkozom, napi szinten, aha, akik a színjátszáson keresztül dolgoznak magukkal.
1: Meg a magukon?
2: Magukon, igen. Aha. Tehát a coaching már itt is abszolút ennek a kurzusoknak a lényegévé válik, hogy ahogy a könyv is tartalmazza, hogy konkrét hősök, vagy ismert emberek, vagy pedig művek alapján én olyanokat adok nekik egyébként, amiben pontosan hiátusuk van, illetve amit nem használnak ki magukban. Ez az én coaching.
1: Te hozod felszínre belőle?
2: Igen, tapasztalatomnak inkább ez a lényege, vagy az, amit leginkább beleviszek.
1: Ez színpadon egyébként?
2: Nem, ez egy kurzuson belül, aha, és hogyha valaki, és akkor ennek a mellékterméke mindig egy vizsga ezekből a művekből, és amikor valaki rájön, hogy ő szeretné ezt kipróbálni színdarabban is, akkor egy következő kurzuson elkészítünk egy színdarabot, amit utána, hogyha jól sikerül, akkor nézők elé is bocsátunk. Uh-huh. Most ebben a hétvégenként tudjuk ezeket játszani. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy februárig nem lehet jegyet kapni.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Gratulálok.
2: Hát ez is egy folyamat, azért ez már a negyedik éve. Igen. Most jelenleg 13 csoport van egy héten, amivel foglalkozom. Ez olyan 70-80 ember, és ezek közül sokan játszanak.
1: Ez nagy dolog, mert emlékszem, hogy amikor még csak tervezted, meg alakítgattad, voltál te itt többször
2: igen. A
1: műsorban, de hogy ezek szerint nagy szükség van erre.
2: Igen, és nagyon hálás feladat. Azt gondolom, hogy az én életemben is egy fordulópont, hogy olyat adni a civil embereknek.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni, ők csak civilek?
2: Csak civilek.
1: Tehát ebben nincsenek?
2: Nem. Nincsenek.
1: Színésznők, színészek?
2: Nincsenek. Az a korszak az életemnek lezárult.
1: Tényleg?
2: Igen, úgy gondolom. És nagyon nagy örömöm telik benne, és nagyon nagy hasznom van nekem is ebből, lelkileg is, meg, hogy mondjam, spirituálisan is, meg önismeretileg is, és most jutottunk el odáig, hogy lett egy kifejezetten levédett módszer ennek a dolognak, uh-huh, ez a színházi coaching.
1: Mindig van egy ilyen szokás ebben a műsorban, hogyha valaki könyvvel érkezik, akkor így kinyitom, aha, hol nyílik ki, de most magától tényleg kinyílt megint az újrakezdés művészete.
2: Igen.
1: Milyen jó a
2: kilépés a múltból.
1: Ezzel kell kezdeni? Tehát aki oda belép hozzád, az egy ilyen újra, ez egy reset, és akkor újra töltés?
2: Érdekes dolog, mert mindenkinek ugye ez az igénye, nagyon sok féle motivációval érkeznek az emberek, és a legkevesebben úgy, hogy ők feltétlenül színjátszani szeretnének, hanem egy 12 alkalmas kurzus végére eljutnak oda, hogy már megmernek szólalni, hogy a szorongásaik
1: tehát a
2: sok része, így van, egy nagyon nagy biztonságot, maga biztonságot szereznek. Ez alatt a 4 év alatt nagyon sok csodát láttam, amikor valaki tényleg remegő lábbal, meg nagyon halk kifejezésmóddal jött, és most Shakespeare-t játszik. Tényleg? Mindig azt mondom, amikor azt mondják ott a hallgatók, ezek felnőtt emberek, pszichológusok, könyvelők, IT-sok.
1: Tehát elmegy hozzá a pszichológus
2: hogyne,
1: is?
2: Hogyne, játszik is.
1: Te vagy a szupervájzoda?
2: Játszik is. Hát ugye az, aki állandóan emberekkel foglalkozik, és nem úgy jön vissza hozzá a csatolás, igen, ennek is megvannak a veszélyei, azt gondolom, de nagyon sokan legtöbbje annyira bízik bennem, hogy adja magát. Tehát itt most érdekes módon van egy olyan csoportom, ahol 3 bíró van a törvényszékről, és én mindig elcsodálkozom, hogy nekik meg ez a jó, aha, és ők most készülnek is egy komédiára.
1: De ők itt látnak benned a színházi szakembert, vagy a coachot? Vagy mind a kettőt?
2: Én azt gondolom, hogy a színházi szakemberhez jönnek, és a coach miatt maradnak. Tehát az, hogy én tőlem aztán ezt az évek folyamán többen elnézt, vitték, vagy csináltak egy ugyanilyet, ez már teljesen minden szabad, és mindegyiből hiányzik ez a rész. Tehát az, hogy személyre szabottan, és valóban azt, amit az előbb elkezdtem, hogy járt hozzám egy balett tánc oktató hölgy, aki már magába hordozza a nőiességet, de mégiscsak oktató, tehát folyamatosan rendet kell tartania. Igen. És az első év után mondta azt, hogy hát te hoztad felszínre belőlem újra a nőt. Mert olyan, ugye a coaching által látok, meg rengeteg ember ismerete által látok olyan erőforrásokat, amiket a mindennapi életben elnyom magában az ember. És én ezzel foglalkozom, hogy ez jöjjön vissza a normális szintre. És akkor utána már irtózatosan boldogan játszott el például ilyen anyagokban, mint a régi módi történetben a Riklmáriát, amit viszünk országszerte és állva tapsolnak a nézők. Igen, és mondom, úgy veszik a jegyet, hogy nem tudják, hogy kik azok, akik játszanak. Viszont már megbizonyosodtak arról, hogy ez milyen. És amikor azt mondja, ez egy útépítő, hogy de hát mi amatőrök vagyunk, akkor én mindig nagyon kikérem magamnak, nem amatőrök, hanem civilek, akik színházat játszanak, és olyat úgy sem engedek ki, maximum egy vizsga szintjéig a nézők elé, ami nem professzionális. Csináltam hosszú ideig professzionális színházat, és maradjunk csak a művek, vagyis az adaptációk mívességénél nagyon igazán jó előadások születtek, tehát ebben majdhogy nem. Ez is egyfajta erény.
1: Abszolút.
2: Hogy az ember átlássa azt, hogy mi az, ami fogyasztható, mi az, ami jó.
1: És mi az, ami hasznos, meg
2: használ. És mi az, ami hasznos.
1: Látod, én pont ezen gondolkodtam most, amíg hallgatlak, hogy gyakorlatilag mi a jó ebben akkor nevezzük így civilnek. Az, hogy kijátszhatja magából
2: Megváltozik az élete. Megváltozik az élete.
1: A felszabadultság, a gátlások nélküliség.
2: Igen, meg 3 órára bejön egy héten egyszer, és mindent kint hagy. Tehát nem, eszébe nem jut.
1: Tehát sikerül kint hagyni.
2: Sikerül. Azonnal sikerül. Ennek egyébként nincs is, ezek a visszaigazolások nagyon fontosak. Most például 9 hétig járom nyári, ilyen felnőtt nyári táborokkal az országot, és mindenhol ez a tapasztalat, és utána a vidékről, most mondjuk Pécsről, Az 50%-a nem, az ottani jönnek tovább föl Pestre tanulni. Tehát, hogy kint hagynak mindent, és aztán nagyon sokan jönnek például olyan magánéleti elakadásokkal, mint a gyász, vagy mint egy nyugdíjazás, vagy mint egy bármerfajta más kapcsolat, ahol áralcot kell viselni, vagy maszkokat. Itt pedig nem láttam olyat, aki, nem sok olyat láttam, bocsánat, aki itt is maszkot viselne.
1: Mert itt mi értelme lenne?
2: Igen, hát meg jön, annyira belekerül, azért ez lehet, hogy nekem természetes, de ez egy teljesen más világ. És az, hogy játszik, aztán még el se tudja képzelni, én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy személyiségeket elemezzünk, vagy azokat bontsuk ki, a karaktereket.
1: Tehát például a Cserhátit?
2: Például a Cserhátit, de mondjuk a színpadi karaktereknél maradunk, az ajtóban az emerencet. Bontsuk ki, hogy
1: értem,
2: mit olyan, tehát ha már színházilag veszem, mert az, amit látok a színpadon, a szituáció, azt helyel közel sokan meg tudják csinálni, de az, hogy úgy jöjjön ő be, hogy tudjam, hogy éppen honnan jön, és hogy mit tartalmaz végig, az egy nagyon nagy haszon nekik a mindennapi életben. És hát ezeket természetesen én azért nagyon sokat profitálok abból az egyéből, amit az Angster Máriával tölthettem el így útközben, amikor jártuk az országot a színházi családállítás sorozattal, meg ezeken a popper műveken keresztül. Ami...
1: Igen, és sok minden van, és azért is jó, hogy jöttél megint, mert már rég találkoztunk egyrészt, másrészt meg annyi minden történt azóta.
2: Igen.
1: Annyi művészeti, meg segítő lábad is lett közben, mert azért nem szakadtál el annyira a szakmától. Persze, oké, hogy a
2: szakma szakadt el tőlem, de az egy teljesen más dolog, és azt gondolom, hogy én most abszolút abban a szegmensben vagyok, és nem a szakmában, ami a sajátom.
1: Aha.
2: Amit összerakott így az élet, és érdekes a Popperre visszatérve, hogy megkeresett engem a fia, a Gábor, és akkor egy olyan két személyes darabot, amit utoljára 1980-ban játszottak, azt kérte, hogy játsszuk el.
1: Tényleg?
2: És akkor azt például egy hallgatómmal játszom, hát ha reggel 6-kor játszanám, akkor is jönnének.
1: Aha.
2: Az emberek, ezt nem tudtam volna megcsinálni még 6-7 évvel ezelőtt.
1: Aha. Mi a címe?
2: Isten komédiásai.
1: Ah, ja, hát hogy?
2: Persze. Szóval Mór Marian játszott, és a Balázsovics Lajos nagyon régen, és most játsszuk, úgyhogy...
1: De akkor ezek szerint szeretik, ugye?
2: Nagyon szeretik, így van.
1: A sok-sok alkotói láb, amit mondtam, ugye a Poppert, a Cserhátit is, ami nekem ugye szívemnek nagyon kedves, amiről már beszélgettünk, de azt is viszed tovább folyamatosan,
2: viszem,
1: ugye?
2: Viszem azt is,
1: és az is bővült.
2: Igen.
1: Folytattad újabb művészekkel. Szóval ezek a kutatások, amiket végzel az életükben, az rád milyen hatással volt?
2: Én nagyon sokat tanultam belőle. Persze, azon keresztül, hogy...
1: Mások hibáiból?
2: A módszereiből.
1: Aha.
2: Abból, hogy mennyire figyeljünk oda saját magunkra. Igazából, hogyha már a Cserháti Zsuzsát veszem, tehát hogy mennyire az a fontos, hogy az ember saját magával legyen tisztában a cselekedetének a hatásával, azzal, hogy mit rontottam el, tessék belátni, tessék kijavítani, ez egy olyan reflexió, az nagyon fontos, azt gondolom, és akkor innentől kezdve...
1: Meg azt is lássa be, hogy ő mennyire értékes?
2: Igen. Tehát ne csak, valóban ne csak a rossz, ugye történik naponta, például milyen remek dolog, hogy itt ülünk, pozitív dolog a jelenben, de hogyha most elesem az utcán, akkor bármilyen jó dolog történik egész nap, úgyis csak arra az egyetlen egy negatívumra fogok emlékezni. Úgyhogy én nagyon ezt mondom mindig, ez mondjuk hiányzott ugye éppen Zsuzsába, de szerintem ez olyannyira személyiség kérdése, meg bizonyos fajta vagy érzelmi, meg lelki érettség, amit nagy figyelemmel lehet megszerezni, és én mindig nagy kegyelemnek tartom azt, hogyha az ember úgy tud működni, hogy ezeket fölfogta, hogy mekkora szerepe van a saját sorsában, ezért lesz a következő könyvem címe az, hogy Újraírható sors.
1: Na, milyen jó cím. Már így dolgozol rajta?
2: Augusztusban megjelenik már, ez a nyomdában
1: van. Jaj, már nyomdában is van? Na, gratulálok.
2: Így,
1: termékeny szerző vagy.
2: Mert megcsinálom, igen.
1: Popper Péter örök életű tanítása itt van a fülszövegben is. Vele neked milyen kapcsolatod volt?
2: Én a feleségét ismertem, csak ő már nagyon beteg volt, amikor én elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni, és aztán, amikor meghalt, akkor kerültem én a családdal kapcsolatba, és akkor volt egy kezdeményem, Marek Andival csináltunk egy estet az ő műveiből, és érdekes, ugye nagyon híres, ismert ember volt az André természetesen, és nagyon nagy lelkesedéssel állt bele ebbe a dologba. Nem volt itt az ideje 2013-ban.
1: Annak sem.
2: Az, hogy ez
1: mindig színpadon... megedőzted a korodat.
2: Szóval nem volt itt az ideje.
1: Értem. De most ennek itt van az ideje.
2: Úgy látom, csinálsz, hogy itt.
1: A Cserhátit értik?
2: Igen. Azt gondolom, hogy nagyon nagy fátummal van minden ilyen sors a civil emberek között kezelve. Engem nyilván a megértésében befolyásol az az ismerettség, meg ez az, amit az emberi sorsokról sikerült összetanulnom, vagy összetapasztalnom. Én kifejezetten csak olyan dolgokról beszélek a hallgatóknak is, meg mármint akik járnak hozzám, amiket én megtapasztaltam, meg olyanokat írok, amit megtapasztaltam, megéltem, és úgy, ahogy sikerült bármely mást.
1: Na de látod, most kinyitottam itt megint a könyvet. Itt már fotók vannak, Cserhát és Széchért Budapesten, illetve New Yorkban is.
2: Igen, voltam vele. Amerikában voltunk vele 2010-ben is, igen, a kinti magyaroknak.
1: És ugyanúgy a kinti magyarokat, akik már rég kivándoroltak, érdekli a cserháti sors.
2: Igen.
1: A Széchi sors.
2: Így van, talán nem is tudok olyat mondani, de javíts ki, hogyha nem így van, akinek ennyi idő után ilyen eleven az emléke.
1: Hát igen.
2: Azt gondolom...
1: Még mindig,
2: és ez szerintem így is marad, és változatlanul azt hiszem, hogy amit az ember csodál, vagy akit az ember csodál, azt legyen kedves nem megismerni, oké?
1: Okay? Ja,
2: tehát,
1: hogyha
2: én nem vagyok benne biztos, hogyha és mondom úgy, hogy nem ismertem, hogyha én a Popper Péter munkatársa lettem volna, mondjuk, mint az Angszer Mari, akkor ugyanilyen lelkesedéssel, vagy ilyen habitussal kezelném a tanait, mint ahogy olvasom a kommenteket, amik mind nem szeretem, mert és főleg nagyon, ugye a saját bőrömmel megtapasztaltam az ítélkezést, és az olyan fajta prejudikációt, amikor az emberek nem tudnak semmit. Tudod, vagy valami, mint
1: csak
2: a Poppernél, csak mondják, nagyon-nagyon veszélyes, hogyha valaki nem ilyen nagyon akaratos, mint én vagyok, akkor nem hiszem, hogy sokszor föl tud állni egy olyan helyzetből.
1: Neked föl kellett?
2: Nem volt, nagyon volt más választás. Aha. De hát látjuk itt elmúlt színházigazgatókon is, hogy azért az emberek bosszú hadjárata, meg akár a megkérdőjelezése egy-egy szakmaiságnak merre tud fajulni. Én teljesen őszintén mondom én, hogy rettenetesen hálás vagyok a sorsomnak, hogy nagyon rossz úton, de ebbe sikerült nem részt venni.
0: A Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Peri Sánosnak még inkább köszönöm, hogy itt van, és örülök neked. Hoztad a... Hát akkor ez egyel korábbi könyvedet, mert az új majd augusztusban jelenik meg. Szabadon élni, coaching és színház címmel. Örülök az őszintességednek is, mert mondtad ezeket a támadásokat. Igen, téged egy időben divat volt szidni, támadni? Mindenfélét mondani róla?
2: Még egy picikét, ez egy súlyosabb dolog volt. Egyetlen egy baj volt vele, hogy ami minden ilyennel szerintem, hogy nem az kerül ilyenkor nyilvánosságra, ami jogos, az elkerül valamiféle hivatalos útra, én azt preferálom, hanem a kitalációk, illetve a névtelen dolgokat én nem nagyon szeretem, és nem is ismerem, én nem vagyok ennek a híve. Van, aki nagyon jó megél ebből, egyébként látok ismert művészeket, Bézákat. Akiknek mindig van valami olyan klassz véleményük, nem értem, hogy miért nem valósítják akkor meg. Oké.
1: Tudod, ez nem egy bulvár műsor, itt mindig a szakmáról van. Persze. Szóval ez egy kulturális műsor, nem is nagyon beszélgettünk erről egyébként soha.
2: Igen.
1: És most sem fogunk, mert most az, hogy mi volt, hogy volt, szerintem nem érdemes belemenni. Itt ez a lényeg.
2: Irreleváns.
1: Itt van a produktum, és teltházak vannak a programjaidon. Valószínűleg ez magáért beszél.
2: Én nekem az a lényeg, és azt gondolom, hogy az a visszaigazolás, hogy az összes csatornán, ahol kénytelen az ember vagy jelen lenni, vegyél egy TikTokot, ott is ugyanezek a tartalmak mennek. Most az, hogy 60 ezer ember van, az most csak egy szám, hanem hogy jönnek és maradnak.
1: Értem.
2: Érted? És aztán...
1: És
2: akkor igen, és csináljunk új darabot, és akkor valaki már 4 éve jár, és fél évente szeretne egy új darabot, mert annyit tesz hozzá az életéhez, nem azért, mert engem szeret. Nyilván a módszert, meg amit adok, azt elfogadja, hanem mert annyit ad az ő életéhez. És egyébként egy mondattal kanyarodok vissza csak a profi színházi tevékenységhez, hogy ott például én nekem az egyik legnagyobb problémám az volt, hogy hogy nem reflektáltunk arra, hogy valóban aki ezt csinálja, az mit nyer ebből, akár emberileg, akár szakmailag, tudod? Tehát ez most sokkal jobban konveniál nekem, amit kapok.
1: Millió kérdésem van. De először hadd olvassam fel a fülszöveget. Igen. A könyvedről. Minden napjaink során számtalan élethelyzet adódik, ami kibillentett bennünket lelki egyensúlyunkból. És ha nem vagyunk mentálisan felkészültek, mindez fizikai egészségünket is veszélyezteti. Ez egyébként még rímel a te helyzetedre is, amiről most beszéltél, hogy azt, egyébként azt te hogy élted meg tényleg, ha már itt tartunk?
2: Én azt a pontot vártam, hogy mikor azt a pontot nem akartam megvárni pontosabban, amikor az egészségemre, nyilván a mentális egészségemre kihatott.
1: Hatással.
2: És hát hatással lesz mindig is. Tehát ez azért egy Angster Mari féle dolog, meg egyébként. Tehát tartalmazom a történteket, de egy pozitív előjellel gondolom ezt felhasználni és továbbadni. Úgyhogy
1: tehát próbáltad átkonvertálni.
2: Rosszul éltem meg természetesen. Senki nem szeret egyedül ülni egy 600 négyzetméteres felszerelt helyen, ahol ott hagyták egy maga, és senki nincs mellette. Tehát ezt nem hiszem. Így kezdődik a következő könyvem is, hogy hol van a te 600 négyzetméteres üres helyed. Oda helyezkedj bele, légy szíves. Mindenkinek megvan, lehet, hogy nem látványos. És ez is csak nekem volt.
1: Nem egy színház.
2: Ez is csak nekem volt látványos, nem kell szerint olyan hibába esni, hogy az ember saját magának túlzottan nagy tulajdonság, vagy külön vizét, fátumot csinál belőle, tökéletesen forog a földen nélkül is.
1: Szóval azt írod, hogy a könyved útmutatóul készült mindazok számára, akik szeretnék megtanulni, hogyan kezeljék az élet nehézségeit, legyen szó érzelmekről, társas szituációkról, vagy éppen egészségről. Klasszikusokon és Popper Péter örökéletű tanításain keresztül nyújt segítséget, hogyan legyünk jelen saját életünkben a legkielégítőbben. Tehát ez a
2: ez.
1: Lényege az útnak.
2: Én most nagyon minden, amit így kiadok, akár itt, akár egy kurzuson a kezemből, az kifejezetten konkrétumokra épül. Tehát az, hogy gondolkozz pozitíva, blablabla, bla, és mit csináljak. Tehát itt konkrét példákon keresztül,
1: gyakorlati
2: könyv coaching részről is, feladatokkal, és gyakorlati úgy is, hogy neveljük még ugye a kultúra szerelmeseit, hogy Ibsen, Shakespeare műveiből, meg modern művekből vannak dialógok, amik pontosan azt a helyzetet képezik le, amiről éppen a fejezet szól. Le van modellezve, és ez nem az én kor, hogy itt ül András, és Andrásnak az volt a baja, hanem akkor a Szolnes építőmestert miért, vagy a nép ellenségében miért lett kitaszítva valaki.
1: Nézd és meg, hogy hol nyújt ki a könyv.
2: Meddig mehetünk el az önpusztításban? Igen. Hát
1: na,
2: ez
1: meddig mehetünk el?
2: Időben észre kell venni. Én későn vettem észre a saját sorsom pusztítását, de elmúlt. Mindig azt gondolom, ez mondjuk elég rossz duma, hogy annélkül nem csinálnám ezt, amit csinálok. Talán ez egy picikét túllőttem ezzel a célon, de végül is így alakult.
1: Könnyen írsz?
2: Igen. Igen. Nagyon összefüggnek a dolgok.
1: Aha.
2: Nagyon összefüggnek, és ezáltal nagyon széles spektrumot fog be. Én koncentrálok az emberek közötti kapcsolatra, mint a mindennapokban fel tud használni. Tehát az, hogy leülök veled, és nem veszem figyelembe azt, hogy látom, ez valamiféle szem kell nyilván az, hogy tudjam, hogy kivel beszélek. Látom, hogy milyen állapotban, hogy nem fogok rád rontani, és azt, amit te mondasz, azt meg magamra venni. Tehát én mindenféleképpen ezeket az én határokat akarom megtanítani.
1: Aha.
2: A hallgatóknak, okay. A szerepeken keresztül, hogy te idáig tartasz, és onnét jön az. Most egy táborból jövök, ott hagytam őket dolgozni, itt Pesten, és egy hölgynek az volt, hogy de nem, szóval már 40 éve nem volt randin, és akkor hogy, és ez milyen rossz, meg ez az egész délelőtt, úgyhogy pont ott tartunk ebben is, hogy színház, ugye, mint az élet, tehát ideig tart az érzős itt, hogy tudd, hogy ez már nem te vagy, hanem egy másik. És az életbe kimész, akkor nem azért fognak kiabálni veled, mert veled van a baj, hanem veled. Tehát, ha minden ilyesmit az ember egy picikét megtanul regisztrálni, hogy meddig tart ő, és honnét jön a másiknak, nem a feladatunk megjavítani az ő életét, de hogy ne vegyük magunkra, az már a saját feladatunk.
1: Mit tapasztalsz, hogy aki elmegy hozzád, mikor történik a sorsforduló? Tehát kell hozzá az a 12 alkalom?
2: Nem, aki aztán marad, mondjuk a 60-70% az embereknek marad, és minimum egy darabot eljátszik, de marad már a negyediket. Ott tulajdonképpen megtörténik az első-második alkalomnál, hogy valami egészen mást kap, mint amit várt, ha volt elképzelése. Akkor is, mert lehet, hogy várt egy improvizációt, vagy várt egy, ha másik oldalról közelítem meg, egy pszichodrámát, tehát nem azt kapja, hanem egy másfajta dolgot, és ezért van az, hogy senki nem kapja ugyanazt. Nyilván megvan az egésznek a tematikája, meg az íve, de most vidéken is úgy járok, hogy megvan egy csoport, akkor minden este, amikor 9-kor befejezem, akkor utána én még évfélig azt szerint dolgozom át a következő napot, hogy kik jöttek el.
1: Értem.
2: Hogy milyen felkészültséggel, milyen érzet, tehát
1: most szinte személyre van szabva.
2: Hiába,
1: az egész.
2: Persze, hát hiába tartok ott, jó, önismeret meg van hirdetve, hogyha 12-ből 10 játszani akarnak, akkor nem adekvát, hogy önismereti csoportot tartsak. Szóval mindenhol a határokat meg kell húzni, mindenki jó járjon és ki legyen szolgálva.
1: Hölgyek vagy urak, akik felkeresnek?
2: Érdekes, Pesten hölgyek, vidéken több csoport van, ahol férfiak is jönnek.
1: De párok is mennek hozzád?
2: Nem.
1: Aha.
2: Párban nem, és szerintem az nem is véletlen. nem is véletlen, ez megint popper, van az ember életének olyan szelete, amit nem feltétlenül kell megosztani.
1: Jó, oké.
2: Nem, vagy nem azzal. Uh-huh. Itt egymással tök büntetlenül, én ugye, nekem, hogy mondjam, odáig tart az ember, amíg bejön, meg kimegy. Aha, tehát világos. Az ő titka, és olyat még nem láttam, hogy bárki egyéb más valaki visszaért volna olyan tudással. Ezzel szemben nagyon megbüntelenül elmondják, ami őket nyomasztja, és csodálkoznak az, hogy 15 órát töltünk együtt, és jobban ismerem, mint akivel együtt dolgoztam évekig.
1: És hálásak is neked?
2: Nagyon. Nagyon. Nagyon. Azt igen. Igen, sokkal több elismerést kapok, azt gondolom, mint bármikor életemben. Ezáltal, mert hogy ez, igen, talán egy visszacsatolok megint, ez volt a legnagyobb problémám akkor, amikor még nem volt a probléma a színházammal, hogy ezt én nem ismertem el saját magam. Aha. Ennyi.
1: Na, János, tudod, hogy jó társaságban repül az idő, itt vagyunk már megint a végén, de akkor most van az a lélektani pont, hogy mondd el az összes elérhetőséget, hogy hol találhatnak rád, hol írhatnak neked.
2: Ez az alkotóműhely és motivációs színház nevet viseli most, ez a Spirit, ez a Dezsőfi utcában van, a Dezsőfi utca 13. Ugyanúgy, mert a neve megmarad, de az a profi színház jellegét nem körözi, tehát az nincs. Alkotóműhely, mint hogy nem professzionális emberek játszanak. A motivációs színház része az enyém, amikor vagy a Cserháti, vagy a Popperes estekkel én dolgozom. Ez a Dezsőfi utcában van, spiritműhely.hu és nagyon érdekes, ezt viszont elmondom, hogy aki meg nem tudott jönni, most hoztam éppen létre egy ilyen platformot, ami egy ilyen színházi színjátszó edzőterem. Tehát online egy minimális havi díjért kapnak le lehet tölteni monológokat, azt ő fölmondja, kiértékelődik, kap hozzá mentális, meg beszéd segítséget is, és akkor ez egy megvan angolul, magyarul, tehát ilyen világszerte használható dolog.
1: Egyébként a Szécsi meg a Cserháti est az egybe van? Úgy ez kompletten.
2: Egyben van, párhuzamokat vonok a sorsok között.
1: A sorsokban is, meg a magánéletben.
2: Igen.
1: Na jó, izgalmas. Izgalmas minden, amit csinálsz. Örültem neked, akkor várjuk az új könyvet.
2: Én nagyon köszönöm minden.
1: Mi lesz a címes? Hogyan írd újra?
2: Újraírható sors.
1: Újraírható sors, de a szabadon élni az már még most is elérhető, úgyhogy ajánljuk
2: igen.
1: Na meg a te kurzusaidat, foglalkozásaidat. Egész nyáron táboroztat?
2: Egész nyáron táboroztatok.
1: Tele van? Tele. Minden kurzus?
2: Tele.
1: Gratulálok, valamit
2: jól csinálsz. Ez 9-7, úgyhogy, és két kurzus van egy nap, tehát van egy nappali, ami 10-től 5-ig, és 6-tól 9-ig van a másik. Hát 9-7-ig reggel, 10-től este 9-ig.
1: Akkor kitartás.
2: Ó, köszönöm, ez az élet.
1: Kívánok neked. Perés Jánossal beszélgettem, kedves hallgatóink. Ajánlom a könyveit, a kurzusait, keressék őt, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Örültem, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: És ugyan tőle most elköszönök, de önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni. Ez a slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Feri és Jánosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hivatalosan is Baka András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Valaki világháborús gránátot vitt haza az apadó Dunából. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Ma dönthet az országgyűlés arról, hogy Baka András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll, miközben a Fidesz nem állított saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás ma 14 órakor lesz a parlamentben. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok-Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagy-Tétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a több évtizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható, augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs sójával. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupersóval várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc VVE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Ma is folytatódik a kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futó zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül a szél, 27-33 fok lesz a maximum.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Érezd az

Építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot. Keleten összeállnak újból a széteső darabok. Ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a magyar jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparádé és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a magyar jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri színpadon, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Kájer Bálint és zenekara, ők zárják majd egyébként a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoáriában népszerű Dixieland örökzöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulója, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Kájer Bálint és zenekara pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal és hadd nem mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, no és persze hamisítatlan ínyenc kavalkádot.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bekerülhet az alkotmányba a fenntartható környezethez való jog. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Luis Capaldi egy szobabiciklit kért a szigetre az öltözőjébe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki hétfői napirendelőtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most

0: nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az Országos Gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható. Központjában az aktív életmód és az egészségmegőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. Szakértői előadásokkal, egészségügyi felmérésekkel, várostörténeti sétával és közösségi programokkal is készülnek. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta el az RTL egyik műsorában a Sziget booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Luis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögül. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Van olyan előadó, a neve Titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet is kért. A napos időszakok mellett ma többször lesz fátyol és gomoly felhős az ég, de csak helyenként északon, északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, nappal pedig 27-34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Yeah!
1: Sláger FM.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajra. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazdag producer Punk Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hivatalosan is Baka András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Valaki világháborús gránátot vitt haza az apadó Dunából. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Ma dönthet az országgyűlés arról, hogy Baka András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll, miközben a Fidesz nem állított saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás ma 14 órakor lesz a parlamentben. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagy Tétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a több évtizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információt

0: információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható, augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs showjával. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupershowval várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc VVE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot, CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Ma is folytatódik a kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futó zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül a szél, 27-33 fok lesz a maximum.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetésekkel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Testmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Pontosan tudják, hogy estéről estér olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Révész Tamás fotográfus nagyon is hatással tud és tudott is lenni a kulturális életünkre. Őszintén örülök a találkozásunknak.
2: Én is, és köszönöm, nagyon megtisztelő.
1: Mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre.
2: Így van, én csak hallgatom a Slágerrádiót.
1: Na, hát ezt meg őszintén. Köszönjük, és örülünk neki. Csend, az egy fontos hívószó. Ahogy a mindennapok költészete is, de az így együtt találkozik, az meg valami egészen fantasztikus. Hát erről fogunk beszélgetni, mert a műcsarnokban nem akárhol nyílt egy kiállítás, október 11-ig látogathatják, de én mindig nagyon óvatosan kezelem ezeket a dátumokat, mondom a hallgatóknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. Ne várjanak októberig, menjenek el. Milyen volt a megnyitó?
2: Csodálatos.
1: Már túl vagyunk.
2: Rengeteg helyen volt a világban kiállításom, de ez azt hiszem az egyik legemlékezetesebb.
1: Tényleg?
2: Igen. Mert tudja, az van, hogy kiállítások általában valamilyen célzott témára épülnek, igen, legalábbis az enyémek.
1: Igen.
2: Megjelenik egy könyvem Budapestről, megjelenik egy könyvem New Yorkról, vagy Szicíliáról, vagy bármi más témáról, és akkor azt bemutatni valahol fölkérnek, az egy nagyon nagy dolog. De ez egy retrospektív kiállítás. Sokkal nagyobb a felelősség, sokkal nagyobb a rákészülés, és persze a három hatalmas terem sok képet megenged, de amióta megnyílt a kiállítás, arra gondolok, hogy mi az, ami kimaradt.
1: Tényleg?
2: Hogy mennyi minden van. Aha. De közben az, amit mond, hogy a csend meg a ezzel összefüggő költészet, az jut eszembe, amit Robert Pledge a könyv, a kiáltáshoz készült egy, igen, gyönyörű katalógus album. És négy nagyszerű szerző van, a Szegő György a műcsarnoki művészeti igazgatója, uh-huh, Tulipán Zsuzsa a kurátor,
1: igen,
2: az André Kertész esztétnek az elnöke, aki összehasonlítja a képeimet a Kertész munkájával, és Robert Pledge, aki az amerikai Contact Press Images-nek a szerkesztő vezetője, aki arról ír, hogy ez a csend, ez tulajdonképpen tele van hanggal. Uh-huh. Nagyon érdekes, abszolút, én nem is gondoltam erre, amikor összeállítottuk, vagy amikor a cím megszületett. Mert ő arról beszél, hogy a tájnak az ember szinte hallja a szél zúgását, vagy van egy indián, akit fényképeztem Santa Fe-ben, hogy akkor szinte hallani a dobok pergését. Rengeteg hang van a kiállításon, de főképpen azt remélem, hogy gondolat, ami inkább elindít egy belső hangot.
1: Halljuk tényleg egyébként a hangokat, vagy az bennünk szólal meg?
2: Bennünk szólalnak meg minden hang, meg azt remélem, hogy minden gondolat, meg érzelem, mert hát végül is miket fényképeztem, ha visszatekintek a munkáimra, az egyik legelső nagyobb átfogó munkám, ami 68-tól kezdődően a magyarországok cigányok életéről szól, az 77-ben jelent meg, és abban aztán hang is van, meg érzelem is van.
1: Majdnem tíz évig
2: dolgoztam rajta, egyetlen kép se jelent meg addig.
1: És mindenhol, ahol Magyarországon ők fellelhetők?
2: Hát rengeteg helyen.
1: Tehát Salgótarjántól Budapestig?
2: Minden, hát a Salgótarján, éppen a Balázs Jánost fényképeztem Salgótarjában. Nagyon izgalmas volt ott. Végig fényképeztem a telepnek a lebontását. Uh-huh. De volt egy kép, ez 68-ban készült, amikor egy riportról jöttem hazafele, és megláttam, hogy ez tél volt, és az autóból észrevettem egy vályogkunyhót, és a vályogkunyhó előtt éppen kilépett egy mezítlábas gyerek. Hát ilyet én még életemben nem láttam, hihetetlen volt. Annyira megrázó, és olyan mély hatással volt rám, hogy ettől kezdve elkezdtem fényképezni ezt a világot. Uh-huh. És az volt, tehát itt visszatérek arra, hogy végül is mindennek van valami célja. Az há, volt hogyne. A célom, hogy valahogy fölhívni a figyelmet erre, és hát a szerzőtársam már vált, Tamás Ervin, aki írta a riportokat. Igen. A könyvhöz később. És bizony volt hatása. Uh-huh. Amikor annak idején 77-ben a Néprajzi Múzeumban volt egy kiállítás, nem hitte el a közönség, hogy ez Magyarországon van. Uh-huh. Mindenki azt hitte, hogy valahol Dél-Amerikában.
1: Őrület. Most ebben a kiállítás, egyébként azt kellene tisztáznunk, ez a kiállítás most mennyire best of? Tehát mennyire eszenciája?
2: Hát nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze minden azon múlik. Amikor én 10-valahány évvel ezelőtt elkezdtem rendezni az archívumomat, ami egy kicsit bonyolult volt, mert elvittem Budapestről az Egyesült Államokba, ott többször költöztem, mindenütt egy szobányi archívumot, képet, negatívot, mindent
1: hordoztam. Ezeket mind mozgatni kellett?
2: Mindig mozgattam. Aha. És 2016-ban visszajöttem Budapestre, és akkor elkezdtem rendezni, és negatívról, kockáról, kockára átnézni ezt a sok tízezer képet, ami egy hihetetlen élmény volt, időutazás, azzal a céllal, hogy hát, ha egyszer lesz lehetőségem egy bemutatkozásra. És hát kiválasztottam 5000 képet. Hm. És az 5000 képből végül kiválasztottunk 300 képet körülbelül.
1: A mostanihoz?
2: Nem, a mostanihoz, és abból kiválasztottunk 80-at. Tehát egy állandó
1: őrlődés.
2: Állandó vágás volt, és de hát végül is azt remélem, hogy amiben maradt, ami itt látható, az egy élmény lesz, mert egyrészt semmilyen régi képet nagyítást nem használtam. Uh-huh. Én mindig magam laboráltam a kiállításaimat. Uh-huh. De ezek most a hatalmas termekhez újra nyomtatott képek, a kisebbik 1 méter, a nagyobbik 1,5 méter. Uh-huh. Tehát itt szembesülünk egy olyan világgal, egy olyan vizuális látvánnyal, ami én azt gondolom, hogy élmény lesz.
1: Azért is örülök ennek a találkozásnak, meg a beszélgetésnek, mert ilyenkor mindig azért kinyitódik óhatatlanul egy ajtó, ahova beláthatunk kulisszatitkok tekintetében, és én azért az alkotó társakat, a pályatársakat már régóta faggatom arról ebben a műsorban, hogy hát nyilvánvalóan minden egyes alkotónak van egy szándéka, ugye a művel. Na most ez a szándék biztos-e, hogy mindig találkozik a látogató érzelmeivel? Hogy azok az érzelmi gombok nyomódnak meg rajtuk, amiket az alkotó szánt?
2: Nem, azt gondolom, hogy természetesen nem. Sajnos nem mindig. Minden alkotó, én legalábbis elfogult vagyok egy csomó minden dolog iránt. Nagyon nehéz is válogatnom sokszor a saját képeimet, mert emlékek, élmények fűznek uh-huh. hozzá, amelyek megtévesztenek abból a szempontból, hogy vajon ez másnak is olyan igen. érdekes. Mondok egy példát. Volt egy megbízás, hosszú ideig fotoriporterként dolgoztam rengeteget külföldi lapoknak, és volt egy angol magazin, ami ki megkérte arra, hogy menjek el Csernobilba fényképezni. Uh-huh. Nem megyek a részletekben, halálbonyolult volt, hogy eljussak az erőműbe, hogy eljussak Pripyatba, abba a városba, igen. amit kitelepítettek. Igen. Az, aki kísért ezen az úton, az erőműbe is, meg ebbe a városba is, nem, inkább ott tartok. Autóval utolsó előtti napon jöttünk visszafele, Kijev felé, az erőműből, és meglátok egy lakótelepet, ahol körülbelül legalább derékig érő gaz van, fű, benőve, ablakok nyitva, és mondom, hogy azonnal álljunk meg. Azt mondja, hogy nem lehet megállni a kísérőm. Mondom, miért? Mert innen telepítettek ki uh-huh. mindenkit. Mondom, hogy csak egy percre könyörgöm. Mi fehér ruha, ilyen védőruhában voltunk. Kiszáll az ember, kiszállunk mindannyian, a játszótért teret alig látni, mert ugyanígy benövi a fű, leülünk egy pillanatra, és kérdezem, mert egy kicsit olyan romos állapotban volt ez az ember, kérdezem, hogy mit tud erről. Azt mondja, fölmutat, ott laktam.
1: Aha.
2: És akkor megkértem, hogy menjünk föl a lakásába. Hát fölmentünk a lakásába, tárva nyitva, minden, ahogy kimenekül az ember valahonnan. Igen. És amikor a riportot elküldtem ennek az angol lapnak, akkor én annyira oda voltam ezekért a képekért, hogy külön írtam a szerkesztőnek, hogy feltétlen használjon föl ezekből, mert ha valami hat az olvasóra, uh-huh. akkor ez. Egyetlen képet nem használtak föl. Igen, mert ez egy tudományos lap volt.
1: Aha.
2: El kell fogadnom az érveket, hogy ők nem hatnak így érzelemre aha. ők. De utólag ennyi év után megnéztem a képeket, és azért nem volt olyan nagyon izgalmas. Szóval másképp hatott most
1: ja,
2: rám.
1: Értem.
2: Tehát ilyen szempontból még engem is meg tud téveszteni, hogyha viszonylag erős
1: az
2: hatással
1: szál, igen.
2: volt maga a fotózás.
1: Uh-huh. Na most itt a kiállításon van minden fotónak, ennek a 80-nak címe?
2: Van minden címnek.
1: Aha. És a cím meg magáért beszél.
2: A címek lényegében magáért beszélnek, sok nem mond, mert az a nagyon érdekes, hogy például az első teremben van néhány kép, ami 13 éves koromban készült. 13-14 éves koromban nagymamámról, vagy a környezetemről. Ma is abszolút vállalom a képeket, teljesen jó képek. Sokan ott állnak meg először is.
1: Ezek mivel készültek?
2: Hát ez az.
1: Smena?
2: Nem, Flexaret. Egy Flexaret, ami egy olyan fényképezőgép, mint a Rolleiflex, 6x6-os, 6x6 cm-es filmmel
1: igen.
2: működik, 12 kocka van egy tekercsben, ezáltal én megtanultam spórolni, uh-huh. nem lövök, mint egy gépfegyverrel uh-huh. a kamerával, és hát az volt a nagyon érdekes, hogy hát miért kaptam ezt a fényképezőgépet, ugye? Hát nem adnak, nem szülők, pláne nem álltunk olyan nagyon jól anyagilag. Imádtam olvasni kamaszkoromban, és főképpen színdarabokat olvastam, aha. és amikor mert azért olvastam színdarabokat, mert ott tulajdonképpen szükség volt a saját elképzelésemre, hogy hogy látom ezt a dolgot. Uh-huh. És amikor apámnak elmeséltem, hogy mit olvasok, mondok Arthur Millert, vagy Edward Albee-t, vagy valamint főképpen amerikaiak, ez nagyon érdekes, nem tudom mi az oka. És akkor úgy mondtam el, hogy láthatta maga előtt a jelenetet, mint hogyha egy rendező mondaná igen. el. És hát aztán 13 lehettem, amikor kaptam ezt a fényképezőgépet, ami érdekes volt, nagyon-nagyon szerettem ezt a hobbit, de igazából én nem voltak fotográfusi ambícióim. Aha. Tehát én komoly szakmákra gondoltam, mint orientalista, vagy pszichológus, vagy ügyvédés. De valahogy ebbe olyan korai sikereim voltak.
1: Mi az, ami megkülönböztette a többiektől? Egyértelműen a látásmód miensége?
2: Hát én
1: a láttatás?
2: Én azt hiszem, hogy ha megnézek, ha most sorolhatok nagy külföldieket, uh-huh. mondjuk James Nechtvei, vagy hazaiakat, Benkő Imre, bárkiről meg lehet mondani, hogy ha ránézek a képre, hogy ez nagy valószínűséggel
1: övé,
2: vagy mit tudom én, látok párizsi képeket Péter Törnlitől, akkor megmondom, hogy ez vagy a bátyja, vagy az övé, vagy a testvére, uh-huh. vagy Iker testvérek, vagy az övé. Én talán azt gondolom, hogy lehet, hogy van egy olyan, hogy egy révész stílus, ami, uh-huh. ami abban fejeződik ki, hogy nem, tehát egyrészt valószínűleg hogy leírnám, akkor rendesen komponált kép.
1: Aha.
2: Lehet, hogy egy kicsit konzervatív módon, de minden rendben van a képen. Mindenképpen kell, hogy sugalljon valamit, valamiről szóljon, valami esetleg fontos dolog. Hétköznapi, de fontos. Uh-huh. Valami, amin egy pillanatra úgy el kell gondolkoznom, vagy hatni, vagy megrázni, vagy valamiképpen a nézőre hat. Nagyon érdekes, hogy azért ez a Robert Gurbo, aki az André Kertész alapítványnak az elnöke, azért említettem, mert ő például, amikor New Yorkban megjelent New Yorkról a könyvem, totál ismeretlenül fölhívott, hogy szeretne velem találkozni. Uh-huh. Hát ez nekem egy nagy megtiszteltetés volt, úgyhogy meghívott valahova, amiről kiderült, hogy a kertésznek az archívuma.
1: Aha.
2: Ez egy ügyvédi irodában volt, egy külön szoba, és elkezdett kihúzni fiókokat, hogy nézzem meg, hogy nem tudja, hogy mi lehet az oka, de hogy milyen sok képnek hasonló a látásmódja. Tehát, hogy van egyfajta látásmód a képen. Most nem tudom fölidézni, hogy mi a címe, pont ezt a kifejezést használtam.
1: Na de talált párhuzamot, értem.
2: Igen.
1: Értem.
2: Igen.
1: Szóval ilyen is van.
2: Szerintem van. Szerintem van. Sok mindenkinél meg lehet állapítani.
1: Egy tényleg izgalmas kiállításról van szó, kedves hallgatóink, a Műcsarnokban. Hány helyiség pontosan?
2: Három nagy helyiség.
1: Az komoly. Az azért komoly fegyvertény, meg hát egy nagy kiváltság, ugye? Az nem igen. Akárkinek van a Műcsarnokban kiállítása. Hadd kérdezzem meg szakemberként, hogy hogyan éli meg azt, hogy ma boldog-boldogtalan fotóz a zsebéből a telefonnal? Meg ez egyáltalán ezt a selfie őrületet.
2: Teljesen jól.
1: Tehát elfogadja, nincs vele problémája.
2: Nincs vele semmi bajom, abszolút, teljesen oké. Tehát abszolút erre azt tudom mondani, ettől sokan szörnyűködni fognak, hogy amikor az archívumomat rendeztem, akkor zsákszámra dobtam ki képeket, negatívokat is. Uh-huh. Mert ez a hatalmas tömeg, amit képben, sokan úgy mondják, hogy ez a vizuális szemetelés, de azért ez nem így van, mert amit valaki lefényképez akár egy telefonnal, az fontos neki. Tehát én nem tartom annak, de az, ami egy könyvben megjelenik, vagy amiről azt mondjuk, hogy na, ez egy fotoművészeti teljesítmény, egy Sebastião Salgado, vagy és így tovább, az más, tehát abszolút meg lehet különböztetni az igazi fotográfiát.
1: Meg a komponált.
2: És a komponált
1: képeket, világos. Igen. Na, így egyben, ugye Tulipán Zsuzsanna, ő volt a...
2: Ő kurátor.
1: A kurátor, igen. Innen csókoltatjuk, volt már itt nálunk a műsorban. Jó volt az együttműködés? Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz?
2: Abszolút kell. Igen. Igen. Mindig félek attól, amikor beleszólnak a próbálat.
1: Ezért kérdezem. Ezért
2: igen, kérdeztem. Én megpróbáltam abszolút készhelyzet elé állítani. De tényleg. Volt egy pillanat, amikor megkérte, hogy akkor most neki mi a dolga.
1: Aha.
2: De az az igazság, hogy sokat változtatott, vagy javasolt változtatást, igen. És volt értelme a változtatásnak, mert ez az, amiről a korábban beszéltünk, hogy az alkotó sokszor elfogult, a tér korlátozott.
1: És hát nem lehet 300 képet kiállítani.
2: Nem lehet, nem is lehet elviselni annyi képet.
1: Aha.
2: Igen. Még annyit, az még fontos, ugye, hogy én is működöm kurátorként, rengeteg kiállítást szervezek, a WordPress fotót már 35 éve szervezem,
1: igen.
2: Tehát én tudom, hogy melyek a fontos történetek, a drámai hírek, és nagyon híve vagyok annak, hogy ezt mindenki lássa, mert az életünkhöz hozzátartozik, és az életünk kimenetelét nagyban befolyásolja, hogy különböző képek láttán hogyan mi reagálunk,
1: igen,
2: minden
1: igen.
2: Szempontból, nem csak mentálisan, és de ennek ellenére, hogy én riporterként dolgoztam hosszú ideig, nem ez a világom. Tehát én mindig azt a fajta munkát részesítettem előnyben, amelyben alkalmam volt elmondani képben, fotóesszében, ahogy mintha egy író lennék, egy történetet. Tehát ennek nagyon nagy hagyománya van, vagy volt, már nem is tudom, hogy pont annyit változott a média meg a magazin kiadás, de hát a Life magazin volt az egyik legjobb példája ennek, ahol, ahol nagyszerű fotográfusok meséltek el történeteket.
1: Igen, tehát a történetmesélő szerintem ősi, és az arra mindig, én mindig azt mondom ebben a műsorban, hogy mesék és mítoszok nélkül szegényebbek lennénk.
2: Így van.
1: No, a végén vagyunk már, mert jó társaságban repül az idő, egyetlen egy kérdés még bennem ragadt. Hogyha gondolom lesznek majd tárlatvezetések is októberig.
2: Igen, több is.
1: Úgyhogy a műcsarnok oldalát szívből ajánlom, illetve az ön oldalát is.
2: Ami tamásrevész.com.
1: Ezt akartam hallani, igen. Szeretettel meg szívből, hogyha bemegy, és most így ezt a 80 képet a három kiállító teremben újra nézi, még önnek is tud újat adni? Új szemléletmódot, vagy mesét?
2: Nekem nagyon érdekes, pont ma reggel végig kellett néznem a kiállítást valakivel. Az az érdekes, hogy hogyan jutok el a magyarországi, a budapesti, a vidéki léttől New Yorkon át, Ekvádoron keresztül, Izrael, és így tovább Tókióba, és máshova, és ad egy hihetetlen kitekintést. Tehát nem csak vizuális élmény nyújt, hanem egy más, sok másféle világot mutat be.
1: Uh-huh. Szóval ad.
2: Ad, én azt gondolom,
1: úgyhogy
2: igen.
1: Úgyhogy szívből ajánljuk a kedves hallgatóknak, és nagyon örültem a beszélgetésnek, meg a találkozásnak. Sok csillogó szempárat kívánok ott.
2: Nagyon
1: mert
2: köszönöm.
1: Akkor az öné is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Ja, köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Révész Tamás fotográfussal beszélgettem a műcsarnokban, a Csend a mindennapok költészete kiállítását október 11-ig láthatják. És Tamástól most elköszönök, folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Bekerülhet az alkotmányba a fenntartható környezethez való jog. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Luis Capaldi egy szobabiciklit kért a szigetre az öltözőjébe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki hétfői napirendelőtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy véltek, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
4: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
3: Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az Országos Gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. Szakértői előadásokkal, egészségügyi felmérésekkel, várostörténeti sétával és közösségi programokkal is készülnek. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta el az RTL egyik műsorában a Sziget Booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Luis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögül. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Van olyan előadó, a neve Titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet is kért. A napos időszakok mellett ma többször lesz fátyol és gomoly felhős az ég, de csak helyenként északon, északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, nappal pedig 27-34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatlan.

0: kapcsolod a pezsgőt. Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Katalin Natália családállító szakember, oktató és spirituális segítő Budapesten és a főváros környékén dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék a tudatalattiban működő családi mintáikat, mélyebben értsék a visszatérő élethelyzeteiket, és saját döntéseikkel új irányt adjanak a mindennapjaiknak. Workshopjaival, képzéseivel, közösségi felületeivel és verseivel olyan közösséget épít, ahol az önismeret, a spiritualitás és az irodalom egymást erősítve segíti a személyes változást. Szóval örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hol tart most a családállítás?
2: A családállítás most egyébként épp nagyon jó felfutó dinamikában van, ha ezt lehet mondani, ami egyrészt nagyon jó, mert egyre nyitottabbak rá az emberek, és egyre elfogadóbbak is azokkal, akik egyébként efelé a technika felé fordulnak. És emiatt egy kicsit úgy meg is bővült az állítók szakmájának, ahogy mondjam, a sűrűsége, vagy a tömegének a... Szóval egy kicsit meghigult a szakma, lehet így mondani.
1: Mert én figyellek téged külső szemlélőként, vagy szimpatizánsként, és tudom, hogy rengeteg workshopod van, te tanítod is a családállítást.
2: Igen.
1: Tehát veled sokat lehet itt a fővárosban találkozni, meg annak környékén is.
2: Igen.
1: De az, hogy tanítod is őket, ezzel nyilvánvalóan azt a lépést is megteszed, hogy ezt a felhígult szakmát szeretnéd egy picit rendbe tenni.
2: Ezt határozottan az egyik titkos küldetésem, hogy egy kicsit legalább legyen valami irányvonal, hogy merre és hogyan van, vagy mi az, amit elvárható a családállítástól, és hogy mennyire egyébként nem egy varázslat, amit nagyon sokan gondolnak, hanem emögött igenis tudás van, igenis van gyakorlat, igenis vannak helyzetek, amiket meg lehet oldani, amivel kell valamit kezdeni, és van olyan, amikor tudni kell azt mondani, hogy mondjuk
1: állj.
2: Így van, ez most nem az én kompetenciám, ezt is tudni kell mondani.
1: De te ezt mikor tanultad meg?
2: Én most már 10 év, nem szabad ilyeneket kérdezni.
1: De na, tíz, ne. Ja, ugye nem vagy a
2: nem, 12 éve.
1: Hát ez a hitelesség.
2: Igen.
1: Amit beletettél energiában, tapasztalásban, tudásban.
2: Én nagyon sok időt, igen. És nagyon szerettem ezt a technikát. Szerintem az egyik legcsodálatosabb módszer. Az egyik legcsodálatosabb módszer.
1: Ahhoz, hogy helyre tegyük a régi problémákat, meg az elakadásokat?
2: Igazság szerint az ahhoz a legjobb módszer, hogy a tudatalattit egy kicsit felszínre hozzuk. Egy icipicit belelássunk valami olyanba, amibe igazából tudatosan nincsen hozzáférése az embernek. Uh-huh. És ezeket képes a családállítás felhozni. Sokkal-sokkal többet tud már ez a módszer annál sem, mint eredetileg a Hellinger féle, ugye elsőlegesen.
1: Igen, az alap.
2: Igen, annál már sokkal több minden emberre képes ez a módszer, önmagában is, meg más technikákkal vegyítve is. Uh-huh. De alapjaiban ez a legfőbb csodája, hogy azt amit ugye úgy irányít és úgy mozgat minket a mindennapokban, hogy nem tudatosul, akár ilyenkor belekerülhetsz ugyanazokba az élethelyzetekbe újra és újra. Elköveted ugyanazt a hibát, és ott ülsz a végén, és nem érted, hogy keveredtem ide.
1: Igen, megint.
2: És már megint, és pedig, hogy mennyire tudtam, ugye ez is ott szokott lenni, de valahogy mégis van egy ilyen láthatatlan erő, és valami mégis abba az utcába újra és újra bevisz. Uh-huh. És valahogy ennek a mozgató rúgóját képes a családállítás megmutatni.
1: Abban a formában, hogy te végzed?
2: Én nagyon remélem, hogy igen, abban a formában, amit én tanítok is. Tehát nagyon remélem, hogy a nálam végzett diákok is, meg a nálam végzett családállítók is már ebben a szellemben végzik a munkájukat.
1: Egyébként azt láttam, hogy a te spirituális lábaid elég széles. Tehát ott azért több képzés is van nálad,
2: igen,
1: ezen kívül is.
2: Igen.
1: Vagy a te oldaladon, ezt most el is mondhatod egyébként, hogy hol érnek el téged.
2: Engem a Facebookon lehet megtalálni egyébként, lélekmegoldás oldalon. Katalin Natália, így vagyok fönt.
1: És hát azt láttam, hogy nagyon sok követőd van.
2: Igen, nagyon büszke is vagyok rájuk, és nagyon hálás is vagyok nekik, mert nagyon sok-sok év óta és abszolút organikus módon, tehát ilyen tényleg nagyon osztanak, szeretnek, vannak olyanok, akik nagyon régóta folyamatosan ott vannak velem, és támogatnak, főleg ugye a verseim kapcsán.
1: Na és jó is, hogy szóba hoztad, mert az egyik ok, amiért hívtalak, hogy te tényleg olyan irodalmi missziót képviselsz, ami nagyon ritka, mert én még nagyon nem is találkoztam olyannal, aki az irodalmat a spiritualitással keverte volna, de a verseidet próbálod ugye ezen a vonalon keresztül, mert egy költészet ugye az mindig réteg műfaj. Igen. Lesz. Azt valamibe be kell csomagolni. Van, aki rockzenébe, van, aki popzenébe, ebbe, abba próbálja megzenésített versekkel, stb. De hogy te a spiritualitáson keresztül juttatod el a verseket a közönséghez. És miután tényleg nagyon sok követőd van, így el is jut hozzájuk. Szeretik?
2: Hosszú idő volt egyébként ez, mire kialakult. Én úgy érzem, hogy vannak olyanok, akik rendszeresen újra és újra keresnek is. Sőt, amikor voltak egy-egy nehezebb időszakom is, kicsit úgy nekem is voltak föntlent időszakok, amikor tényleg így az ember, ahogy mondtad, nagyon kevés rétege érintés. És voltak olyan sötét napok, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs értelme. Akkor is kerestek, és valahogy tartották bennem a lelket. De igazából ez talán inkább fordítva alakult egy kicsit ki, hogy azok az emberek, akik jöttek hozzám, és bizalmat szavaztak nekem, és megosztották azokat a nagyon mély érzéseket, sokszor velük együtt nem tudtam ott sírni, de belehatolt a lelkembe, és nagyon sokszor ezzel írtam ki magamból utána. Uh-huh. És sokszor azokat az érzéseket fogalmaztam így valószínűleg jobban meg, amivel ugye megszólíthattam a többi embert. Uh-huh. Tehát valahogy és igyekeztem úgy írni, hogy erre ugye aki ott járt, ő ne ismerje magára. Uh-huh. Ezért a verseim nagyon nagy része egyes szám első személybe íródik emiatt, vagy olyan nagyon mindenki magára vehetően. És valahogy nem tudom, szerelem lett nekem is egy idő után.
1: Hát ez azt abszolút érzem, vagy érezni olvasóként is, de hogy neked ez valahol terápia is egyébként?
2: Saját magam terápiája?
1: Igen.
2: Igen.
1: Hát ez
2: igen.
1: Akkor másnak is az lehet.
2: Szerintem
1: a befogadónak is.
2: Én bízom benne, hogy őket is, akik olvassák, és nyitott szívvel olvassák a verseimet, vagy amiket írok, nem is mindig hívom őket verseknek. Ők elérnek hozzájuk.
1: Azokban megélt élmények, tapasztalatok vannak.
2: Igen.
1: Akár a te, tehát ez nagy kérdés, hogy te családállítóként, hogyha dolgozol valakinek az életével, problémájával, igen, nem tudom, minek nevezzük.
2: A problémája valami kihat az életére.
1: Oké, az egy kicsit a tied is lesz akkor, vagy erre figyelni kell, hogy ne legyen?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és egyrészt kívül kell maradni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen önmagában a családállítás szemléletében is családállítóként nem merülhetsz el a témában, illetve te vagy az, aki mindegyik részletet kell, hogy lássa, és azért egy teljes képet lát az egészből, és nem elmerül egy-egy helyzetben, uh-huh, vagy egy-egy érzésben. De emberek vagyunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyébként, amikor családállítóként én látom a teljes képet, az nem jelenti azt, hogy nem tudok odaállni mellé, uh-huh, emberként, és megállni ott, ahol ő áll egy pillanatra, összeérni vele, és akkor is abban a pillanatban azt is érezni, amin ő akkor átmegy. Mert ettől válik a téma maga mélysége is, uh-huh, az enyémé. Hiszen az ő fájdalmát érzem, utána vissza tudok menni, megnézem a nagy képet, és megpróbálok segíteni neki, hogy ebből együtt kijöjjünk.
1: Azt te hazaviszed egyébként? Az egy veszélyes játék.
2: Nem, haza nem visszük senki, sőt, ugye igyekszünk ilyenkor, én megoldásorientált családállítóként dolgozom, tehát egy picivel tovább lépek egy alapképnél, ami azt jelenti, hogy a lehetséges megoldásokat is megkeressük a térben, uh-huh, és akár már abba egy icipicit bele is állítom a képviselőt, hogy érezze meg, hogy hova is lehet eljutni. Ami azt jelenti, hogy nem a fájó fájdalommal tér ő se haza, hanem én is azzal, és ő is azzal, hogy valami reményt, vagy megoldást, vagy kiutat kaphatott. Uh-huh. Ő megy rajta végig.
1: Igen. És egyébként egy alkalommal nem lehet letenni a régi, vagy mintákat? Régen cipelt, hát meg az őrületeket, igen.
2: Lehet olyan pillanatot, helyzetet megfogni, amikor az úgy, mint egy ilyen villámcsapás végigfut mindenen.
1: De az ritka?
2: Az ritka.
1: Na jó, oké, örülök, hogy ezt mondod, mert egyébként a többiek még nem ezt mondják nekem. Nem. Az a kép élt a fejemben, a családállítása, amit hallottam a családállítóktól, hogy felismeri a delikvens a régi mintát, ott ezen a családállításon, igen, és akkor azzal el van vágva minden. Onnantól már nem jön vissza.
2: Ez pont ez a lényeg a családállításnak, hogy felhozzuk a tudatalattiból, ugye azt az összes információt, ami benne van. Megpróbálunk ott vele valamit rendet teremteni, így ahogy mondod, hogy megértetni azzal, aki ott ül, hogy nézd, emiatt nem voltál erre képes, és most egy picit mutatunk egy másik utat, és akár innentől kezdve csinálhatod így is.
1: Akár,
2: és kinyitjuk az ajtót, ugye? De ha ő kimegy az ajtón, és azt mondja, hogy ez egy hülyeség, és holnaptól kezdve egyébként a kényelmest és a megszokottat, és az ugyanazt választja, akkor mi csak az ajtót tudtuk megmutatni. És én ezt mindig elmondom, én felnőtt emberekkel dolgozom. Akik hozzám jönnek, én csak azt tudom megmutatni, hogy hova tudunk eljutni. De ő fog utána kimenni, nem én. Ő hozza utána a döntéseket a nap után.
1: Tehát akkor a lényegi dolgok azok a nap, a hétköznapok sodrásában?
2: Hiszen fölhozunk valamit a tudatalattiból, de csak ennek a folyamatát, ha végig gondoljuk, fönt ott valamit csinálunk, de azt megvárjuk, hogy az visszasüljedjen a tudatalattiban. Az egy olyan képlékeny, olyan sok-sok rétű, olyan sok minden terv összefogó dolog, hogy lehet, hogy sikerül egy picit visszamenni ennek, aztán ott megint megakad, és megint egy picit eldöcög oldalra. Aztán az is lehet, hogy megfogunk valami olyat, ami abszolút nagyon sok mindent helyre tesz, és látványos, egyébként tényleg sok látványos változás is tud egyébként akár egy-egy állítás után is bekövetkezni az ember életébe.
1: De mit kellene csinálni, hogyha elbukunk, vagy mit tudom én, nem tudjuk úgy átállítani magunkat a hétköznapok sodrásában, akkor menjünk el megint egy családállításra?
2: Ilyenkor egyébként még nagyon sokszor én ezt is szoktam mondani a klienseimnek, hogy sokszor olyan, mint ha ott ülnék a vállatokon ilyenkor, mert hogy sokszor a tudatosítás már elég. Elég megfogni azt, hogy ebben a helyzetben most megint azért kerültem, mert nem emlékszem. Ez ott volt. Ezt, mintha már a családállításon, vagy azon a legutóbbi alkalommal akadta, mondta volna. És akkor úgy ott ezek a tudatosítások, a mindennapok kicsi, apró tudatosításai fogják végig a rendszerét utána helyrehozni. Ha ezek nincsenek meg és elmaradnak, akkor akár vissza is csúszhat, de még így is lehet nagyon sokszor, hogy mondom, átfut a rendszeren és látványos javulások megtörténhetnek.
1: Az, hogy te tartasz is családállításokat, és tanítod is a családállítást, az ad neked egy sokkal nagyobb, mit tudom én, biztonságot, vagy eredményorientáltabb életet. Tehát, hogy még többet foglalkozol ezzel, mint...
2: Ja, ugye a maga a családállítás az előtt is állandóan része az életemnek, tehát ez szinte, meg ez a segítő szakma, és
1: de
2: az,
1: neked a te
2: élek.
1: Életedet hányszor kellett ott eljátszani, vagy...
2: Hogy én a saját problémáimat családállítással oldom-e meg ez a...
1: Hát igazából... tulajdonképpen igen.
2: Igen. Nekem is voltak, és biztos, hogy lesznek is olyan időszakok az életemben, amikor igenis segítséghez fordulok, és valamilyen úton, módon.
1: De ez a módszer, ez a kapaszkodó ugyanúgy?
2: Az egyik legmegbízhatóbb módszernek tartom, ezen felül én egyébként sok minden más, én a láthatatlannal is dolgozom, úgyhogy biztos, hogy
1: majd egyszer gyere, biztos arról is mesél.
2: Igen, de a kézzelfogható, a láthatóban való kapaszkodót, igen, az a biztos, hogy a családállítási technika jelenne az első, amihez nyúlok ilyenkor. Vagy
1: az, hogy képzel oktatókat, ennek keretében láttál, vagy találkoztál már önmagaddal? Ezt most értsd jól a kérdést. Tehát azt a fajta tüzet, elhivatottságot láttad-e máshol, ami benned megvan?
2: Én örömmel mondom, hogy igen. Igen. Igen. De...
1: Tehát sok kis Katalina Tálinát szaladgál az
2: remélem,
1: országban?
2: Remélem, hogy ha még nem is, de majd fog. És nem azt mondom, hogy mindenki, hiszen hozzám a családállítási tanfolyamra is legtöbben nem feltétlenül azért jönnek, mert családállítók akarnak lenni egyébként a végeredményben, hanem valami olyan lekadásuk van, amire ők maguk is szeretnének rálátni.
1: Mélységében.
2: És nagyon sokszor ők is a saját életüket, a családjuk életét, a maguk esetleg másmilyen praxisát, másmilyen segítőszakmáját egészítik ki a családállításnak az elméleti tudásával, vagy akár egy-egy olyan apró technikai trükkjével. Nem feltétlen mondom, hogy mindenki olyan mélységében fog ebben elmélyedni, hogy mondjuk 10-12 évig ezt minden nap tanulja és gyakorolja, de bízom abban, hogy minden tanulómnak valamilyen módon az élete részévé válik, ha más nem azért, mert valami olyat megtanult, vagy valamit megértett ott az alatt, hogy ez sikerült átvinni a mindennapjaiba.
1: Azt mondtad, hogy a legmegbízhatóbb módszerek egyike.
2: Igen.
1: A tiéd, de a láthatatlanan együtt?
2: Igen.
1: A legmegbízhatóbb, tehát oda is érdemes, abban az irányban is kavarásznunk?
2: Igen, én a családállításnak egy ilyen spirituálisabb irányzatát is csinálom. Igen.
1: De az mióta van az életedben?
2: A spiritualitásnak ez a része. Hát, szerintem, amióta csak az eszemet tudom, volt egy ilyen, ami állandóan, igen, körülöttem bennem mindig hívott, vonzott, érdekelt.
1: Akár már gyerekkorban vissza?
2: Igen, igen.
1: Sőt, ahogy az irodalom is?
2: Így van. Ez a kettő így abszolút a első pillanatoktól kezdve nekem a például a gyerekkoromban az első könyv, amit elolvastam, az a skandináv mitológia volt. Én nekem az volt a mesekönyvem. És abból kértem anyukámat, hogy meséljen nekem. Tehát, és nem tudom, milyen mitológiai, görög mitológiai könyveket olvastam. Imádtam ezt, ittam minden szavát ennek a könyveknek kicsi-kicsi, egész pici koromtól kezdve. És ez a világ valahogy olyan természetesen vett körbe. Úgyhogy igen, ez mindig is
1: ahogy a betűk volt. Is.
2: Igen.
1: Arra is emlékszel, hogy mikor írtad az első költeményt? Vagy mi volt az? Novella inkább?
2: Inkább egy ilyen novella volt, és még egész kicsinek általános iskolás koromban nem is nagyon mertem megmutatni senkinek. És általános iskolámban gyűjtöttem is őket. És talán a középiskolámban egy irodalomtanáromnak mertem megmutatni az első olyat, amit ugye kiválogattam, hogy hát, ha olyan az, hogy igen, okay. Szerintem a legjobb. És akkor neki mertem megmutatni. Persze kaptam kritikát is, de emlékszem arra, hogy a tanár úgy nagyon kedvesen nem vette el a kedvemet, inkább így mondom, az írástól, de azért kaptam kritikát.
1: Ó, hát oké, irányba tett.
2: Irányba tett, igen, ez a legjobb szó, terelt, kerestem ezt.
1: Terelt.
2: Igen.
1: De visszaolvasni is jó az írásaidat, vagy inkább írni szeretsz? Tehát ad neked energiát, ha sajátodat elolvasod?
2: Írni szeretem, és egy darabig nem mindig olvasom vissza. Tehát ott van egy idő, amíg ott valahogy megérik.
1: Az érés, jó?
2: Bennem, igen. És ha az megvan, akkor igen, utána már az enyém.
1: De kapod a visszajelzéseket, hogy ezek erőt adnak, segítenek?
2: Igen, nagyon sok, nagyon kedves és nagyon hálás olvasom van, akik nap-nap után erről így biztosítanak, akik nélkül egyébként nem is ment volna ez, mert valahogy a családom előtt ezt sokkal inkább titokba tartottam, ezt az írást, és ezt inkább úgy kifelé publikáltam, és a hallgatóimtól kaptam, vagy az olvasóimtól, bocsánat, kaptam inkább erőt, hogy folytassam, vagy olyan visszajelzést, hogy ne hagyjam abba.
1: De akárhogy járjuk körbe a témát, azért ez egy nagyon fontos hídépítő szerep, meg misszió, mert most, amikor annyira nem is az olvasás a divat. Nem is nagyon szeretnek már olvasni az emberek, ha most a kimutatásokat megnézzük, igen. De hát te teszel érte, viszed a zászlót. Oké, okay, egy népszerű témán tudom, hogy nem egyszerű a spiritualitás, mint téma, meg hát majd beszélgetünk mi is még erről többször, hogyha visszajössz, mert megint a végén vagyok természetesen, a jó társaságban repül az idő, de hogy mégiscsak egy népszerű témán keresztül jutnak el a segítő gondolatok, és ez fontos. Ugye ennek van ereje.
2: Igen, igen. Egyébként annak, hogy van ereje, és hogy van miért, az pont a családállításon, hogy gondoljak egy gondolatra, hogy ott önmagában vannak olyan mondatok, amit elhangoznak, és el kell hangozniuk, amiket egyébként oldó mondatoknak szoktunk hívni, és talán valahol így kapcsolódik nekem ez a kettő össze teljesen, hiszen ott is a mondatokkal, a szavakkal kell egy kicsit gyógyítani. És valahogy ezeket próbálom ezekben a versekben is utána megírni, ezeket

0: nekem.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Révész Tamásnak és Katalin Natáliának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Hivatalosan is Baka András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Valaki világháborús gránátot vitt haza az apadó Dunából. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Ma dönthet az országgyűlés arról, hogy Baka András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll, miközben a Fidesz nem állított saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás ma 14 órakor lesz a parlamentben. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok-Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a több évtizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságára

0: hibáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította a fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs sójával. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupershowval várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc VVE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Ma is folytatódik a kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futó zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül a szél, 27-33 fok lesz a maximum.
1: 6 óra után 4 perccel mondom a közlekedési híreket is. Egyelőre nagyon ügyesen és szépen lehet autózgatni Budapesten. A főbb átvezető utak, körutak teljesen jól járhatóak, úgyhogy bátran útnak lehet most indulni. Nyilván tudjuk jól, hogy ez az az állapot, hogy 6 óra 4 perc van, de később lesznek még ebből izgalmak. Egyelőre fontos tudni, hogy nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévát járónál, úgyhogy azon a szakaszon fokozott figyelem szükségeltetik. Ezek mellett tart a felújítás a 20. kerületi Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határ úttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezetékjavítás miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében mától félpályás lezárásra számíthatnak, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben jelzőrök segítik a forgalmat. Ma is szerdán napközben a 4. kerületi Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra is elmúlt, már augusztus 11-e van, a hét második munkanapjára kedre ébredhettünk. Köszöntjük a Zsuzsannákat, Tiborcokat, ők a mai nap névnaposai. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozok sok minden jót a folytatásban, például a One Republic dalát, itt a Counting Stars.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Jó reggelt kívánok, itt a Sláger reggel, 2 perccel elmúlt már reggel, 6:45 is, ébredezik a város, kellemes látni, ahogy jön fel a nap. Egyelőre 24 fokot lehet mérni Budapesten, most még azért úgy kellemesnek mondható a levegő, hát nyilván lesz ez majd még melegebb. Mindezek mellett ne feledjék, már most lehet jelentkezni a hablatjátékunkra, küldjék el a hablaty szót SMS-ben a 0630303095-8-as számunkra, mert amúgy elképesztően tuti nyereményeink vannak. Például a Kokáért páros belépő a Neoton Familia koncertjére, 2 fő részére szóló belépője, egy Szikora Robi és az Ergóra, és egy 1 éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással, visszahallgatás funkcióval. És ekközben, ahogy már tegnap is elkezdtük, ezen a héten újraéljük Cilla a legjobb Habsburgos pillanatait. Amikor azt mondjuk, hogy Habsburg birodalom, úgy Csehország nem a legelsők között van, ami eszünkbe jut, pedig bizony ők is részei voltak ennek a hatalmas birodalomnak, és elképesztő történetük van, erről hallhatnak most a folytatásban.
1: Jó reggelt!
2: Jó drága. Reggelt mindenkinek! Onnan jött eleve az ötlet, hogy az osztrák-magyar monarchia időszaka, ugye az tényleg a boldog békeidők, az aranykor, amikor nagyon sok minden történik, stílusváltás, életmódban, építészetben, művészetben, úgyhogy kicsit ebben dúskálunk.
1: Hát meg ugye. Olyan volt a monarchia, hogy ugye Magyarország volt ugye a spájz, ugye az éléskamra, Csehország volt az ipar, tehát ilyen nagyon jól fel volt osztva minden a monarchiába. Aztán nyilván, ahogy polgárosodik Magyarország, aztán mindenhol minden lesz. Na és akkor képzeljétek el, hogy ugye a mi nagy birodalmunk, ugye ez a Habsburg birodalom, ez az osztrák-magyar monarchia, abba Csehország egyébként nagyon érdekesek voltak a Habsburg, mert óriás politikában voltak, és Csehország volt a mostoha gyerek. Tudnélik, ugye ott már az 1400-as években a huszitáknak a lázadása miatt ők teljes idegbe kerültek a Habsburgokkal, úgyhogy ők állandóan büntették. Ezt követően mi volt az, ami az 1700-as években volt?
2: A defenesztrációra gondolsz?
1: A defenesztrációra, ezt a szót kerestem.
2: Amikor kidobták az ablakon a Habsburgokat.
1: Igen, de jobban hangzik a defenesztráció szerintem, mint hogy azt mondjuk, hogy kiúrta a 2 csekanit, vagy 2 Habsburg közé. Mi az állami alkalmazottat kilöktek a prágai vár ablakán. Ebből lesz majd aztán a 30 éves háború, és ezt nagyon-nagyon sokáig, tehát 400 évig büntetik a cseheket törvényekkel, államigazgatással, mindennel egy ilyen másodrendű büntetett gyerek lesz Csehország a Habsburgoknak, és aztán ugye mivel egy dualista monarchia alakul ki, ugye Magyarország és Ausztriával, tehát az osztrák-magyar monarchia, ebből lesz aztán a nagy konfliktus, ugye, hogy és Ferenc Ferdinánd szeretne ugye egy trialista monarchiát, ahol Csehország, mert neki ugye cseh felesége volt, tegnap ki is javítottak, hogy nem Csotek, hanem Totek?
2: Hotek.
1: Zsófia felesége, és Ferenc Ferdinánd az, aki integrálni akarja, hogy ne csak Budapest és Bécs irányítsa a monarchiát, hanem Prága is, de az ugye Ferenc József akkor már egy bácsi volt, és az, jó, ez így.
2: Ehhez képest meg ugye egy nagyon fontos ipari központtá váltak, tehát a csehek a monarchia időszakában is ugye a monarchiának az egyik ipari motorja. Textil, üveg,
1: gépgyártás, bányászat, az mind-mind, és ugye ami nagy, ugye egy nagy jelentőségű dolog, szerintem a csehek nagyon hasonlítanak, vagy integrálódnak még a németekhez, ugye azért ott van Poroszország, és ugye a birodalom között, úgyhogy a sör volt még egy nagyon fontos és meghatározó, szinte az nem is egy ital volt, hanem egy ilyen nemzeti nedve, a Pilsner például, olyan cseh neve van, nem? Pilsner?
2: Pilzeny, ugye az egy cseh város, tehát pilzeny sör, igen.
1: És képzeljétek el, hogy én amikor voltam Prágában, mert mi csináltunk egy modellversenyt, ez egy Central European Elite Model Look volt, mindegy, az volt a neve, és mi úgy szerveztük, hogy a cseh és a szlovák szervezővel közösen, tehát cseh, szlovák, magyar, egy ilyen közép-európai döntőt csináltunk, és ez körülbelül, ez még a 2010 előtt volt, azt hiszem 2007 vagy 2008-ban volt, és emlékszem, hogy mi torony magasan, tehát nekem olyan elmaradottnak tűnt ez az egész Csehország.
2: Hát tudod, de így, most azért most mész ki Prágába.
1: Na de ezt akarom mondani, és akkor tudod, így körbenéztem, tehát először is oda mentem a recepcióhoz egy hatalmas 32 fogas mosolyjal. Hi, how are you? Dobrý večer. Mondom, Do you have a... Ne!
2: Nem ám el.
1: De. Hú, mondom, jó, hát itt nem nagyon a kedves népség, és akkor úgy tapasztaltam, hogy nem is volt olyan kedves. És 2 évvel ezelőtt meghívott a TikTok, volt a Prágai Pride, és meghívtak a Prágai Pride-ra. Hát figyelj, nem hittem el, tehát mondom, ez olyan, mintha valahol Németországban lennék.
2: Hát
1: tehát,
2: hogy elképesztő.
1: Én nem tudom, mi történt velünk az elmúlt 16 évben, de hogy Csehországban mi történt, azt azért.
2: És nagyon kedvesek, tehát a csehek olyanok, hogy azért alapjáraton elsőre olyan távolság tartónak tűnhetnek, de hogy amikor meg már összebarátkozol velük, akkor nagyon cukik, nagyon kedvesek, van egy ilyen elég jellegzetes cseh humor, ami egy ilyen kicsit ironikus, kicsit de nem is tudom,
1: sok
2: ilyen barátkozó, nagyon
1: helyesek. Sok szempontból hasonlítanak egyébként a magyarokra, de az, tehát az is nagyon érdekes, hogy tudod, hogy a nyugat, tehát azzal, hogy elkezdtünk, ugye az unió tagjai vagyunk, és elkezdtünk nyugatiasodni, azzal együtt jár az udvariasság, az előzékenység, tehát nyilván ez nem mindenhol érvényes, meg mindenhol vannak udvariatlan, meg bunkó emberek, de én emlékszem például most április 12-e után, tudod, amikor itt felrobbant minden, akkor hirtelen mindenki olyan volt az utcán, parancsolj, szia, kinyitom az ajtót, elfáradj be. Hó, mondom, milyen európiának lettünk, tudod, mert egy pillanatra visszaugrottunk a 80-as évekbe, és hirtelen mindenki ilyen előzékenykedés, és ezt tapasztaltam a cseheknél.
2: Igen, is, én nagyon szeretem őket, nyilván ugye ismerem azt a lélektant, amiben ők vannak.
1: És vannak cseh barátaid megmaradtak?
2: Hát nem,
1: vagy, hát nagyon,
2: nem nagyon kicsi, hát 5 vagy 6 éves koromtól 12-ig éltem ott, utána még pár évig azért úgy visszajártam, meg ilyen énektáborokon részt vettem. De utána sajnos ez úgy elkopott, úgyhogy elég vicces, mert a nyelvtudásom is olyan, hogy nincs akcentusom, tehát tényleg perfekt, nem veszik észre, hogyha beszélek, de hát ugye az egy gyerek szókincs, tehát aha. 12 éves korom után ugye már nem éltem ott soha, úgyhogy rengeteg mindent, amit a technológiai fejlődés, kütyüzés, telefon, ugye meg sincs szókincsben, úgyhogy egy ilyen alap gyerek szókincs, de értek mindent, és akcentus nélkül beszélek.
1: Szlovák, az mennyire? Azt is érted?
2: Tehát, értem. Hogy... Kicsit más, tehát hogy picit más ugye a, nem tudom, a kiejtés, az írásmód is, de ugye, nagyjából ugyanaz a nyelv, úgyhogy lehet érteni, és a lengyel is ugye ugyanaz a nyelvcsalád, tehát hogy ők értik egymást. A lengyelt is többé-kevésbé értem.
1: Komolyan? Azt is megérted?
2: Igen.
1: Fantasztikus.
2: Igen, igen. Úgyhogy az a cseh tudás egyébként az sokat hozzáadott.
0: Hát szerintem is elképesztő az a nyelvrokonság, ami köztük van, és ez mindig egy nagyon-nagyon érdekes téma. Hamarosan folytatjuk Cilái kalandozásait, és továbbra is a Habsburg birodalom országait járjuk körül, a mai nap Csehország és Lengyelország a terítéken, és persze Ed Sheeran, már is itt a Shivers.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
4: Ez a Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2 perccel múlt 6:30, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, kellemesen süt a nap, éppen jön fel, jó az idő, 24-25 fokot lehet mérni ebben a pillanatban Budapesten, mi kell ennél több? A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a mai nap folyamán megyénkben, de számottevő csapadék egyébként nem várható, viszont néhol megerősödhet az északi-északnyugati szél. Arra érdemes számítani, hogy a mai csúcsértékek 35-36 fok környékén lesznek, és ha szabadban töltenék a mai napot, készüljenek úgy, hogy erős lesz az UVB sugárzás. Így a bőrük védelméről ne feledkezzenek meg. Korábban mondtam egy ilyet, hogy teljesen jól lehet autózni Budapesten. Képzeljék el, nagyon meglepő módon ebben jelentős változás nem állt be. De számomra is izgalmas. Nem kaptam arról bejelentést, hogy bármelyik körúton vagy átvezető úton egyelőre jelentős mértékű torlódás lenne. Arra számíthatnak, hogy az M3-as bevezetőn azért már kezd érénkülni a forgalom. Egyre többen akarnak bejutni Budapestre, amiben így túlságosan nagy meglepő dolog kedden reggel 6:30 után nem hiszem, hogy van. Arra érdemes készülni, hogy vannak viszont forgalmi rend változások a mai nap folyamán is Budapesten. Például ma is és szerdán is Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Aztán mától a 6. kerületben az Ikhienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak haladni. Aztán sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Lezárták a 13. kerületi Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítási munkálatok miatt. Jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Ez a... Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Micsoda hangulat Mark Emberrel pár perccel 3/4 hét előtt a Belong Together szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Ne feledjék, már jelentkezhetnek a hablatjátékra. Küldjék el SMS-ben a hablaty szót, 0630303098-as a számunk. Elképesztően jó nyereményeink vannak ugyebár a hablatjátékhoz. Például a Kokáért páros belépő a Neoton Familia koncertjére, 2 főre szóló belépője egy Szikora Robert és az Ergo koncertjére, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés. Úgyhogy küldjék el SMS-ben a hablaty szót, 0630303098-as a számunk, így tudnak jelentkezni a játékra. Mindezek mellett ne feledjék, hogy jönnek a perszeidák, és elképesztő látványban lehet részünk, például a Schwab-hegyi csillagvizsgáló is ehhez kapcsolódóan szervez programokat, ha alaposan szemügyre vennénk a perszeidákat. A mai nap folyamán az est sztárja a hullócsillagokon túl ugye a teljes napfogyatkozás lesz. Ez Magyarországról nem lesz annyira tökéletesen látható, ezért Spanyolországból fogják ezt a dolgot majd közvetíteni, hiszen ott látható lesz a teljes napfogyatkozás, egy óriás kivetítőn fogják ezt megmutatni, miközben a szakértők bemutatják majd a jelenség legizgalmasabb részleteit. A következő napokban, mert hogy 14-e és 15-e sem lesz unalmas, a meteorraj, távcsöves megfigyelések, kupolatúrák és egyéb izgalmak várják az érdeklődőket. Egy jó szórakozást kívánok hozzá, és persze Nagy Bogihoz meg Deshez, tőlük jön, hogy jól leszek újra.

Micsoda dal, méghozzá az, amivel az ausztrál kipfivérek kiléptek a diszkólázból, és a 80-as években is tudtak sikert alkotni. Bee Gees, You Win Again, ez pedig a Sláger FM nyúlfarknyival járunk már 7 óra előtt. Jó reggelt kívánok, jó ébredezést! Ne feledjék el felköszönteni a ma névnapos Zsuzsannákat, Tiborcokat, hiszen augusztus 11-én ők az ünnepeltek. És ne feledjék elküldeni SMS-ben a hablaty szót, 0630303095-8, így jelentkezhetnek a hablaty játékra, aminek elképesztően izgalmas nyereményei vannak, például páros belépő a Neuton Familia koncertjére, két főre szóló belépő Szikora Robert és az Ergo koncertjére, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés a Zavartalan Rádió hallgatásért és a visszahallgatás funkcióért. Figyeljék a Sláger FM-et, küldjék a hablaty szót, és játszunk egyet! Közben 7 órakor híreket is mondunk majd, előtte pedig még Justin Timberlake is beköszön hozzánk, itt a Can't Stop the Feeling.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Készen állsz az év leglátásra.

0: Hollywood Vampires. Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után...
2: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Bekerülhet az alkotmányba a fenntartható környezethez való jog. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Luis Capaldi egy szobabiciklit kért a szigetre az öltözőjébe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki hétfői napirendelőtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy véltek, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Félidőhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
5: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
4: Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az országos gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. Szakértői előadásokkal, egészségügyi felmérésekkel, várostörténeti sétával és közösségi programokkal is készülnek. A rendezvény csúcspont

0: útja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta el az RTL egyik műsorában a Sziget booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Luis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögül. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Van olyan előadó, a neve titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet is kért. A napos időszakok mellett ma többször lesz fátyol és gomoly felhős az ég, de csak helyenként északon, északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, nappal pedig 27-34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: 7 óra után 4 perccel nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat is. Az biztos, hogy egy picikét lassabb lehet a haladás az M3-as bevezetőjén. Azért elkezd szépen sorjában növekedni a forgalom, mint ahogy már azért a Hungárián is. Egyre több autóssal lehet összefutni ezekben a pillanatokban. Meg ugyan blokk Budapestre egyre többen akarnak bejutni, de ilyenek ezek a hétköznap reggelek. Jó tudni, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hív átjárónál, vezessenek ott fokozott figyelemmel. Fontos még azt is tudni, hogy sávlezárásra készülhet a második kerületi Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületi Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon a vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületi Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 13. kerületi Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása okán. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. Ezen túlmenőleg lezárták a külső sávot a 11. kerületi október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánok, 7 óra múlt 5 perccel a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Ebben az órában is kalandozunk Cilláékkal a Habsburg Birodalomban, de közben nevezhetnek a hablatjátékra is. Küldjék el SMS-ben a hablatszót 06 30 30 30 95 8. Most kezd Niall Horan!

0: Freddy zenéje a Pain and Glory, 4:08 is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk itt a Sláger reggel. Egészen korrekt szerintem egyelőre az időjárás, szépen feljött a nap, kellemesen süt, simogatja arcunkat, 24-25 fokot lehet mérni ebben a pillanatban Budapesten. Hát nyilván lesz még ennél melegebb, 35 fok délután. Na de ami ennél sokkal fontosabb, hogy jelentkezzenek a hablatjátékunkra, hiszen elképesztően izgalmas nyereményeink vannak. Például a Kokáért egy páros belépő a Neoton Familia koncertjére, két fő részére szóló belépője egy Szikora Róbert és az Ergo koncertjére, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással, visszahallgatással. Jelentkezzenek 0630 30 30 95 8, SMS-ben küldjék el a hablagyszót, és a kiválasztott játékost visszahívom majd. Közben pedig kalandozunk tovább Cilláékkal a Habsburg Birodalomban, a mai nap pedig Csehország és Lengyelország a célállomás. Mautner Zsófi most arról fog mesélni, hogy milyen volt az ő élete, amikor kint él Csehországban. Mi volt az ő története? Ezeket a pillanatokat osztja meg velünk.
1: Mindenkit szeretettel üdvözlünk, ugye mondhatnám azt is akkor, hogy dobre vecse.
2: Dobre ráno inkább.
1: Dobre ráno.
2: Mert a dobre vecse, vagy dobri vecse, az már az estére
1: ja,
2: utal,
1: bocsánat,
2: kérlek szépen.
1: Dobre ráno?
2: Dobre ráno, vagy gen dobre.
1: Meséljél nekem, mert ugye neked van egy komoly cseh kötődésed, hogy...
2: Igen.
1: Hogy te ott mit lötyögtél Csehországban?
2: Kérlek szépen, 5 évig gyerekkoromban ott nőttem fel. Tehát mi kint éltünk Prágában, úgyhogy én oda jártam általános iskolába.
1: És ez hány éves? Hogy képzeljem el a kis Mautner Zsófit?
2: A kis Mautner Zsófi, az 6 éves korában kiköltözik a szülőkkel Prágába, ott beül a cseh általános iskolába, Ubnyeleckás skola oszum.
1: Egyeket mondját, hogy autentikus legyen.
2: Zátlányi skola, Ubnyeleckás oszum. Ott beült kérlek szépen a padba, és akkor onnantól kezdve, hogy a gyerekként ragad rá, tehát szivacsként szívott be a nyelvet, úgyhogy én arra emlékszem, hogy első napon az iskolában még semmit az égvilágon nem értek, és 3 hónap múlva már perfekt cseh nyelven, úgyhogy én 5 évig ott jártam általános iskolába, énekkarba jártam, úgyhogy én mindent csehül tanultam
1: alapvetően. És ez hogyan valami ilyesmi volt nekünk ez? Éva Nikolájevnek Lászgátonnál ulice, nem tudom mi, és akkor így kellett jelentenünk oroszul.
2: Ja, de az oroszul van, hát
1: ez
2: nem orosz, csehül.
1: Ez hogy volt csehül?
2: Ott nem volt ilyen jelentés, nem volt ilyen jelentés, de minden más, tehát hogy én a cseh irodalmat tanultam, cseh énekeket.
1: Tehát
2: hogy...
1: Kafkát meg
2: öt évesen
1: talán
2: nem
1: Kafkát
2: olvastam, bár közülhatom.
1: Hirtelen ezen gondolkodtam, hogy látom a kis Mautner Zsófit, ahogy betotyog, és egy dobre, hogy mondják,
2: dobre ráno,
1: mondja az iskola, vagy egy dobre ráno.
2: Tehát a Kafkát még nem, inkább ilyen Spejből és Hurvinek vonalon mozogtam azért még 10 évesen, az megvan?
1: Hogy ne lenne, meg nekem, tudod, ugye az egész, tehát ugye én is ilyen, megvannak az emlékeim gyerekkoromból, tudod, ahogy ezek a cseh rajzfilmek, a lengyel rajzfilmek.
2: Mert azok csodásak.
1: Akkor az orosz, tudod, ez a fartocská, ugye egy emlékszem, meg volt ez a nyúl, Nyuszi, meg a farkas,
2: igen,
1: nem
2: igen.
1: Tudom azokat, hogy hívták, tudod. És ezek mentek.
2: Nupagagyi.
1: Igen. És akkor volt egy fiú a fartocskába, volt ez a fartocská, az egyébként a Zolinak, a kollégánknak mondom, az a kis ablak, amivel ilyen bukóra lehetett nyitni, az volt azt hiszem a fortocská. És akkor volt egy olyan mese, amikor ott áll egy kisfiú, ilyen nagyon béna mesék voltak, egy ilyen kantáros gatyába, és azt mondja, ja, jobbjú malakó. Azaz, nőt szerettem a tejet. És utána egyre nő, ja, jobbjú malakó. És a végén egy ilyen orosz medvévé nő, ja, jobbjú malakó. De ez orosz, ez nem
2: de az orosz, igen, de hogy a csehek például ott kultikus, tehát ott az a meseipar, meg a mesekészítés filmekben is, az nagyon-nagyon nagy hagyománynak örvend, és az a mai napig nagyon fontos, úgyhogy én is visszaemlékszem, hogy pont a Lolka Bolka, az megvan, Lolek Bolek, az lengyel egyébként, de hát a cseheknél ugye van a Rumcajsz, a nagyszakállás, az is cseh, aztán az magyarul valami más, nem?
1: Rumcajsz volt, igen. És volt a manka egy ilyen olyan felesége volt, hogy egy szőke aj volt, és így fölállt oldalra.
2: Igen, és a cipészek, a kisfiú cipészek, bár lehet, hogy az magyarul másképp. Én ezeket csehül tudom.
1: Nem, az nem tudom, de a Runcajsz, ez volt nagy szakállas, erdőjáró
2: igen.
1: Volt.
2: Úgyhogy isteniek, tehát a cseh mesék, egyébként a cseh filmek is ilyen kosztümös mesék,
1: és fantasztikusak. És a vakond, az is
2: hát a krtek, igen, Zdenyek, Craig Miller, azt hiszem a szerző. Craig, hát a Vakondocska az itthon is azért nagyon
1: a
2: ismert.
1: A Vakondocska, de az, tudod, mit szeretek a csenyelbe? Az, hogy mondjuk 4-5 mással hangzott tud magá összerakni, és ebből a tehát, hogy az figyelj.
2: És ráadásul olyan a nyelv, képzeld el, hogy mindent kicsinyítenek, tehát, hogy minden ilyen aranyosítva van, tudod, hogy nem azt mondják, hogy akkor kérsz egy kávét sütivel, hanem kérsz egy kicsi kávécskát sütícskével. Chcesz kafícskos, you know, zbrzlino, nem tudom, hogy csoda, laszkonykia. Kafícskó chcesz?
1: Nekem ebbe például, ebben egyébként a magyar is nagyon jó, tehát, hogyha kimész, ugye mi azért csináljuk, hogy rövidítsük a szót, ők hosszabbítják a szavakat.
2: Minden hosszabb.
1: Tehát nálunk azért az van, hogy pari, ubi, nem tudom, érted, hogy
2: mi. Rajcsatko, paprikucsko, minden kicsinyítve van.
1: Paprikucsku
2: van. Nagyon fukin hangzik.
1: De igen. Nálunk is van, például én megfigyeltem, tudod, vannak ezek, amikor egy ilyen nagyon macsó férfival találkozol, és úgy akar tompítani a macsóságán, tudod, szóval nem akar, hogy olyan raff legyen, és olyan nagyon férfi, mert magas is, nagy, erős, és akkor ezt úgy tompítja, hogy azt mondja, szióka, figyuka. És így nem érted, hogy mi történt ezzel az 1.95-ös medvével, amikor odahajó, lehajó, hozzák, szióka, ne hari. Ja, fene az a ne hari, szióka, mióka, tudod. És akkor így próbál úgy finomkodni. Kérdezhetek valami csikét, ne hari, tudod, és akkor, de ugye nálunk az ubi, a pari, a
2: na,
1: pöri, a nem tudom.
2: Na, ott tehát ott minden kicsinyitve van, és még visszaugorva a mesére, mert az nagyon érdekes, hogy gyönyörűek vagy, nagyon-nagyon minőségiek ezek a kosztümös filmek is egyébként, és minden mesét, a Hamupipőkétől kezdve az Popelnyicsek, nagyon jó. És nagyon jók ezek, olyannyira képzeld el, hogy hát mi ott tényleg én ezeken a csemeséken szocializálottam gyerekkoromban, de pont most mondta valaki, hogy ott a Királyi tévén, a Cseh Királyi tévén annyira megőrizték ezt a mesekultuszt, hogy ott a mai napig, január 1-én azt hiszem, vagy karácsonykor, tehát az évvégi ünnepi időszakban, mindig az van, hogy akkor jön ki egy új mese, és hogy az egy ilyen kultikus pillanat, hogy várja az egész ország, hogy akkor abban az évben mi lesz az új csemese.
1: Te is tudsz nekem egy, biztos, hogy emlékszel egy gyerekdalt, egy cseh gyerekdalt elénekelni.
2: Ne provokáld ki, hogy itt előadjam a
1: szeretnék. Mert én tudod, én az ilyenekre emlékszem gyerekre, hogy ez a bucigda, bucicance, bucigda. Hát jó, de hát anyukám azt tanulta.
2: Kérlek szépen, cseh énekaros voltam, tehát én ott 5 évig cseh énekarba jártam.
1: Megígérem, úgy. Most én megígérem.
2: Jó, de magunkat senki nem fogja hallani.
1: Nem, megígérem a hallgatóknak, hogy Mautner Zsófi egy kis cseh gyerekdalt el fogjuk majd énekelni a mai adásba.
2: Most?
1: Akár most is.
2: Egy, jó, egyet. Kdyby byl Bavorov, co jsou vodňany,

0: Yeah, you know.
1: Kérlek szépen, igen. Már mikor itt egy ilyen kis csendalt elejtek neked?
2: Hát akkor az én bucikdám az eltakádott.
3: Na ez valami elképesztő. Ez az ének? Hát én ezt nem bírtam volna Zsófi után csinálni. Hamarosan természetesen folytatjuk a kalandozásokat Csehországban és Lengyelországban ma után Zsófival és Cilával. Addig a Sláger reggelben Adele énekel Rolling in the Deep. There.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óraprogram miatt. Kerékpársávot alakítanak ki a Szent Gellért rakparton. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak a Naplástónál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondos óraprogram működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondos óra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz költségvetési csalás gyanújával. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton, közölte a Budapest Közút. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. A mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Letartóztattak egy hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint megszúrt egy másik férfit Dunaújvárosban. A támadó ittasan szólalkozott össze áldozatával egy élelmiszeráruház parkolójában, majd egy dugóhúzóból kialakított szúróeszközzel követte őt egy vendéglátóhelyre, ahol csípőtájékon megszúrta, majd többször megütötte. Az áldozat 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, de fennállt a súlyosabb sérülés veszélye. A tettes 4 hónapja szabadult a börtönből, a bíróság elrendelte letartóztatását. Nyárvégi madárgyűrűző akciót rendeznek augusztus 12-e és 26-a között a budapesti Naplástónál. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportja már 13. alkalommal várja az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégéken is. A madarak befogása és gyűrűzése naponta reggel 6 és délelőtt 10, valamint este 7 óra és naplemente között zajlik, az időjárástól függően. A látogatók szakemberek vezetésével megtekinthetik a bemutató hálót és közelről megismerkedhetnek a gyűrűzés folyamatával. Tavaly 51 faj, összesen 3441 egyedét fogták be, és jelölték meg az ideiglenes táborban. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Egyelőre szép az időnk Budapesten, azt hiszem ebben egyetérthetünk, 25 fokot mutatnak a hőmérők, felmerül az emberben a jogos aggodalom, hogyha így reggel fél 8-kor 25 fok van, akkor mi lesz azután? 35 fok a legmelegebb órákban, egyelőre ezt ígéri a meteorológia. Gomoly felhők megzavarhatják a napsütést időnként a térségben, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Arra érdemes számítaniuk a melegfrontra érzékenyeknek, hogy ők migrénnel, keringési panaszokkal, vérnyomás problémákkal, szédüléssel, rosszul léttel is találkozhatnak. Sokan fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Jövünk, megyünk ide, oda, ilyen ez a reggeli csúcsforgalom. Érdemes arra számítani, hogy erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, az M1-esen Biatorbágy térségében, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, többen kószálnak a 11-esen Szentendre közelében, és az 51-esen a Dunaharaszti elkerülő szakaszon. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a befelé vezető oldalon, torlódásra számíthatnak. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyár Hívát járónál, ott is fokozott figyelem szükségeltetik. Különben egyre élénkülőbb forgalommal találkozhatunk a Hungária körgyűrűn és ugye a Könyves Kálmán körút bizonyos szakaszain. Szakaszonként az Üllői úton is megtorpan a haladás, gondolom, hogy leginkább ott a lámpák fogják meg a haladást, a Soroksári úton is egyes részeken, na meg hát persze a Kerepesi úton is szakaszonként azért már-már egyre lassabban lehet a Bobébe eljutni. Mindezek mellett lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítás miatt, illetve Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében mától félpályás lezárásra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: szerepben. A főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Egyébként megmondom úgy, ahogy van. Meg vagyok elégedve a vállalattal, tényleg egy szavam nem lehet. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy... De mondom, meg vagyok elégedve, megmondom úgy, ahogy van, mert megvan a pénzem is. Most már, hát... Sokat kellett keresni, amire meg lett. Valamelyik marha úgy eldugta, hogy egyszerűen... Mondom, itt dolgozom, a legjobb kuncsaptok járnak hozzánk se. Mert ugye gondolják, divatlabbul dolgozunk, az meg vonza az embereket a divatlap tesénére. Ja, igen. Divatlap a Népszabadság. Szűz Mária, édesanyám. Sokáig kellett várni, hogy divatba jöjjön. De aztán hálá a jó Istennek most már divatba jött. Úgy belegondoltam, hogy aki a Népszabadságból öltözködik, annak nem kell köpönyeget forgatni. Sűrűn. Mert ugye ami ebben benne van, az ember magára veszi, aztán hordhatja az írháját.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, benne pedig, ahogy az lenni szokott, ilyestájt, hablatjátékunk, Ágnes már itt is van velem a vonalban. Hol élsz, melyik városból telefonálsz?
2: A 8. kerületből.
1: Nagyon szuper, hát akkor te is érzed ezt a kellemes már kora reggeli 25-26 fokot, amit Budapest produkál.
2: 38 fok van a hálószobámban, a kis jó tetőtérgi lakásomban, úgyhogy érzem, de...
1: Hogy tudsz aludni?
2: Sehogy. Hetek óta olyan vagyok, mint a zombi lennék.
1: Hát bízom benne, hogy akkor tudok egy kis kellemes pillanatot hozni a mai reggeledbe. Készen állsz-e? Mutathatom-e a feladványt?
2: Igen.
1: Oké, akkor hegyezd füleid. Azt a részfrántos fütyüléjét, micsoda művészi performance. Na, mit gondolsz? Mit dúdol Cilla?
2: Ez a Macarena.
1: Az bizony, úgyhogy gratulálok! Megvan a páros belépő a Neoton Familia koncertre, Szikora Robi és az Ergóra, és ott az egyéves Sláger FM prémium előfizetés is. Gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm, el se hiszem. Hát ez nagyon jól indult ez a mai reggel.
1: Nagyon örülök.
2: Meg megyek a strandra, úgyhogy akkor mai napon már szuper.
1: Akkor most strandolni fogsz?
2: Igen.
1: De kell is, tehát ezt a meleget magam másképp elviselni nem lehet?
2: Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Jaj, nagyon imádlak benneteket. Úristen, de szeretlek benneteket. Hát, elmondani nem tudom.
1: Nagyon köszönöm, vigyázz magadra. Neked is küldöm az idei foci VB hivatalos himnuszát. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion. Itt a DNA. Ezzel kívánok szép napot.
2: Szia, puszi.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti

0: boldogelég.hu.
1: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
4: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
5: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után...
5: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Visszakapcsolták a Paksi atomerőmű 2-es blokkját. Sikeres volt a 30 napos budapesti közbiztonsági akció. A fazekasság lesz a középpontban az idei mesterségek ünnepén. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Ismét névleges teljesítményén üzemel hétfő este 22 óra 28 perctől a Paksi atomerőmű 2-es blokkja, közölte az NVM Paksi atomerőmű ZRT. Az erőmű este 6 órakor kezdte meg a blokk úgynevezett felterhelését. A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot korábban teljesen le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át, és az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására is. A blokkok ezt követő biztonsági hűtésére. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján azonban hétfőn este megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Véget ért a 30 napos budapesti közbiztonsági akció, amelyet eredményesnek értékelt a belügyminiszter. A rendőrség az elmúlt hetekben 154 embert fogott el, 118-at pedig előállított. Összesen 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült, valamint 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A programban 97 helyszínen 1600 rendőr vett részt, akik mintegy 11 000 szolgálati órát teljesítettek. A tárca szerint a közbiztonsági problémák háttere összetett, ezért rendészeti intézkedések mellett szociális és egészségügyi megoldásokra is szükség van. Az akció lezárása után 19 fővárosi helyszínen továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosítanak, közel 100 helyen pedig mozgó járőrök teljesítenek szolgálatot. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a többi tizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. A fazekasság lesz a középpontban a 40. mesterségek ünnepén, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg a Budai Várban. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be, és csaknem 100 látványműhelyben ismerhetik meg a látogatók a hagyományos kézművességet. A fazekasok mellett kovácsok, szövők, hímzők, bőrdíszművesek, kosárfonók és más mesterségek is bemutatják munkájukat. A családokat kézműves foglalkozások, mesemondás, bábszínház, koncertek és táncos programok várják. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs sójával. 2027. január 24-én a budapesti NVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupersóval várják a közönséget. Ma is folytatódik

0: A kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, és pár fokkal enyhül a meleg, 27-33 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Már is mondom, mi újság az utakon, amit tudni kell, hogy élénk a forgalom a pesti alsó rakparton, a Margit hídtól az Országházig, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, de sokan vannak a Váci úton is befelé a Megyeri út előtt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt is körültekintőnek kell lenni. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon is, az M1-esen Biatorbágy térségében, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, a 11-esen Szentendre közelében, de egyébként az 51-es főúton is a Dunaharasztíj elkerülő szakaszon kifejezetten oda kell figyelni. Ezek mellett Budapesten egyébként példának okáért a Kerepesi út, Rákóczi út forgalma is lassul, az Üllői úté is, a Soroksári úté is, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, főképpen a nagyobb csomópontok környékén lehet lassulásra számítani, de készülhetnek arra, hogy szintén hasonló a helyzet a Nagykörúton is, ott is leginkább a nagyobb csomópontok környékén akadozik a haladás. Sok az autós a Budaörsi úton, jelentősen lelassult arrafelé is a haladás, de egyébként a Szerébi út forgalma is szakaszon meglassul. Jó utat kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt 5 perccel, ez a Sláger reggel, augusztus 11-e van, méghozzá kedd, sok boldogságot a Zsuzsannáknak, Tiborcoknak, ők a nap ünnepeltjei. Ebben az órában is kalandozunk Cilláékkal Csehországban, de még előtte itt a Backstreet Boys, jön tőlük az Everybody, erre kérem a hangot!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Teddy Swims és a Mr. Noitól jó reggelt kívánok a Sláger FM-mel. Ez a Sláger reggel, ébredjünk együtt. Ma is 35 fok lesz, ma még nagyon meleg. Holnap már talán egy picit hűvösebb lesz ennél, úgyhogy egy kicsikét azért a nyár majd a szelidebb arcát is megmutatja. És ha már megmutatja a nyár azt a szelid arcát, akkor érdemes lehet néha nekünk is kidugni az orrunkat a lakásból. Rengeteg izgalmas lehetőség van Budapesten, például ugye itt a nyár, azért vannak olyan pillanatok, amikor az időjárás lehetővé teszi, hogy tényleg kimozduljunk, és akkor például szabadtéri jógára is várnak minket. Például holnap a Millennium háza mellett a Rudolf szobornál este 6 órától vehetünk részt dinamikus tematikájú jóga órán. Lesz majd 19-én egyébként még stresszoldó jóga óra is ott, 26-án pedig majd a gerinc lesz a középpontban. De egyébként, hogyha valaki szabadtéri jógás feltöltődésre vágyik Budapesten, bőven lesz rá alkalom, például a Városligetben is várják majd a kezdőket és a haladókat is, augusztus 17-én, 24-én és 31-én, de például a mai este folyamán a Villa 11 privát kertjében is várják majd az érdeklődőket este 6 órától. Jó szórakozást, vagy mondjam azt, hogy inkább jó feltöltődést kívánok hozzá. Daryl Hall-lal és John Oates-szal itt az Out of Touch, és persze hamarosan Cilláék Habsburgos kalandjai is folytatódnak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fontos bejelentést tett Donald Trump. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Louis Capaldi egy szobabiciklit kért a szigetre az öltözőjébe. Jó reggelt kívánok, Szendrif Bori vagyok. Megnyílt a kereskedelmi hajózás előtt a Hormuzi szoros, miután teljes területéről eltávolították az aknákat, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzést gyakorol a stratégiai fontosságú vízi út felett. Irán a háború kezdetén nagy számban telepített aknákat a szorosban, és a hajók elleni támadásokkal szinte teljesen leállította a forgalmat. Washington célja, hogy az energiaforgalom visszatérjen a háború előtti szintre, közölte Trump elnök, aki elutasította Irán háborús jóvátételi követelését. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A tárcavezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg, törekednek rá, hogy a régi épület egy modern, 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a világ minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig is eltarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az Országos Gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. Szakértői előadásokkal, egészségügyi felmérésekkel, várostörténeti sétával és közösségi programokkal is készülnek. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta el az RTL egyik műsorában a Sziget booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Louis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögül. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Van olyan előadó, a neve Titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet is kért.
2: Pest megyére érvényben van a magas középhőmérséklet miatt a narancssárga figyelmeztetés, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Tekintve, hogy már most 28 fok van Budapesten, szerintem ezen úgy annyira nem lepődünk meg. 36 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Egyébként ennek okán érezhetik is a melegfrontra érzékenyek tüneteik erősödését, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés jelentkezhet, és sokan tompábbak lehetnek. Viszont délután este felé már jön a hidegfronti hatás, így a hidegfrontra érzékenyek sem ússzák meg a fejfájást. Mondjuk az utak híreit is, érdemes autózás közben is a Sláger FM-et hallgatni. Baleset történt ugyanis a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, arrafelé mindenféleképpen nagyobb körültekintést szükségeltetik. Erős a reggeli forgalom a környéken, az M1-esen Biatorbágynál, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, a 11-esen Szentendre közelében is többen vannak, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint. Apropó bejutás, a Budaörsi út forgalma jelentősen terheltebb, de sokan vannak a Szerémi úton is, ott is figyelmesebben. Az Üllői úton és a Kerepesi, valamint a Rákóczi utakon is terheltebbek a forgalmi sávok szakaszonként, de készülhetnek arra, hogy nehézkes az átkelés a Hungária körgyűrűn, a Könyves Kálmán körúton szintén. Egyébként a Nagykörút forgalma is jelentősebb, ott is torlódással találkozhatnak, de szakaszonként a rakpartokon is. Legutóbbi információink szerint ez leginkább a pesti oldalt autózókat érinti. Ha lenne közlekedési információjuk, szóljanak 0630 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Take That, Real Like Me Fire, ez a Sláger FM. Jó reggelt kívánok, 3:45 előtt járunk pár perccel. Szerintem gyönyörű ez a mai reggel, kellemesen süt a nap. Olyan jó meleg is van már most így a kora reggeli órákban, 35 fok délután, úgyhogy elképesztő módon oda tekernek most is a termosztátnak Budapesten. Na de mi is oda tekerünk valaminek, mindjárt Harry Styles zenéjének, hamarosan az American Girls is következik. Előtte pedig folytatjuk Cilláék kalandozását a Habsburg birodalomban, és miről másról esne szó most a folytatásban, mint a gasztronómiáról. Csehország és Lengyelország a téma a mai nap folyamán.
1: Közben piacozunk akkor, jó, most ugrunk egyet.
2: Olyan cseresznyetál van itt. Mit hoztál?
1: Gondoltam, hogy valami, én egy ilyen céklával
2: érkeztem. De ez egy répacékla.
1: De ez egy rendes cékla, ez friss, tehát ugye a cékláról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen téli zöldség és téli szezonális gumos dolog, de hogy közben meg ilyenkor nyáron jönnek ezek a fantasztikus nyári zsenge céklák, úgyhogy nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy ilyenkor vásároljon. Ugye ez szép minden szöröstül, böröstül, a cékla levél is ehető. Azt ugye ilyenkor mindig elmondom, nehogy kidobjátok.
2: Az hogy esztük?
1: Hát az ugyanúgy el tudod készíteni, mondjuk, mint egy spenótot, tehát, hogy egy ilyen fokhagymán megfonnyasztod.
2: Aha.
1: Tehát klasszul, vagy bármibe beledobod, tudod, egy ilyen marékkal, levesbe, felcsikozod, vagy megfonnyasztod, és nem tudom, pici szójaszószal, pici fokhagymával, egy rizsre ráteszed, vagy egy rántottába beleteszed, pesztót készítesz belőle, krémlevest készítesz belőle, tehát ezek nagyon
2: és
1: jók.
2: Pont erről jut eszembe, hogy Zsófi majd meséld el nekünk a hallgatóknak, hogy ugye itt a monarchián keresztül, ugye annak idején ugye nem volt az, mint most, hogy kubai narancs és nem tudom én dél-afrikai banánt teszünk, hanem azt tettük, ami éppen megtermett, tehát szezonálisan étkeztünk ugye a század elején, és te nemrég voltál, talán tavaly vagy tavaly előtt voltál egy workshopon Schönbrunnban, ahol pontosan ezekről a gumós növényekről volt szó, mint a cékla, a zeller, és stb. Hogy ez mi volt pontosan?
1: Az pont egy téli workshop volt egyébként, ahol azt jártuk körbe, hogy hát télen azt gondoljuk, hogy nincs semmi, miközben ezek a gumós zöldségek, miközben a zöld levelek, a salátafélék, meg minden, valójában akkor vannak a csúcson, tehát, hogy akkor a hideg miatt elkezdenek egyre több cukrot valahogy produkálni, úgyhogy még édesebb, még húsosabb az összes levél, tehát, hogy télen ezeket érdemes fogyasztani. De hát most meg a nyári időszakban, ugye kimentem természetesen most is a Lehel piacra, és megnéztem, hogy mi van, és örültem, hogy ezek a friss zsenge céklák itt vannak, mert ezeket nem is kell olyan hosszan egyébként hőkezelni sem, vannak ezek a picikek is céklák, amit egy serpenyőben simán át lehet forgatni. Ugye majd jön vendégünk egyébként, aki a lengyel gasztronómiáról mesél majd nekünk, és egy nagyon jó levest hoztam, azt majd megosztjuk a hallgatókkal a receptjét, és egy ilyen hideg lengyel cékla levest, azért is hoztam a céklát. És még azt akartam elmesélni, hogy nyilván ugye te is mindenhol piacozol, meg utazásokkor én is piacozok, és a varsói piac, Varsó amúgy is nagyon érdekes, nagyon ajánlom mindenkinek, egy ilyen modern, kicsit ilyen berlini hangulatú az egész város.
2: Lerombolták,
1: és viszont utána az összes EU pénzt ott valóban a városra költötték, úgyhogy nagyon zöld. Nagyon zöld az egész város, nagyon modern, nagyon pulzál, csomó művészeti alkotás van, úgyhogy szuper jó város, egy hosszú hétvégére.
2: De voltál Varsóban?
1: Nagyon sokat voltam Varsóban, igen, és a Varsó
2: a nyelvet,
1: értem, igen. És a varsói piac nagyon jó, képzeld el, hogy ott a lengyelek mindig nagyon figyeltek arra, hogy az alapélelmiszerek azok nagyon olcsón hozzáférhetőek legyenek, úgyhogy ott a nem tudom, káposzta, tejtermékfélék, krumpli, amik ott a lengyel konyhára nagyon jellegzetes, azok kvázi fillérekért hozzáférhetőek. De ami nekem nagy élmény volt, hogy a varsói piacon találkoztam először olyannal, hogy egy olyan tojás árus stand volt, hogy az egész úgy volt felépítve, mint hogy egy ilyen ékszer üzlet lenne, hogy akkor visszautaljunk az elejére. Nagyon sokféle, körülbelül 30 féle tojást árultak, és volt olyan, ami mit tudom én, aranyárban adták, mert hogy csak, nem tudom, zabot evett a tyúk, aha, meg csak zöldet, meg organikus, meg mindent, tehát 30 féle, és akkor ki is próbáltuk ezeket, és a legdrágább, ami mit tudom én, nem, nyilván az sem volt annyira nagyon drága, de hogy viszonylag a többihez képest azért magasabb volt az ára, és hogy óriási nagy különbség volt ezek között is. Úgyhogy például a varsói piacot ezért imádom. A Cseh, Prágában is voltam, ilyen termelői piacon, ott meg ezek az isteni mindenféle bukták, kalácsok, túros, szilvalekváros, kerek, meg batyuk, meg mindenféle, ott ezek nagyon mennek.
2: De az is érdekes, én azt figyeltem meg, de mondhat tévedek, hogy mi Közép-Európában, vagy ez, inkább ez a német közép-európai részen, mi sok ilyen gumós zöldséget eszünk, akár céklát, zellert, karalábét, nem tudom, ezt töltjük, húzzuk, vonjuk, káposztát, akár a szláv részen is rengeteg a cékla, a káposzta, a borcsa.
1: Az ugye mindenhol van.
2: És mondjuk ehhez képest a dél és Nyugat-Európa, de Nyugat-Európa déli része, németek inkább ilyen krumplievők, és akkor a déli részen meg ez a rengeteg cukkini, tököcskék, fokhagyma.
1: Hát nyilván, ami megterem, tehát, hogy már a klíma miatt is, ugye, igen, ami megterem. Hát ezekben az északi országokban, tehát ugye a lengyeleknél az egy teljesen más klíma, ugye sok erdő van, sokkal hűvösebb van, tehát nyilván olyan élelmiszereket ettek mindig, amik ott leginkább megtermettek, plusz a hosszú tél miatt, ugye, amikor akkor is tartósak voltak.
2: Igen.
1: Még egy dolog jutott eszembe, itthon is ugye berobbant a kovászos uborka szezon, ugye remélem már eltetted az első adagodat.
2: Nem, de el akarom tenni, és képzeld el, hogy én a krumplival kovászolok.
1: Igen, mert már megtanultad, ugye, hogy nem is kell hozzá valójában kenyér, mert a kenyér tulajdonképpen csak gyorsítja a folyamatot, de hogy kenyér nélkül is ugyanúgy megkovászolódik.
2: Abszolút, és én krumplit teszek, úgyhogy és forró vízzel öntöm le.
1: Igen, van séf, aki csak krumplival, sőt, hogyha semmit nem teszünk bele, hanem csak a forró sós vízzel leöntöd, ugye akkor is kovászolódik, mert ez egy természetes folyamat, ami ilyenkor elindul. És azt akartam mondani, hogy a lengyeleknél ott is nagy kovászos uborka kultusz van, és náluk van egy olyan kovászos uborka, amit csak félig kovászolnak, az a neve, hogy maloszolne, ami kevés sóval, azt jelenti kicsit sózott uborka, az ilyen extrém ropogós, kicsit olyan harsányabb zöld, tudod, még nem érik be teljesen, és sokkal rövidebb idő alatt elkészül, az ilyen egy-két nap alatt elkészül, és hogy harsogóan ropog, és hát azt eszik ott, tudod, vodkázáshoz, meg minden máshoz.
2: Mindenhez.
1: És isteni, azt is nagyon ajánlom, hogy ki érdemes kipróbálni.
2: És ez még egy kérdés, hogy hoztál mini cukkiniket a Lehelről, ugye a piacpercekben, ezeket kevésbé sütjük, ezt inkább salátába aprítjuk, vagy
1: figyelj,
2: bármi?
1: Ez nyersen, így ahogy van, legyalulod a mandolinoddal,
2: igen?
1: És már eheted, tehát hogy ezek annyira harsogóan zsengik, hogy nyugodtan lehet enni, vagy grillre ráteszed, hosszában felvágod egybe, vagy ilyen vastagabb korongokra, és akkor pár perc alatt.
2: Na akkor ezt most megcsináljuk.
1: Mindjárt ízítjük a grillt.
0: Én mondjuk már a kovászos uborkánál elvesztem. Cilával és Mautner Zsófival kalandozunk a Habsburg Birodalomban, és most Csehország és Lengyelország a kiemelt témánk, és persze az ő gasztronómiájukat is megnéztük. A folytatásban is izgalmas érdekességek, míg, de meg Harry Styles, itt az újdonság, American Girls.

Oh, Prince, és a kész, ez a Sláger FM. Szép reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra előtt járunk picivel, 30 fokot szépen lassacskán karcolgatjuk, úgyhogy a nyár az még mindenféleképpen itt van velünk. Hát 35 fokot ígérnek ma délutára a meteorológusok Budapestre. Úgyhogy még itt azért az augusztus kifacsarja belőlünk az utolsót, ami bennünk maradt így kánikula szempontjából. Érdemes figyelni, mert a következő órában is Cilával és Mautner Zsófival kalandozunk majd a Habsburg Birodalomban, egész pontosan egy picit a művészeteket is körbe fogjuk járni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes a Sláger FM-et hallgatni. 9-kor hírek előtte pedig még egy felejthetetlen dal, ők már a Top Loader és az ezredfordulós siker a Dancing in the Moonlight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camember sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Sziasztok, Eller Junior vagyok. Találkozunk augusztus

0: csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény. www.hotelnautis.hu.
1: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Marad a kiemelt rendőri jelenlét a fővárosban. Megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Átadták a Super Society díjakat a szigeten. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A 30 napos közbiztonsági akció lezárása után is kiemelt rendőri jelenlét maradt Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A BRFK 19 fővárosi helyszínen fokozott ellenőrzést tart fenn, közel 100 ponton pedig mozgó járőrök teljesítenek szolgálatot. Az elmúlt hónapban folyó akció során 154 embert fogtak el és 118-at előállítottak, és több mint 150 helyszíni bírságot szabtak ki. A programban 1600 rendőr vett részt, akik összesen 11.000 szolgálati órát teljesítettek. A kormány és a főváros egyetért abban, hogy a közbiztonsági gondokat rendészeti eszközökkel önmagukban nem lehet megoldani, ezért külön rendészeti és kríziskezelő munkacsoport alakul, bevonva a szociális és egészségügyi szakembereket is. Megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány 850 millió forintot biztosít a külső Váci útnál hiányzó két szakasz megépítésére. A beruházással összekötik a Dunakeszi felől érkező kerékpárutat a gáton már elkészült aszfaltozott úttal, valamint biztonságos kapcsolatot alakítanak ki a gát és a Dunasor között. Az útvonal az Eurovelo 6 hálózat részeként Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezet majd. A fejlesztés célja, hogy a Duna bal partján haladó kerékpárút közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. Vádat emeltek egy Dabas környékén élő nő ellen, aki a vád szerint több helybélinek árult kábítószert. A nő 2025. júniusa és decembere között otthonában értékesítette a Kristály néven ismert drogot. A házkutatás során a jelentős mennyiség határának több mint kétszeresét kitévő kábítószert találtak nála. A nyomozók 8 millió forint drogkereskedelemből származó készpénzt is lefoglaltak. Az ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. A nő bűnösségéről a Budapest környéki törvényszék dönt. Nyárvégi madárgyűrűző akciót rendeznek augusztus 12-e és 26-a között a budapesti Naplástónál. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportja már 13. alkalommal várja az érdeklődőket, hétköznapokon és hétvégéken is. A madarak befogása és gyűrűzése naponta reggel 6 és délelőtt 10, valamint este 7 óra és naplemente között zajlik, az időjárástól függően. A látogatók szakemberek vezetésével megtekinthetik a bemutató hálót, és közelről megismerkedhetnek a gyűrűzés folyamatával. Átadták a fiatalok mentális egészségéért dolgozókat elismerő Super Society díjakat a Sziget Fesztivál 0. napján. Az idén először meghirdetett elismerést 5 kategóriában ítélték oda, hiteles és innovatív kezdeményezéseknek, illetve szakembereknek. A helyi szervezetek díját a délpesti hátrányos helyzetű fiatalokat segítő Kompánia Alapítvány kapta. Az országos elismerést az ingyenes, anonim lelkisegélyszolgálatot működtető Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány vehette át. Az év szakembere Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány vezetője, az év nagykövete pedig Lil Frak lett. Az életműdíjat a gyermekvédelemben 4 évtizede dolgozó Illésné Áncsán Arankának ítélték oda. A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén sokat süt a nap, csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar, leginkább északon. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A rendkívüli hőség miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyében vörös riasztás van érvényben. Holnap szeles és pár fokkal enyhébb idő valószínű, 33 fokig enyhül a meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtés.

0: légzési hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
1: És berobbannak a közlekedési információk, és vigyázzunk egymásra. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után a külső sávban lelassult a haladás. Tart a helyszínnel és a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, korábban ugye ott is incidens történt, és baleset történt a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján a belső sávban, arrafelé is körültekintőnek kell lenni. Lezárták a Jászberény úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a forgalom egy sávon halad a befelé vezető oldalon, lépésben halad a forgalom. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári hívátjárónál. Ezen túl lassú haladással találkozhatnak a pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Országházig. A Rákóczi úton befelé a Baross tértől, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél, sokan jönnek befelé az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, de a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, meg a 10-es úton befelé az Ürömi körforgalom előtt is sok az autós. Na meg az M1-esen Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomnál, de a 11-esen Szentendre közelében is sokan vannak. Na meg az 51-es főút Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9:05 perccel folytatódik a Sláger reggel. Hello, Karakas Balázs vagyok. Már most 30 fok környékén olvadunk, mint a vaj, és mindeközben utazgatunk a Habsburg Birodalomban Cilláékkal. Nem sokára a művészetet vesszük gorcsó alá, úgyhogy érdemes a Sláger reggelt hallgatni. Közben Spillers zenéje pörög, ez már a Groove

0: A Texas együttes és a Summer Sun itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel reggel is változatosan rádiózunk. Nem sokára Miles Smith is beköszön hozzánk, előtte pedig folytatjuk Habsburgos kalandozásainkat Cilával és Mautner Zsófival. És ha már Habsburg időszak, akkor a művészetet véletlenül sem szabad elfelejteni, hiszen ekkor tájt épült-szépült a zsolnai porcelángyár. Erről lesz szó a folytatásban.
1: Azt akartam neked, Zsófi, mesélni, hogy annyira érdekes ez az időszak a Magyarországnak, amikor ugye megtörténik ez a kiegyezés, ugye monarhiában vagyunk, egész héten ebbe az őrületbe utazgatunk, hogy pont így eszembe jutott, hogy ez az az időszak, amikor a Brownlee-kört megcsinálják, ugye, amikor az Unikum létrejön, amikor egyre több gyár, a Weiss Manfredék, tehát hogy mindenki ebben az időszakban így buzog, és ez az az időszak, amikor Zsolnai Vilmos Pécsen megnyitja a zsolnai gyárat, és szeretettel üdvözlöm, Kele Anna van itt velünk, és legutóbb egy kiállítás volt nálatok ugye a Virág Judit Galériában.
2: Így van, egy csodálatos a zsolnai gyárnak az aranykorára, a szecesszió időszakára, a századfordulóra koncentráltunk ebben a kiállításban, és ez egyébként egy nagyon személyes kiállítás volt, mert ez az én anyukám férjének, a Törő Istvánnak, tehát a galéria alapítójának a magán gyűjteménye volt látható. Tehát csupa olyan tárgy, ami egyébként nem került eladásra, és ami még soha nem volt korábban látható.
1: Hát ez az Istvánnak a
2: gyűjteménye
1: saját gyűjteménye. És azt akartam tőled kérdezni, hogy miért olyan izgalmas a zsolnai? Tehát ugye Zsolnai Vilmos ugye megcsinálja ezt a gyárat Pécsen, és szinte úttörője ugye az egész kerámia művészetnek.
2: Zsolnai Vilmos egy fantasztikus ember volt, akiben egyszerre egyesült az üzleti érzék és a művészeti érzék, és a zsolnai gyárnak a története az a magyar iparművészet egyedülálló sikertörténete. Tehát ő az, hogy talán, hogy mivel tudjuk megfogni, hogy miért olyan különleges a zsolnai, mert egyrészt gyönyörű, nagyon szép, kiemelkedő kvalitást képvisel, rendkívül modern, tehát hogy egy olyan minőséget képvisel, amiért a maga korában is az európai uralkodó családok, az arisztokraták, a nagypolgárság is versenyeztek.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen a Zsolnai az, aki például ugye megjelenik a szecesszió. Nekem mindig azok a művek vannak, vagy ahogy az él bennem, hogy ez a szecesszió.
2: Igen, ez az eozin, ez a rendkívül megfoghatatlan, a szivárvány különböző színeiben irizáló, játszó színkavalkád, ami a szivárványra emlékeztet, és ezt képzeljétek el, hogy ezt a Zsolnai Vilmos, ezt több év alatt több mint 4000 más kísérletet végzett. Aztán esténként, tehát a család együtt vacsorázott, utána ő visszavonult a dolgozószobájában, és elkezdett kísérletezni. Tehát, hogy ő maga járt utána, ő maga építette fel ezt a gyárat, ő maga építette be egy hatalmas vállalkozást, és ő maga kísérletezte ki ezeket a termékeket. És az eozinon kívül, ami még fontos, hogy ő tényleg egy olyan a porcelán fajansz, ami egy sokkal erősebb, strapabíró porcelán volt, mint mondjuk a Herendi, a konkurencia.
1: A Herendi az egy nagy konkurenciája volt a zsolnainak, mert ugye ők is, tehát ott azért nagy megrendelők voltak, tehát a Viktória királynőnek szállítottak, az Aponyi gróféknak, a Rothschild családnak, Ferenc Józsefnek, ugye, tehát hogy és a Zsolna, de az egy klasszikusabb.
2: Így van, a formavilág is klasszikusabb, meg ők ott azért alapvetően ők étkészleteket is gyártottak, és de valóban kiemelkedő minőségben, tényleg Viktória királynőnek, a mai napig van az angol királynőnek herendie. A zsolnai az egy picit más irányba ment el, és ők rendkívül modernek voltak a maga korában, tehát ez a szecesszió formavilága, minden, ami a szecesszióra jellemző, ezek a növényi formák, az erotika, a finom visszafogott erotika, ez mind-mind megjelenik a zsolnaiban.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy a zsolnai egy olyan modern porcelán művészet volt, ami azért egy polgárpukkasztó volt, tehát a kor klasszikus, kicsit konzervatív világából kikacsingatott.
2: Ők nagyon ügyes üzletemberek voltak, úgyhogy nem csak ilyen van, de volt ilyen is. Van például a úgy hívják, hogy rózsaillat, ez egy női szobor, ami egy tulajdonképpen egy félmesztelen női felsőtestet ábrázol, és az gyönyörű volt, és az például polgárpukkasztó volt a maga korában. De voltak ennél sokkal visszafogottabb, egyszerűen tényleg csak gyönyörű kaspói kerámiák, vázák, amik az akkori nagypolgári családok otthonai díszítették.
1: És bocsánat.
3: Nem, én akartam csak kérdezni, hogy akkor jellemzően kik vásárolták, de nyilván ugye a tehetősebbek, de hogy akkor ez egy különleges formavilágnak számított, tehát ki az, aki vásárolta ezeket, meg hol ezek dísztárgyak voltak, vagy valóban használták is a hétköznapokban?
2: Ezek alapvetően dísztárgyak voltak, de igen, virágok tárolására például abszolút használták, és minél kisebb volt a széria szám, tehát amiből mondjuk néhány darab készült, az csak a legtehetősebbek engedtek meg maguknak. Voltak kevésbé jó minőségű és kevésbé drága termékeik, azt már többen megengedhették maguknak, de talán a leghíresebb történet az az úgynevezett Andrássy ebédlőnek a története, amelyet 1898-ban Andrássy Tivadar gróf adott egy megrendelést, hogy a főutcai palotáját a lehető legmodernebb tárgyakkal rendezze be. És ezért hazahívta Ripő Rónai Józsefet, akkor Franciaországban élő alkotót, aki itthon még akkor nem volt ismert, hogy tervezzen nekik egy étkészletet. És talán ez az egyik, ez a leghíresebb étkészlet, amit valaha a Zsolnai csinált. Sajnos ez a ma már nem látható.
1: És mit szólt például Bécs és a császári udvar, ugye ott is ugye a Jugendstil, a szecesszió ugye utat tör magának, hogy fogadták Bécsbe?
2: Hát az eozinért hatalmas harc volt a korszakban, tehát az eozinnak az is a jellegzete, az is a különlegessége, hogy az se előtte, se utána senki nem tudta megcsinálni, tehát ez akkor, vagy hát egészen pontosan ez néhány száz évvel ezelőtt volt már az eozin, aztán elfelejtették a titkát, és a szecesszió idején többen elkezdtek vele kísérletezni, például egy bécsi porcelángyár, az Amfora, például francia gyárak, és itthon pedig a Zsolna is. A Zsolnai Vilmos volt az első, aki, ahogy már említettem, ugye több ezer kísérletet végzett, aki felfedezte az eozinnak a titkát, aki ezt alkalmazni tudta, ezt a másztechnikát, és bemutatta 1900-ban a párizsi világkiállításon, ahol az egész világ elájult.
0: Azért ez nem semmi kíváncsiság kellett, meg nem semmi kísérletezés, meg nem semmi idő, amit ebbe bele tudod fektetni. Ciláikkal holnap is folytatódik kalandozásunk Erdélyt. A szívünkhöz oly közel álló Erdélyt vesszük majd górcső alá. A folytatásban viszont Miles Smithnek adom át most már a stafétet, tőle a Stargazen hallható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már most meleg van Budapesten, 30 fok környékén a hőmérséklet, lesz ez még melegebb is, akár 34-35 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban a délutáni időszakban. Egyelőre leginkább a melegfrontra érzékenyek érezhetik a tüneteik felerősödését, migrénkeringési panaszok, vérnyomás gondok, szédülés, fáradékonyság, tompaság, viszont délutántól már egyre inkább a hidegfronti hatás érvényesül, így a hidegfrontra érzékenyeknél is beköszön a fejfájás, a görcsös panaszok. Na de addig is meleg van, javaslom, hogy ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen hőgutát kaphatnak. Nem felejtjük el a közlekedés híreit sem. Baleset nehezíti sajnos a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után a külső sávban, így ott lelassult a haladás. Helyszínelnek a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján a belső sávban. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól már torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, egy sávon váltakozva halad a forgalom, a befelé vezető oldalon lépésben. Lassú a haladás jelenleg a pesti alsórakparton az Országháztól a Lánchídig, sokan vannak a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél, sokan jönnek befelé az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt és a Budaörsi úton a Sasadi úttól is jelentősebb forgalmi lassulásokra számíthatnak. Mindezek mellett, hogyha bármi fontosat látnak, csörögjenek 06 30 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Csodadal, Valmar, Szikora Robi és az Úristen itt nálunk a Sláger FM-en. Nagyon sokan emlékeznek rá, hogy zajlott a zenei kvízünk, elképesztő mennyiségű kitöltést kaptunk, amit nagyon szépen köszönünk, hiszen ezáltal önök is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Sláger FM-en még jobb zenék szóljanak. Azt is sokan tudják, hogy rengeteg jó nyereményünk volt, most az egyik nyereményünk gazdára talál, méghozzá csak halkan mondom, hogy ne tudja, akit hívtam, hogy miért hívtam. Egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Vital Hotel Nauti Superior jó voltából. Na de megcsörgettem budapesti hallgatónkat, Bernadettet, aki még nem tudja, hogy miért hívtam. Szia, Karakas Balázs vagyok a Sláger FM-től, Bernadetthez van szerencsém?
1: Jó reggelt, én lennék.
0: Mivel telik a kedd reggeled?
1: Itthon vagyok. Úgyhogy éppen kávét iszom, igen, szabadságon vagyok.
0: Meddig vagy, Szabim?
1: Amíg meg nem születik a kisbabám.
0: Ah, mert hogy új jövevény jön a családba.
1: Igen.
0: Hú, ez mindig igen. Nagyon izgalmas. Valami titkot lehet tudni róla?
1: Igen, és Blankának fogjuk hívni.
0: De jó, de szép név. Hát figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha egy picit segítenék még úgy rákészülni, rálazulni a dolgokra?
1: Hát ez nagyon jó lenne.
0: Kitöltötted a zenei kvízünket?
1: Így igaz.
0: Milyen volt kitölteni?
1: Jó, és az elején lévő hosszú intro is nagyon jó volt a kis betekintő.
0: Úgy érezted, hogy ez tök jó volt kitölteni, és jó, hogy beleszólhattál abba, hogy milyen zene szóljon a rádióban.
1: Igen, abszolút.
0: Hát igen. Én is örülök, hogy ezt megtetted, ugyanis képzeld el, a kvízünket kitöltők között valaki kap valami izgalmas ajándékot, úgyhogy szeretnék neked gratulálni, képzeld el, két fős, két éjszakás wellness hétvége félpanziós ellátással a Vital Hotel Nauti Superior jó voltából, úgyhogy érezzétek jól magatokat.
1: Nagyon köszönjük, hát ez nagyon jól fog jönni. A baba érkezés előtt akkor még egy kicsit kettesben tölthetünk időt. Nagyon hát igen, szuper.
0: Tök kellemesen rápihentek a dolgokra.
1: Így igaz. Boldogok vagyunk, nagyon szépen köszönöm.
0: Ne viccelj, én köszönöm, hogy kitöltötted a zenei kvízünket, és segítetted a mi tisztállátásunkat is. Én köszönöm neked, hogy itt voltál, Ella Langley vadonatúj zenéjével itt a Chosen Texas. Legyen csoda szép a napod.
1: Köszönöm. Szervusz, szia.

Micsoda emlékek a 90-es évekből, It's 17 és az It's Alright, ez pedig itt a Sláger FM pár perccel 10 óra előtt járván is, és ezzel mára én megköszönöm az elmúlt 4 óra hosszás figyelmet, szerintem csodaszép reggel tölthettünk együtt, játszottunk, jó zenéket hallgattunk, és persze Cilla, valamint Mautner Zsófi jóvoltából rengeteget tanultunk, Csehországról, Lengyelországról, meg úgy unblock a monarchiáról. Holnap is érdemes lesz velünk tartani, hiszen egész héten újraéljük a Habsburgos Attila legjobb pillanatait, holnap pedig a csodaszép Erdélyről lesz szó, ami oly közel áll a szívünkhöz. Kíváncsi vagyok, hogy mi mindent osztanak majd meg velünk Cilláék. A folytatásban Jekkel Dani 10 órától vele rádiózhatnak a munkaidő, legszebb pillanatait ő fogja még szebbé tenni. Én csodaszép napot kívánok Pharrell Williams-el és a Happy-vel, Karakas Balázs balra el, holnap reggel 6-tól megint jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
5: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
8: Van megoldás.
7: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
8: www.hotelnautis.hu.

0: Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy perces néma csenddel kezdődött az országgyűlés mai ülése. Mától ismét a teljes vonalán közlekedik a Ráckevei hév. A 2000-es évek elejének budapesti klubvilágáról nyílt fotókiállítás a Magyar Zeneházában. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A roma holokauszt túlélőinek visszaemlékezéseit olvasta fel Magyar Péter az országgyűlés mai ülésén. A miniszterelnök Torockai Lászlóhoz és a Mi Hazánk képviselőihez is szólt, akik hétfőn nem álltak fel az áldozatokról szóló megemlékezésen. Magyar Péter szerint ezzel több ezer honfitársukat alázták meg, ezért nyilvános bocsánatkérést követelt tőlük. Ma a Mi Hazánk politikusai már a többi képviselővel együtt felállva emlékeztek az áldozatokra. Rétvári Bence, KDNP frakcióvezető azt mondta, a kegyeletteljes megemlékezés az emberi minimum. Az országgyűlés előtt ma fontos feladat áll. Délután 2 órakor szavaznak az új köztársasági elnök személyéről. Az egyetlen jelölt a Tisza által támogatott Baka András. Ismét névleges teljesítményén üzemel hétfő este 22 óra 28 perctől a Paksi Atomerőmű 2-es blokja, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Az erőmű este 6 órakor kezdte meg a blokk úgynevezett felterhelését. A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot korábban teljesen le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át, és az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására is. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján azonban hétfőn este megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton, közölte a Budapest Közút. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. Mától ismét a teljes vonalán közlekedik a Ráckevei hév, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a társaság saját forrásból újította fel a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti vasúti átjárót, valamint a hozzá kapcsolódó vágányszakaszt. A munkálatok befejezésével megszűnt az óránkénti 30 km-es sebességkorlátozás, így a hévek ismét 60 km-es sebességgel haladhatnak. Augusztus 21-e és 23-a között ismét megrendezik a Pannonhalmi Árkusz Tempórum Fesztivált. A Pannonhalmi Főapátság 22. alkalommal ad otthont a 3 napos művészeti eseménynek, amelynek idei témája az iskola. A fesztivál házigazdája Mácsai Pál, a zenei programokat pedig Keller András művészeti vezetésével állították össze. A koncerteken Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurták György művei csendülnek fel. A 2000-es évek elejének budapesti klubvilágát idézi fel a Vaku Viharban című pop-up kiállítás a Magyar Zeneházában. Az ingyenesen megtekinthető tárlat képeit a korszak népszerű buli portáljainak fotósai készítették. Akkoriban profi fotósok járták a szórakozó helyeket, és egyetlen éjszaka alatt akár több száz felvételt is készítettek. A kiállítás címét a korszakra jellemző erős vakufény ihlette, amely egységes látványvilágot adott a fotóknak. A kurátor szerint a képek őszintén és nyersen mutatják be a közösségi média előtti parti kultúrát. Több órás napsütés várható ma is, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Délután 35-38 fokot mutathatnak a hőmérők árnyékban. Szerdán egy gyenge hidegfront ér el bennünket, de ez csak annyi hatást vált ki, hogy feltámad a szél és pár fokot enyhül a meleg. 29-31 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, ez közel 10 kilométeres torlódást eredményez. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon haladhatnak az autók, a főváros felé jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél továbbra is ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökken a belátható út hossza, ezért kérjük fokozott figyelemmel, óvatossággal

0: Haladjanak ott az érintett szakaszon.
1: Budapesten történt egy baleset, az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt a középső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé, a Zólyom köz előtt az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól kell araszolásra készülni. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a fél útpályát, a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál óvatosan közlekedjenek ott. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai munkaórákat is együtt pörgetjük, vagy hogyha olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy éppen pihennek, vakációznak, akkor nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok. Emellé hozom Dance-t, és a Cake by the Ocean-nál is jó.

0: mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és egy szuper hírrel bringásoknak, ugyanis friss, ropogós mai hír, hogy a kormány 850 millió forintot biztosít a külső Váci útnál hiányzó kerékpáros szakaszok megépítésére, így végre biztonságosan összeköthetik a Dunakeszi felől érkező útvonalat a Gáttal és Budapest belső hálózatával. Ezzel a fejlesztéssel az Eurovélo 6 nemzetközi útvonal részeként Vácon és Szobon át egészen az ország határi kibringázhatunk, míg szeptember végén a Szent Gellért rakparton is új védett kerékpársáv épül. Szerintem ennek a legjobb része egyébként az nyilván mind a kettő hír szuper, de az, hogy el tudunk bringázni a Dunakanyarba, Budapestről, ez valami zseni dolog, úgyhogy mindenképpen jó hír, örülünk neki, főleg, hogyha szeretünk bringázni, ha meg nem szeretünk, akkor meg szeressük meg. Billy Ocean, Get Out of Dreams, Get Into My Car, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, amit hallgattunk az előzőekben. A Sláger FM-en a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Mondom a friss időjárási és közlekedési híreket, aztán a tavalyi év nagy slágerét indítom Ed Sheerantól. Ez lesz a Perzsa elemeket is használó Azizam. A következő zenei szakasz ezzel indul. A bőséges napsütést vételkörzetünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadékra egyáltalán nem kell számítanunk. Sokfelé élénk, sőt erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj majd napközben, miközben a délutáni órákban a hőmérséklet eléri a kifejezetten megterhelő 36 fok környéki értékeket, de legalább nem 42, ugye? Már ennek is tudunk örülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizsek között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeres ott a torlódás. Szintén az M5-ösön Röszke felé Örkény közelében burkolatjeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ott a szakaszon lassulásra kell készülni. A 44-es főúton Kondoros és Békés Cseba között egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 107-es kilométernél félpályán halad emiatt a forgalom. Budapesten történt egy baleset az Üllői út Kispesti szakaszán a Kossuth térnél. A Simonyi Zsigmond utcát lezárták. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határút és a Villanytelep között. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Lehel utca után a külső sávban lelassult a haladás, és tart a helyszínen és a Rákóczi úton is kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, és az Illatos úton a Soroksári út felé a Gubacsi út előtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan, Sugar Babes és az About You Now. Ezt hallgattuk az előzőekben, aztán megyünk tovább, és érkezik a Vénusz Együttes Régi Nyár című 1999-es slágerének vadonatúj verziója, amihez Kollányi Zsuzsi, Dr. Péres is hozzányúlt többek közt 2020-ban, és adtak neki egy ilyen újabb lendületes verziót, fényt, kabátot, nevezhetjük bárhogy. A lényeg az, hogy a régi nyár érkezik, újra gondolva itt a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit KFT ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondosóra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz költségvetési csalás gyanújával. Félidőhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
1: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
0: Nagyon elterjedt a tigrisszúnyog Budapesten. Az inváziós tigrisszúnyogok miatt több helyen is sok a szúnyog, miközben az őshonos fajok egyedszáma az aszály és az alacsony vízállások következtében jelentősen csökkent. Budapesten a 3., 4. és 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigrisszúnyog a kertvárosi kerületekben már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizegyűjtő edényeket és hordókat. Az 1956-os eseményeket bemutató időszaki kiállítással és könyvbemutatóval nyitja meg újra kapuit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Budai Várban. Az intézmény egyelőre csak részlegesen költözik vissza a Kapisztrán téri épületbe, ahol már megkezdődtek a felújítási munkák. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az épület jelentős része jelenleg nem alkalmas múzeumi feladatok ellátására. A levéltárban nem működik megfelelően a tűzjelző és az automatikus tűzoltórendszer, a falak pedig több helyen dohosak. Derült napos idő várható a nap hátralévő részében is. Néhol megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul. Holnap valamivel több felhő lehet felettünk, és zápor-zivatar is kialakulhat elsősorban északon. 29-33 fok lesz a maximum.
2: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizsek között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeres ott a torlódás. Szintén az M5-ösön Röszke felé Örkény közelében burkolatjeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ott a szakaszon lassulásra kell készülni. A 44-es főúton Kondoros és Békéscseva között egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 107-es kilométernél félpályán halad emiatt a forgalom. Budapesten történt egy baleset az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth térnél. A Simonyi Zsigmond utcát lezárták. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határút és a Villanytelep között. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Lehel utca után a külső sávban lelassult a haladás és tart a helyszínen és a Rákóczi úton is kifelé a Barostér előtt a külső sávban és az Illatos úton a Soroksári út felé a Gubacsi út előtt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az utolsó óráját kezdjük a délelőttnek, úgyhogy induljanak is a zenék. Alex Warren, Fever Dream, ezzel indulunk.
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Végre szabad az út, a hívek előtt saját forrásból újította fel a MÁV a Sziget-Szentmiklós és Szigethalom közötti műúti vasúti átjárót és a vágányokat, így a 3 hetes pótlóbuszos időszak után végleg búcsút inthetünk a bosszantó sebességkorlátozásnak. A munkák végeztével a szerelvények mától ismét a megengedett tempóval óránkénti 60 km/h sebességgel roboghatnak ezen a szakaszon, a teljes szakaszon. Ennek örömére érkezik most Donna Summer és a This Time I Know It's For Real itt a Sláger FM-en.

0: Egy jó kis Aqua 2000-ből, ez volt az Around the World, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az aktuális K-pop kedvenceink, a Ketsa érkezik, ez lesz tőlük a Gabriela, ami nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en. Feltámadó északnyugati széllel és igazi nyári forrósággal indult a mai nap. A zavartalan napsütés csak ritkán zavarják meg kisebb felhők napközben, eső pedig sehol nem várható. A melegben a csúcshőmérséklet a délutáni órákban a 36 fokot is eléri, így érdemes odafigyelni a fokozott folyadékbevitelre és a napvédelemre mindenképpen. Vigyázzanak magukra útközben is! Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Kossuth térnél. A Simogyin Zsigmond utca nem járható. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a határút és a villanytelep között. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Simogyin Zsigmond utca és a Sós utca megállót. Helyszínelnek Kispesten az Ady Endre úton befelé a Kossuth Lajos utcánál, és tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a forgalom egy sávon váltakozva halad, lassú haladásra készüljenek ott is, és nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig, illetőleg a Helsinki úton sem működnek a jelzőlámpák a festékgyári hévátjárónál, fokozott figyelemmel, óvatossággal közlekedjenek ott is, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a The Wanted és a Walks Like Rihanna, aztán megyünk tovább. Tina Turnerrel érkezik tőle. Talán a legnagyobb slágere, ez lesz a Best. Azt tudták Tina Turnerrel kapcsolatosan, hogy életének egyik legérdekesebb fordulata, hogy évtizedekkel a legsikeresebb slágerei után közel 70 évesen indult utolsó hatalmas turnéjára. A koncertsorozat nem csak fergeteges energiája miatt maradt emlékezetes, hanem azért is, mert ezzel hivatalosan is megkoronázta hihetetlenül rögös, mégis diadalmas zenei pályafutását. Érkezik most tőle a The Best 1989-ből itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music, LL Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
9: Van megoldás!
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
10: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Marad a kiemelt rendőri jelenlét a fővárosban. Megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Átadták a Super Society díjakat a szigeten. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A 30 napos közbiztonsági

0: magukban nem lehet megoldani. Ezért külön rendészeti és kríziskezelő munkacsoport alakul, bevonva a szociális és egészségügyi szakembereket is. Megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány 850 millió forintot biztosít a Külső-Váci útnál hiányzó két szakasz megépítésére. A beruházással összekötik a Dunakeszi felől érkező kerékpárutat a gáton már elkészült aszfaltozott úttal, valamint biztonságos kapcsolatot alakítanak ki a gát és a Dunasor között. Az útvonal az Eurovelo 6 hálózat részeként Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezet. Majd. A fejlesztés célja, hogy a Duna bal partján haladó kerékpárút közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. Vádat emeltek egy Dabas környékén élő nő ellen, aki a vád szerint több helybélinek árult kábítószert. A nő 2025. júniusa és decembere között otthonában értékesítette a Kristály néven ismert drogot. A házkutatás során a jelentős mennyiség határának több mint kétszeresét kitévő kábítószert találtak nála. A nyomozók 8 millió forint drogkereskedelemből származó készpénzt is lefoglaltak. Az ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. A nő bűnösségéről a Budapest környéki törvényszék dönt. Nyárvégi madárgyűrűző akciót rendeznek augusztus 12-e és 26-a között a budapesti Naplástónál. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportja már 13. alkalommal várja az érdeklődőket, hétköznapokon és hétvégéken is. A madarak befogása és gyűrűzése naponta reggel 6 és délelőtt 10, valamint este 7 óra és naplemente között zajlik, az időjárástól függően. A látogatók szakemberek vezetésével megtekinthetik a bemutató hálót, és közelről megismerkedhetnek a gyűrűzés folyamatával. Átadták a fiatalok mentális egészségéért dolgozókat elismerő Super Society díjakat a Sziget Fesztivál 0. napján. Az idén először meghirdetett elismerést 5 kategóriában ítélték oda, hiteles és innovatív kezdeményezéseknek, illetve szakembereknek. A helyi szervezetek díját a délpesti hátrányos helyzetű fiatalokat segítő Kompánia Alapítvány kapta. Az országos elismerést az ingyenes, anonim lelkisegélyszolgálatot működtető Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány vehette át. Az év szakembere Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány vezetője, az év nagykövete pedig Lil Frak lett. Az életműdíjat a gyermekvédelemben 4 évtizede dolgozó Illésné Áncsán Arankának ítélték oda. A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén sokat süt a nap, csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar, leginkább északon. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A rendkívüli hőség miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyében vörös riasztás van érvényben. Holnap szeles és pár fokkal enyhébb idő valószínű, 33 fokig enyhül a meleg.
1: Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Kossuth térnél, a Simogyin-Zsigmond utca nem járható, az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a határút és a villanyterep között, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Simogyin-Zsigmond utca és a Sós utca megállót, helyszínelnek Kispesten az Ady Endre úton befelé a Kossuth-Lajos utcánál, és tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a forgalom egy sávon váltakozva halad, lassú haladásra készüljenek ott is, és nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig, illetőleg a Helsinki úton sem működnek a jelzőlámpák a festék gyári hévátjárónál, fokozott figyelemmel, óvatossággal közlekedjenek ott is. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönjük szépen a zenei krízünk kitöltését, hogy beleszóltak abba, hogy mi szóljon. Hamarosan hívni fogok egy szerencsést,

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A Flashdance What a Feeling Irén Cara előadásában szólt az előzőekben, aztán most hoztam egy jó hírt, ugyanis tervben van a megújulása a budapesti planetáriumnak. A tudományos és technológiai miniszter, illetve a közlekedési és beruházási miniszter szakemberekkel tartott bejárást a hétvégén a planetáriumnál. A cél egy modern 21. századi planetárium, vagy egy nemzetközi vonzású tudományos élményközpont kialakítása lenne, amely megőrzi az épület értékeit. Egészen biztosan sokkal jobb sorsra ítélt az az épület, ami most olyan, amilyen, viszont kilátásban van, hogy hamarosan sokkal jobb, sokkal modernebb, sokkal olyanabb lesz, amire büszkék lehetünk, úgyhogy ennek örülünk. Megyünk tovább, érkezik a bombon, és a Szorítsd úgy itt a Sláger FM-en.

0: Ez volt a Touch and Go és a Would You, egy igazi ilyen barázda billegetős zene, szerintem nyugodtan kifejezhetjük magunkat így. Ennek kapcsán Taylor Swift is szokta billegetni a barázdáit, úgyhogy vele nyitjuk a következő fél órát az időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en. Napos, de a feltámadó északnyugati szél miatt kifejezetten szeles időre van kilátás a mai nap hátralévő részében, térségünkben, miközben a felhők csak időnként szűrik a napsütést és csapadék sem esik. A forró levegőben a hőmérséklet csúcsa napközben eléri a 36 fokot, ami kitartó meleget eredményez, úgyhogy tartsunk mi is ki. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól kell torlódásra készülni a híd felé, lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek ott arra felé. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig, és a Helsinki úton sem működnek a közúti jelzőlámpák a festékgyári hévátjárónál, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjenek ott. Arrafele is nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében a szalagkorlátot javítják, a 154-es kilométernél a belső sávot lezárták, a terelés közvetlen közelében kell lassulásra készülni, számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Taylor.
3: It's me,
2: Taylor.
1: A Sláger FM, minden, amit

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A következő órában telefonálni fogok. Felhívok valakit, aki kitöltötte a zenei kvízünket, beleszólt abba, hogy mi szóljon, és ezzel gazdagabb lesz egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégével, félpanziós ellátással, a Premium Hotel panoráma jóvoltából, úgyhogy figyeljük nagyon a telefonokat, és hallgassuk a Sláger FM-et. Anne-Marie, Our Song, ezzel folytatjuk.
1: Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm sorry.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Fidesz-KDNP nem vesz részt a köztársasági elnök mai megválasztásán. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Két új iskolatér kialakítása kezdődött meg Józsefvárosban. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A köztársasági elnök mai megválasztása...

0: A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítások elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik. Személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján. Mától ismét a teljes vonalán közlekedik a ráckevei hév, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a társaság saját forrásból újította fel a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti vasúti átjárót, valamint a hozzá kapcsolódó vágányszakaszt. A munkálatok befejezésével megszűnt az óránkénti 30 km-es sebességkorlátozás, így a hévek ismét 60 km-es sebességgel haladhatnak. Két új iskolatér kialakítása kezdődött meg Józsefvárosban, a II. János Pál pápa téren. A Deák Diák iskola előtt akár 3-4 osztály befogadására alkalmas érkezési és gyülekezési helyet hoznak létre, 10 parkolóhely megszüntetésével. A Budapest School előtt 7 parkolóhelyet alakítanak át tágasabb gyalogos felületté, és új kerékpártámaszokat is telepítenek. Az iskolatereket felfestésekkel, utcabútorokkal, növényládákkal és új közlekedési táblákkal alakítják ki. A színes aszfaltfestések terveit a diákokkal közösen készítették el. A több hétig tartó munkák idején ideiglenes forgalmi és parkolási korlátozásokra kell számítani, de a tér továbbra is körbejárható marad. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá tegye az iskolába érkezést, javítsa a levegő minőségét és új közösségi tereket hozzon létre. A fátyol és gomoly felhők mellett a legtöbb helyen erősen süt a nap. Az északkeleti ország részben kialakulhatnak ma záporok, de jelentős eső sehol sem lesz. A szél északira fordul és megélénkül. A fővárosban most 37, Veszprémben 36 fokot mérünk. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl a levegő. Holnap zavartalanul napos, de szeles időre készülhetünk. 27 és 33 fok közötti hőmérséklettel.
1: Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után a belső sávban, nehéz az előrejutás a Rákóczi hídtól. Tart a villamospálya felújítása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással, csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várhatóan este 8 óráig a változó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek arra felé, és nem működnek a jelzőlámpák, illetve időszakos korlátozásra kell számítani a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál, várható 14 óráig lesz ott ez a helyzet. Várjuk az önök közlekedési infóit is. Hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számok. Előre is köszönjük, hogyha segítik egymást az utakon, a többi úton lévő hallgató nevében is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Igen, ebben az órában fogok valakit hívni, aki kitöltötte az elejé kvízünket. Jekkel Dániel vagyok, és most ezt tényleg nagyon érdemes figyelni a telefont, illetve velünk tartani, ugyanis valaki egy páros felnesszel lesz gazdagabb. Amy Winehouse, Rehab, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Damiano David és a Born with a Broken Heart után beszéljünk arról, hogy nagyon fontos az, hogy rendszeresen adjunk vért. Igaz, hogy a vérkészlet jelenleg még stabil, a hosszú hétvége és a rövid munkahét miatt viszont már is kevesebben jelentkeznek véradásra, pedig a betegek gyógyulásához ünnepnapokon is folyamatosan szükség van segítségre. Az országos vérellátó szolgálat ezért az arra alkalmas és egészséges embereket arra kéri, hogy tervezzék be a véradást, ráadásul a nyári kampányban egyébként most még koncertjegyeket is lehet nyerni. A vöröskereszt.hu oldalon a budapesti helyszíneket is megtalálja az, aki vért szeretne is tud adni. Nagyon bíztatunk mindenkit erre. Menjünk tovább a Fine Young Cannibals-el, ez most tőlük a Good Thing.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ebben az órában fogok telefonálni, úgyhogy most már tényleg ki se tegyük a kezünkből a telefont, illetve ne vegyük le a fülünket a Sláger FM-ből, ugyanis bármikor megcsörrenhet valakinél, és ezt a valakit megajándékozom egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégével, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jó voltából, úgyhogy figyeljenek nagyon, hamarosan csörögni fog a telefon, előtte viszont még jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd Revillin és a Love Will Not. Mai napon napos, de a feltámadó északnyugati szél miatt kifejezetten szeles időre van kilátásunk. Aztán holnap is kifejezetten napos, teljesen csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Ráadásul egyetlen felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként egyébként a Tiszántúlon és északkeleten lehetnek erős északi-északkeleti szélfújások, miközben a hajnali felfrissülés kellemes lesz 9-19 fok környéki értékekkel. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Moson-Magyaróvár térségében továbbra is az alagkorlátot javítják, a 154-es kilométernél a belső sávot lezárták, a terelés közvetlen közelében lassulásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között terelést bontanak, a 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten azt látom, hogy továbbra is helyszínelek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után a belső sávban, ezért nehéz az előrejutás a Rákóczi hídtól, és tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól kell torlódásra készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt várhatóan este 8 óráig, ott a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljön ott mindenki. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Köszönjük őket előre is!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lezárult a zenei kvízünk, köszönjük szépen a visszajelzéseket, köszönjük, hogy beleszóltak, hogy mi szóljon a Sláger FM-en, és ahogy ígértük, a páros wellness-eket természetesen odaadjuk. Most hívok valakit, aki gazdagabb lesz egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégével, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jóvoltából.
1: Igen, tessék!
0: Szervusz! Gyekkel Dániel vagyok, a Sláger FM-ből telefonálok.
1: Szióka!
0: Ágnes, ugye?
1: Igen, én vagyok.
0: Na figyelj, azért kereslek, mert hogyha minden igaz, akkor te kitöltötted a mi zenei kvízünket.
1: Kitöltöttem, igen.
0: És emlékszel, hogy milyen válaszokat adtál? Hogy szóltál bele a kínálatunkba?
1: Igen, most fura volt, mert nagyon sok magyar számot hallottam. Uh-huh. Sajnos nem vagyok értük oda annyira, bár volt köztük néhány nagyon izgalmas, úgyhogy azokat jónak jelöltem meg mindenképpen.
0: Na, köszönjük szépen a visszajelzést. Egyébként hol laksz? Hol csiptelek
1: most? Budapesten lakom.
0: Budapesten laksz. A kérdésem az, hogy voltatok-e már, vagy voltál-e már idén nyaralni?
1: Nem, sajnos nem voltam nyaralni.
0: És van tervben egyébként nyaralás?
1: Hát nem, most megyek még szabadságra, de nem megyünk sem erre sem.
0: Nem mentek. Na figyelj, akkor szerintem ezen a helyzeten változtassunk, mit szólsz. Fel tudok neked ajánlani a visszajelzésért cserébe ugyanis egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégét.
1: Úristen! Nagyon szépen köszönöm! Úristen!
0: Premium Hotel Panoráma jóvoltából tudom mindezt megtenni, de csak akkor, hogyha elfogadod.
1: Természetesen elég. Nagyon köszönöm, úristen.
0: Siófokon található, úgyhogy amellett, hogy egy zseniális wellness élmény, még ott van a Balaton is, úgyhogy egyszerre tudtok két legyet ütni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Ez fantasztikus. Szavaim sincsenek rá. Nagyon köszönöm.
0: Két éjszaka, két főre. Van-e ötleted, hogy kit viszel magaddal?
1: Igen, a legjobb barátnőm fog velem jönni.
0: Na szuper, hát akkor...
1: Mert ő sem tudott idén nyaralni, Mendi, sajnos.
0: De jó, mindig annyira örülök neki, amikor ilyen jó helyre kerül egy ilyen nyeremény, egy ilyen ajándék, úgyhogy nagyon jó szórakozást, nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok neked. Köszönjük a visszajelzést, és hogy minket hallgatsz.
1: Nagyon hálás vagyok, és minden jót nektek.
0: Ennyire egyszerű, értemes volt kitölteni a zenei kvízünket is, így Ágnes már mehet is a barátnőjével. Vastag Csaba, illetve Vastag Tamás pedig jöhetnek, úgyhogy tőlük érkezik most az őrizd az álmod itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
5: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
7: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
9: Van megoldás!
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
0: Sláger FM.
10: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Most választ köztársasági elnököt az országgyűlés. Véradásra hívják az embereket a hosszú hétvége előtt. Rendészeti munkacsoport alakult Budapest közbiztonságának megerősítésére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Ezekben a percekben választ köztársasági elnököt az országgyűlés a kétnapos rendkívüli ülés zárásaként. Az egyetlen hivatalos jelölt Bak András, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, akit a Tisza frakció ajánlott. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk nem vesz részt a szavazáson, ez azonban a voksolás eredményességét nem befolyásolja. A délelőtti záró szavazásokon a ház elfogadta többek között az egészségügyi adatkezelési csomagot, a köznevelési törvénymódosítást, a közpénzügyi reformokhoz kapcsolódó államháztartást, szabályokat, a 2026-os költségvetés módosítását és a rendészeti feladatellátás átalakítását. Rendészeti munkacsoport alakult Budapest közbiztonságának megerősítésére, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, miután a belügyminisztériumban egyeztetett Pósvai Gábor belügyminiszterrel, Baricska Norbert rendőrfőkapitánnyal és Bódis Krisztával. A főpolgármester felidézte a tárca július 16-án 30 napos fokozott közbiztonsági akciót indított.

0: Van az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Csaknem 6 millió forintos bírságot szabott ki a Fejér megyei kormányhivatal a 60 pusztai birtokon engedély nélkül épített díszmedencék, ciszternák, kapuk, kerítések és más építmények miatt, közölte az RTL híradó. A műemlékvédelmi bírság összesen 5,7 millió forint. A hatóság jelezte, bontási engedélyt műemléki épületre nem adtak ki, csak az állagromlott szerkezetig engedélyezték a visszabontást. Kizárólag a víztorony elbontását engedélyezték. Hatházi Ákos tavaly már tett feljelentést a bontások miatt, akkor elutasították, most ismét a rendőrséghez fordult, és állítása szerint a nyomozás elindult. A birtok tervezőjét korábban a Magyar Építészkamara csaknem 1 millió forintra bírságolta és 1 évre eltiltotta, ő azonban fellebbezett. Egy dél-olaszországi lottójátékos tévedésből kidobta az 1 millió eurós nyertes lottószelvényét. Az eset Bari közelében történt, ahol a játékos a nem fizethető üzenetet vesztesnek hitte, ezért a szelvény a kukában landolt. Otthon derült ki, hogy pont az ő számai nyertek, így kezdődött a nagy hajsza a kukásautó után. A szemétszállítók 2 napig keresték a kis papírdarabot, és végül meg is találták egy kiukat zsákban. A nyertes szelvényt az egyik hulladékkezelő munkás adta vissza a tulajdonosnak, hogy kapott-e belőle pénzt, arról nem szólt a hír. A folytatásban is nagy részt derült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben maradhatnak, és legfeljebb csak arra felé lehet elvétve zápor. Most 33 és 38 fok között van a hőmérséklet. Késő estére általában 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Baleset történt a 17. kerületben a Pesti úton, a Sárán utca közelében, a Dallok utcánál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé a Lehel utca előtt, csak 2 sáv járható, torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, és tovább a Róbert Károly körúton. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a 2 külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra készüljön mindenki a híd felé. Nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra kell számítani a 13. kerületben a Béke utcánál karbantartás miatt. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvárnál a szalagkorlátot javítják, a 154-es kilométernél kell emiatt lassulásra készülni. Az M0-áson az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a keleti szektorban karbantartási munkálatokat végeznek Csömörnél, a 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, ott közel 2 kilométeres az ebből fakadó kocsisor hossza.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen a híreket a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel, ezt az órát is csőre töltjük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt lesz velünk például a Jamiroquai, Ray Dalton, illetve Shawn Mendes, az első.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Javában dübörök a Sziget Fesztivál Budapesten, ahol nemzetközi erők is vannak. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik ugyanis a BRFK munkáját az idei fesztiválon, ahol a belső rend fenntartásában civil ruhások és a Dunán járőrözők is részt vesznek. A K-hídnál megnyílt prevenciós ponton pedig interaktív programokkal, kiberbiztonsági játékokkal és többnyelvű segítségnyújtással várják a borizókat. Biztonságban tudhatják magukat tehát. A szigetezők, a sziget lakók, nincs más dolguk, mint táncolni. Let's dance! David Buhival folytatjuk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Backstreet Boys után érkezzen, a fiú csapat után érkezzen. Egy lány csapat, Huntrix és a Golden, a K-pop Demon Hunters című film betéttel fogja megnyitni az óra második felét, az időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en. Mérséklődik a kánikula a holnapi napon, de ma még ki kell tartanunk. A bőséges napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg térségünkben, de számottevő csapadékra továbbra sem kell számítanunk. Aztán, ahogy említettem, a holnapi napon már mérséklődik a kánikula, a zavartalan napsütés és a csapadékmentes idő mellett sokfelé élénk északi frissítő szél fúj majd keleten, ráadásul erős lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet már sokkal barátságosabb, holnap 26 és 33 fok között alakul a legmelegebb órákban. Megszűnt a forgalmi akadály a 17. kerületben, a Pesti úton, a Sáránd utca közelében, a Dalnok utcánál. Továbbra is tart viszont a villamos pálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Továbbra sem működnek a jelzőlámpák, a Helsinki úton, a festékgyári hévátjárónál vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal arrafelé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartásra. Miatt várhatóan este 8 óráig a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra kell ott készülni. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezetékjavítás zajlik ott. Az M1-es autópálya szokás szerint nehézkesen közlekedhető Tatabányától egészen Budapestig, úgyhogy akinek Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezet oldalon karbantartási munkákat végeznek, Csömörnél, a 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, közel 2 kilométeres ott a kocsisor.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan olyanok is, mint az imént hallott Santana, illetve Chad Kroeger közös, az Into the Night. 2007-ből hallgattuk ezt a zenét, aztán mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy a maja naptár szerint a mai napon van szilveszter, ugyanis 5140 évvel ezelőtt a mai napon, augusztus 11-én indult a maja időszámítás. A maja naptár egyébként három fő egységből, a 365 napos Habból, a 260 napos Tzolkinból és a nagy kör hosszú számításából épült fel. A ciklusok végén az idő nem ér véget, csupán egy új korszak kezdődik, hiszen a maja időszámítás sajátos rendszere szerint a nagy évezredes időszakok lezárultával mindig tiszta lappal indul a számlálás. Ezt tudjuk a maja naptárról. Na meg arról, hogy 5140 évvel ezelőtt mínusz 3114 augusztus 11-én indult. Michael Oldfield és a Moonlight Shadow érkezik.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tart a titkos szavazás a köztársasági elnök személyéről a parlamentben. Egybefüggő bicikli út jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Szirtes Tamás ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem sokkal 14 óra után megkezdődött a parlament ülése, ahol megválasztják Bak Andrást köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk frakció jelölni próbálta Tóth Máté energiajogászt is, de a hatfős képviselőcsoport nem tudta összegyűjteni a szükséges 40 aláírást. A házbizottságban nem volt egyetértés a jelölés érvénytelenségéről, ezért erről külön kellett szavazni az országgyűlésnek. A házelnöki jogokat gyakorló Hallerné Nagy Anikó a szavazás menetét, a jegyző pedig a voksolás szabályait ismertette. A titkos szavazás 40 percig tart, az eredmény 15 óra után várható. Az országgyűlés 100%-os többséggel felfüggesztette Varga Lőrinc Mihály tisztás képviselő mentelmi jogát a 2024-es ittas vezetés miatt. Varga Lőrinc Mihály maga is támogatta a kiadását és vállalja a jogi következményeket. A képviselő két magánvádas ügyben is döntöttek. Torockai László és Takács Péter esetében fenntartották a mentelmi jogot. Előbbit Juhász Bauer Ágoston, utóbbit Dobrev Klára jelentette fel rágalmazás miatt. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt szennyező anyag szivárog az egykori Óbudai gázgyár területéről, ezért az MVM Next megkezdte a kárelhárítást. A környezetvédelmi intézkedések azonnal elindultak. A hivatalos vizsgálatok megerősítették, hogy a probléma szigorúan helyi jellegű, a forrástól mindössze 3 méterre ugyanis már egyáltalán nem mutatható ki szennyeződés a folyóban. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Euróvelő 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik.

0: kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét, és érhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. Szirtes Tamás ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját. A Kossuth Díjas rendező 22 éve vezeti a Fővárosi Teátrumot, és több mint fél évszázada rendez az intézményben. A 81 éves rendezői igazgató egy televíziós műsorban beszélt terveiről, és úgy jelentette be, hogy ismét megpályázza a Madách Színház vezetését, ám világossá tette, ez lesz az utolsó pályázata. Ha nyer, fő feladata az utódlás előkészítése lesz. Az igazgatói pályázat elbírálása várhatóan október végén zárul le. Nagy Ervin kulturális államtitkár július végén írt ki pályázatot a Madách Színház és az Új Színház élére, és bejelentette, hogy a minisztérium kötelező vezetői kompetenciamérést vezet be a színházigazgatók esetében. Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé élénk lehet a szél. Hajnalban 9-19 fok várható. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik majd a kánikula, ugyanis a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkát végeznek Csömör térségében. A 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeren keresztül torlódik ott a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmise között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres ott a torlódás jelenleg. A torlódásban 3 személyautó össze is koccant, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán 4 személyautó ütközött össze a Siófok-Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás több mint 1 kilométeres. Ott nézzük Budapest közlekedési hírei. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca előtt. Csak 2 sáv járható, illetve torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, és tovább a Robert Károly körúton ebből fakadóan. A 17. kerületben a Pesti úton a Sáránd utca közelében is történt egy baleset a Dalnok utcában, úgyhogy óvatosan arra is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat. Viszont, hogyha pihen, akkor pihenjem. Shawn Mendes szól mellé, jön a When You're Gone.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Itt a Sláger FM-en a Born in the USA szólt Bruce Springsteen slágere, aztán menjünk tovább, de előtte még azért beszéljünk arról, hogy nyomoz a rendőrség, ugyanis eltűnt egy második világháborús tüzérségi gránát az Apató-Dunából, Nagy Tétény közeléből, miután egy férfi fotókat készített róla, de a helyszínre érkező egyenruhások már csak a hűlt helyét találták. A BRFK nyomozást indított, és arra kéri a lakosságot, hogyha valaki megtalálta, vagy tud valamit a veszélyes robbanó testről, az mindenképpen hívja a 112-t. Bízunk benne, hogy nincsen senkinél, vagy nem is tudom, hogy ilyenkor hogy tűnik el egy ilyen. Na mindegy, hogyha valaki látja, akkor hívja a 112-t. Nálunk pedig hallgassa Ella Langley-t, tőle érkezik most a Be Her.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt az Ultronate és a Free, aztán folytatjuk az időjárási és közlekedési infokkal. Majd jön Alex Warren újdonsága, ez a Fever Dream itt a Sláger FM-en. A mai napon napos, de a feltámadó északnyugati szél miatt kifejezetten szeles időre van kilátásunk. Aztán holnap is kifejezetten napos, teljesen csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Ráadásul egyetlen felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként egyébként a Tiszántúlon és északkeleten lehetnek erős északi-északkeleti szélfújások, miközben a hajnali felfrissülés kellemes lesz 9-19 fok környéki értékekkel. Az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkát végeznek Csömör térségében. A 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeren keresztül torlódik ott a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmise között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres ott a torlódás jelenleg. A torlódásban 3 személyautó össze is koccant, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán 4 személyautó ütközött össze a Siófok nyugat Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás több mint 1 kilométeres. Ott nézzük Budapest közlekedési hírei. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca előtt. Csak 2 sáv járható, illetve torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt és tovább a Robert Károly körúton ebből fakadóan. A 17. kerületben a Pesti úton a Sárand utca közelében is történt egy baleset a Dalnok utcában, úgyhogy óvatosan arra is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől a mikrofon mögött Zsupos Ági, aki megérkezett, de egy picit úgy látom, hogy melege van, ahogy megérkezett kintről, úgyhogy hagyjuk őt kihűlni, viszont mindenkit bíztatunk arra, hogy négytől tartson vele és hallgassa tovább a Sláger FM-et. Én búcsúzom és köszönöm szépen a mai figyelmet, innentől kezdve tehát Zsupos Ági a mikrofon mögött, holnap 10-kor találkozunk, addig is a legjobbakat mindenkinek, ciao!
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
5: Van megoldás.
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
8: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
10: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Dr. Baka András, hazánk új köztársasági elnöke. Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Felújítják a Gubacsi híd szerkezeti elemeit. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Baka Andrást a Tisza párt képviselő csoportja által jelölt jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A titkos szavazás első fordulójában 146 képviselő szavazott. A 73 éves jogtudóst 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyom Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyülés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A miniszterelnökség hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett, miután kiderült, kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénzt költöttek Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaira, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Elmondása szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 2022-ben közbeszerzés nélkül szerződött a Triton Communications Kft-vel a havidíj 63,6 millióról 86,4 millió forintra nőtt, miközben a tartalmányokat jogvédelmi követelmények nem változtak. A szolgáltatás fotókra, videókra és médiafigyelésre szólt, volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi videó készült. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Kaminski Fannit politikai okokból támadják. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a szerződés összege csak az inflációval emelkedett, és az alvállalkozókkal együtt a cég több mint 30 embert foglalkoztatott. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatáspolitikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. A tárca ígéretet tett arra, hogy hangsúlyosan bevonja az érdekképviseleteket a Dunafer dolgozóit érintő foglalkoztatás politikai javaslatok kidolgozásába, építve a helyi tapasztalatokra és szakmai észrevételekre. Szirtes Tamás ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját. A Kossuth-díjas rendező 22 éve vezeti a Fővárosi Teátrumot, és több mint fél évszázada rendez az intézményben. A 81 éves rendező igazgató egy televíziós műsorban beszélt terveiről, és ott jelentette be, hogy ismét megpályázza a Madách Színház vezetését, ám világossá tette, ez lesz az utolsó pályázata. Ha nyer, fő feladata az utódlás előkészítése lesz. Az igazgatói pályázat elbírálása várhatóan október

0: járható útvonalon közlekednek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A délután második felében is sok a napsütés, de gomoly felhők időnként még elúszhatnak fölöttünk. Csapadék nem érkezik ma, szárazak lesznek az utak. A mai 35-36 fokos maximum után csak lassan enged a forróság, az északnyugati szél pedig továbbra is élénk helyenként erős lesz. A hidakon, a nyílt utakon és az előzésnél számítsanak hirtelen oldalszélre. A hidegfronti hatás miatt fejfájást, feszültséget vagy görcsös panaszokat is érezhetünk. Ha lankad a figyelmünk, ne akarjanak még inkább időt nyerni, inkább tartsanak egy rövid pihenőt, igyanak egy kis vizet, és hagyjanak nagyobb követési távolságot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Hogy mi a helyzet a vonatok közlekedésével kapcsolatban, már is megtudjuk, mert már vonalban van Kishorváth Levente a MÁV sajtóképviseletében. Szia!
3: Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vételkörzetében útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom, zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend Nagymaros és Szob között, korábbi indulásokra kell számítani, néhány D70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A változás az igazodnak Szob és a Börzsöny térségében a volánjáratok menetrendje is. A Teglédi vonalon a nyár végéig módosult a menetrend, a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajosmizse között közlekednek, Kőbánya-Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A részletekről bővebben a MÁV csoport honlapján olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen, mindenki vezessen óvatosan, hiszen a mai napon is nagy a hőség, úgyhogy te koncentráltabbak lehetünk az autóban is. És írjanak, ha látnak valamit, 06 30 30 30 95 8.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra múlt, én Zsupos Ági vagyok, és folytatjuk a mai délutánban is a legjobb dalokkal. Bruno Mars egy idei visszatérő szólódala rögtön az amerikai slágerlista első helyén nyitott. Mi is ezzel nyitjuk a délután, tartsanak velem!
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Ez a Sláger FM, ha szabadtéren mozognánk, Újbudán idén-nyáron is folytatódik a Sikertorna a Bikás Parkban. Két hetente szerdánként tartják, az órákat Szamos Németh Kata és Németh Nóra vezetik. Különleges sporteszköz pedig egyáltalán nem kell hozzájuk. A szervezők a készlet erejéig polifómot és frissítő ásványvizet is biztosítanak. Most pedig a sportprogramok után jöjjön egy újabb nagy sláger, egy olyan skifi musical, ami Piazza Dorának nem csak az ének tehetségét engedte megmutatni, de a színészi képességeit is. Jön a When the Rain Begins to Fall.

Fél öt után is folytatjuk itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerekkel. Nem sokára jön a friss közlekedés és az időjárás jelentés is. Utána pedig Billie Eilish 2024-es dala a Birds of a Feather, ami mára a Spotify történetének legtöbbet hallgatott női szóló előadó által jegyzett felvétele lett. Hallgassák csak!

0: A délután második felében is sok a napsütés, de gomoly felhők időnként még elúszhatnak fölöttünk. Csapadék nem érkezik ma, szárazak lesznek az utak. A mai 35-36 fokos maximum után csak lassan enged a forróság, az északnyugati szél pedig továbbra is élénk, helyenként erős lesz. A hidakon, a nyílt utakon és az előzésnél számítsanak hirtelen oldalszélre. A hidegfronti hatás miatt fejfájást, feszültséget vagy görcsös panaszokat is érezhetünk. Ha lankad a figyelmünk, ne akarjanak még inkább időt nyerni, inkább tartsanak egy rövid pihenőt, igyanak egy kis vizet, és hagyjanak nagyobb követési távolságot. Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, lassulásra érdemes számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán, ami még fontos, hogy baleset miatt az Andrássy úton befelé az után nem járható. A belső sáv baleset okoz fennakadást a Pesti úton befelé is az M0-as autóútnál. A 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik a Maglód, Osanáruház, a Zsigmond utca és a Szigetcsép utca megállót nem érinti. És van még egy baleset, vezessenek tényleg nagyon óvatosan, a meleg miatt dekoncentráltabbak lehetünk. A Jászberényi úton a Kozma utca közelében történt a baleset a Fátyolka utcánál. 06 30 30 30 95 8, ez a telefon és SMS számunk, nyugodtan csörögjenek rám.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek szólnak. Furcsa SMS-t kaptam kecskeméti hallgatóktól a 06303030958-ra, azzal kapcsolatban, hogy durván ellepték arra felé a kerteket a sáskák, és ez nem csak az agrárterületekre érvényes, de az udvarokra és a balkonokra is. Mit kell ilyenkor tenni? Szerintem semmiképpen nem régi cikkekből próbálják megfejteni, hogy milyen vegyszerre van szükség, mert hogy ezek folyamatosan változnak, mármint hogy mit lehet használni. Nagyobb raj vagy komoly kár esetén pedig növényorvosi segítséget is kérhetünk. Na hát ezt derítettem ki, én se tudtam. Most pedig jöjjön egy újabb nagy kedvenc a magyarok közül, Kova, aki tényleg vega, és az ő daluk a mindenem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
6: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music, LL Junior Budapest Park.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Székreállok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Most kicsit fáradt is vagy, mi az oka ennek?
5: Az egyik osztálytársamnál ott aludtam Ráhelnél, és 12-kor feküdtünk le.
6: Úristen,
7: ezt kisípoljuk.
5: De este még arról beszéltünk, hogy ki szerelmes, egy kicsit elfárasztott ez is, de
7: és ki kibe szerelmes?
4: Mindenki másban, nem?
5: Én senkibe.
7: Jól van, akkor jó, nem lesz
4: ez óta. A diplomatikus válasz.
1: Székreállok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Baka András, Magyarország 8. köztársasági elnöke, 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarelli kiállítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Bak Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az országgyűlés. A történelmi zászlók parlamenti bevonulása, a himnusz eléneklése és az eskütétel után a parlamenti pulpituson mondott beszédet Bak András, aki megtiszteltetésnek és különleges bizalomnak nevezte megválasztását, a jelölést pedig váratlannak. A felkérésre azért mondott igent, mert szerint ezekben az időkben párbeszédre van szükség az alkotmányosságról és a közös gondolkodásról. Szerinte sok közérték átláthatatlan módon került magát tulajdonban, és számos közügyben rendet kell tenni. A társadalom mélyen megosztott, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, mondta. Bak András hozzátette, hogy a jogállam helyreállításához ellenőrizhető kormányzásra és demokratikus alkotmányos kultúrára van szükség. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a projektek közül 114 TOP plusz EU-s forrásból valósul meg 58,1 milliárd forint értékben, 324 kilométernyi útszakaszt érintve, ami az idei felújítások közel 57%-a. A tárcavezető szerint nincs olyan megye, ahol ne zajlana közúti beruházás. A többi között Pest vármegyében 21, Hevesben 18, Nógrádban 13, Jász-Nagykun-Szolnokban 11, Komárom-Esztergomban 9, Veszprémben 8, Fejérben pedig 5 projekt szerepel. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ami hosszú távon biztonságosabbá és tartósabbá teszi az úthálózatot. Két hetes kisfiúhoz riasztották a mentőket Pest vármegyében, közölte az országos mentőszolgálat. A szülők altatás után a légzésfigyelő riasztását hallották, a baba pedig nem tért magához, ezért azonnali segítséget hívtak. A mentők perceken belül megérkeztek, ellátták a csecsemőt, aki visszanyerte az eszméletét és a légzése is helyreállt. A Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat koraszülött mentője stabil állapotban kórházba vitte a kicsit. Az édesanyja megható üzenetben mondott köszönetet a gyors és emberséges segítségért. A tartós hőség, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő, nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti városháza. A főkert megerősített létszámmal ellenőrzi a főváros kezelésében lévő parkok faállományát.

0: emlékekkel mutatja be Viktor Vasarely életművét. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkásságát bemutató kiállítást eddig több mint 50 ezeren látták. A jubileumi Vasarely év szeptember 16-ától az Óbudai Vasarely Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük a friss híreket! A délután második felében is napos, száraz és nagyon meleg az idő a Vételkörzetben. A mai 35-36 fokos maximum után lassan mérséklődik a hőség, de a városokban még sokáig érezhetjük a felhevült burkolatok melegét. Az északnyugati szél többfelé erős marad, így sávváltásnál, előzésnél és a hidakon különösen figyelni kell. A hidegfronti hatás a koncentrációt is próbára teheti, ezért ha fáradtabbnak érezzük magunkat, tartsunk egy rövid szünetet. Eső nem várható, száraz lesz az út. Hajnalra pedig 22 fok köré frissül a levegő. Megszűnt a forgalmi akadály a Jászberényi úton a Kozma utca közelében, a Fátyolka utcánál. Tart viszont a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, ez tulajdonképpen egész héten így lesz. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében még mindig tartott a gázvezeték felújítása és rekonstrukciója. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon halad, és a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Ott is elektromos közmű építése zajlik, úgyhogy dolgoznak. Köszönjük szépen! 0630 30 30 95 8, ide várom az üzeneteket, ha frissítenék az információinkat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 óra után is teljes nyári lendülettel folytatjuk itt a Sláger FM-en a Heaven 2023-ban Niall Horan harmadik szólóalbumának első beharangozója és nyitódala volt. Én Zsupos Ági vagyok, rádiózunk együtt! Sláger!

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. Jövő héten, kedden és szerdán ismét megtelik programokkal a Ferencvárosi Haller Park. Már most érdemes beírni, augusztus 18-án és 19-én rendezik a Haller Fest közösségi mini fesztivált. Ez teljesen ingyenes, élőzene, mozgás és gyerekprogramok is lesznek. Ilyenkor persze elmaradhatatlan az arcfestés és a csillám tetoválás, és több játék is várja az egész családot. A részletes napi sorrendet azért érdemes indulás előtt ellenőrizni, a szabadtéri progiknál lehet változtatás. És közben mi is táncra perdülünk Lady Gagával, a 2025-ös Wednesday című sorozat második évadához készült ez a dal, és hatalmas trend lett. Tim Burton rendezte a klippet, a The Dead Dance következik a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Dübörög a nyár a Sláger FM-en is, mi is folytatjuk fél hat után méghozzá friss időjárás és közlekedési információkkal, na meg a legjobb dalokkal, az önök kedvenceivel. Ami biztosan jön, David Guetta tavaly már 5. alkalommal lett a világ első számú DJ-je. Gratulálunk neki! Érkezem Megan Thee Stallionnel, a futballvilágbajnokság himnusza. Mutatok belőle egy kis részletet, aztán innen folytatjuk. So we-

0: Kora este is napos és csapadékmentes marad majd az idő. A hőmérséklet már egy picit hűl, de még mindig nagyon-nagyon meleg van, ez lassan enged. Az északnyugati szél továbbra is élénk, néhol erős, ezért a nyílt területeken és a hidakon hirtelen oldallökésre is számíthatnak az autósok. A hidegfronti hatás miatt fejfájást, nyugtalanságot vagy görcsös panaszokat is tapasztalhatunk, leginkább azok, akik erre érzékenyek. Ha most indulnak sportolni, válasszanak enyhébb tempót és tartsanak több pihenőt. Az utak szárazak maradnak, éjszaka pedig fokozatosan szelídül a szél, hajnalra 22 fok lesz. Ma este 9 óráig a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamosinekre terelik rendezvény miatt, úgyhogy torlódásra kell számítani, kerüljenek, ha tudnak. Baleset nehezíti a közlekedést még mindig a 23. kerületben a Topánka utcában, a Török Flóris utca felé a Petőfi utcánál. Tart a villamospálya karbantartása, tudják ugye, a Könyves Kálmán körúton, úgyhogy ott például csak a két külső sáv járható a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várható a ma este 8-ig. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hévátjárónál. Vezessenek nagyon óvatosan és körültekintően ott is. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében mától félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogos átkelőhelyet, illetve lesz ott egy új zebra is. 06 30 30 30 95 8. Ezt kell csörgetni, hogyha szeretnének frissíteni az információkon, vagy megosztanának velem valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Véget ért a Sláger FM nyári zenei kvíze, de a játék egyik legnagyobb nyereménye még itt van nálam, legalábbis a fal zsebembe. Szeretném odaadni valakinek, egy kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvégéről van szó. Szerintem ennek sokan örülnének, úgyhogy most felhívjuk az egyik kitöltőt, és megnézzük, hogy sikerül elérni.
1: Igen,
0: halló, halló, kivel beszélek?
1: Szépen
0: köszönöm, Ildikó. Ildikó, jaj, nagyon örülök. Kíváncsi vagy rá, hogy én ki vagyok?
1: Igen, igen.
0: Zsupos Ági vagyok a Sláger FM-től. Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk egy kicsit.
1: Uha.
0: Tudod-e, miért hívtalak?
1: Hát, akkor van egy sejtésem, de akkor nagyon-nagyon örülök neki.
0: Ja, várj, ne örüljél ennyire. Én csak annyit tudok, hogy kitöltötted a zenei kvízünket.
1: Van.
0: Kérdezhetek párat? Csak rövid ideig igen. Foglak feltartani. Az első az, hogy hol csíptelek el település ügyileg?
1: Szombathelyen élek.
0: Szombathelyen élsz? Húha, az jó messze van.
1: Igen.
0: Akkor online szoktad hallgatni.
1: Így van, hogy online hallgatlak titeket, főleg a reggeli órákon keresztül.
0: Oké. Okay. Na és milyen volt a kvíz? Ugye nem vett sok időt igénybe?
1: Nem, és teljesen izgalmas volt. Nagyon sokat ismertem belőle, és hát teljesen őszintén válaszoltam a kérdésekre.
0: Mi a kedvenc évtizeded, mi a kedvenc műfajod a zenékben?
1: Hát én inkább a magyar későbbi ilyen 80-90-es évek zenét szeretem, de a napjainkban is inkább a magyar.
0: Ugye biztos láttad a slagerfm.hu-n, hogy akik kitöltötték a kvízt, azok belekerültek egy szerencsés kis kalapba, egy virtuális kalapba, mert hogy nyereményeink is vannak. Minek örülnél ezek közül? Emlékszel-e még, hogy mik voltak ott?
1: Hát három wellness hétvége volt tulajdonképpen, bármelyiknek. Én azt mondtam, hogy csak külön igényem, hogy mi lenne a nyereményem.
0: Csak jó lenne egy kicsit ázni, ugye, a wellnessbe?
1: Így,
0: és a férjeddel mennél, hogyha úgy alakulna?
1: Így van.
0: Úgy látom, Ildikó, hogy ez most a tiétek. Gratulálok!
1: Ez hihetetlen.
0: Mondom, már is két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Zavar Hotel Mátra Füred Superior jó voltából. Mit szólsz hozzá?
1: Hát fontos, szóhoz sem jutott. Tehát amikor felhívtak a reggeli időtartamban, hogy szintén beszélgessenek, mert egy megható üzenetet küldtem, amikor kitöltöttem, akkor is hát zavaromban meg se tudtam köszönni, hogy az, hogy lehetőség, hogy szintén visszahívtatok, mert hogy meghatónak találtátok. Én 45 éves hölgy vagyok, aki rendszeresen reggelente online hallgatom ezt a felületen keresztül a rádiót, és hogy nagyon sok embernek segítek, mert én egy pedagógus vagyok, és egy nehéz körülmények közötti osztályt vezetek én, és hogy ezáltal a sok segítséghez talán egy picikét vissza is kaphatok, hogyha valamelyik nyereményt meg tudnám nyerni.
0: Ó, ez tényleg nagyon-nagyon kedves gondolat, és örülök neki, hogy így alakul, természetesen a véletlen műve ugyan, de az nem, hogy játszottál velünk, és kitöltötted a kvízt, az ugye már az esélyt megadta arra, hogy wellness hétvégezhessetek Mátra Füreden a kedves férjeddel. Gratulálok a munkához és a hivatásodhoz is, és nagyon szépen köszönjük, hogy a Sláger FM-et választod még Szombathelyről is.
1: Hát ez nagyon szóval se jutok, én is nagyon szépen köszönöm.
0: Maradj velem vonalban, Ildikó, és átbeszéljük a részleteket, mi pedig zenélünk tovább. Jaj, tényleg nagyon jól esik ilyenkor nekünk is, műsorvezetőként is, és az itt dolgozóknak is, hogy megajándékozhatjuk azokat, akik ennyit dolgoznak mások megsegítésén. Ezzel a lendülettel folytatjuk. Jön a Honey Beast és a legnagyobb hős Tarján Zsófival, akinek egyébként a TikTok oldalát is érdemes felkeresni, mert nagyon vicces tartalmakat gyárt. A jó

0: egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
3: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
4: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
5: Sziasztok, Eller Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. Eller Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra. Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyvari Hárda, Katolikus Karitász országos igazgatója.
12: egy lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk itt a néven keresztül segíteni, és az a lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
11: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfaltburkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, és az Euróvelú 6 Vácon és Szobonát az országhatárig vezető útvonalak közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A tárca vezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.

0: Erős a délutáni forgalom az M0-ás autóúton, az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé a Megyeri hídon. Csak lépésben lehet haladni. Baleset történt az 55-ös főúton, Baja belterületén 551-es főúti körforgalomnál, tehát a Szegedi út és a Keleti körút találkozásánál. A 98-as kilométernél az 55-ös főúton félpályán halad a forgalom. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi út felé a Bocskai út után. Ma este 9-ig a Szent Gellért rakparton, északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik. Rendezvény miatt torlódásra kell számítani a Szabadság hídtól. Telítettek a sávok az Árpád fejedelem útján befelé és a Szél Kálmán tér környékén, ahogy azt hétköznap esténként megszokhatták. Ma és holnap napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. 06 30 30 30 95 8, ez marad a forró drót.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 6 óra múlt és indul a keddesti kívánságműsor. Egészen 8-ig kérhetnek dalokat a 06 30 30 30 95 8-as számunkon, akár SMS-ben, akár telefonon. Én Zsupos Ági vagyok, az első dalunk Ancsinak szól, Lökili és az I Follow Rivers.

Ez a Sláger FM szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal fogják megrendezni a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok Fesztiválja több fővárosi helyszínen, így az Urániában, a Toldiban és a Francia Intézetben is várja a közönséget. A Bazilika előtti ingyenes szabadtéri vetítések sem maradnak el idén, a kiemelt témák között ott lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója és a magyar filmgyártás kezdeteinek 125. évfordulója is. A részletes programot megtalálják az NFI oldalán, mi pedig folytatjuk a ma esti, keddesti kívánságműsorral. Gloria Estefan 94-es feldolgozása jön, az Everlasting Love eredetét Robert Knight vitte sikerre 67-ben, Marci kérte ezt a dalt a barátnőjének, és kíván neki sok boldog születésnapot, mert most lett 40 éves, Isten éltesse Bogit!

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

A Sláger FM keddesti kívánságműsorát hallgatják, és pörgünk tovább, nem sokára jönnek a közlekedési és időjárási friss infók, de előtte még belefér egy kérés. A 0630303095-8-as SMS számunkra jött a következő üzenet. Nóra írt nekem Érdről, hogy a kolléganőjének Zsófinak szeretne zenét kérni, mert egy húzós nap után csak ő tudta megnevettetni az egész csapatot. Hát egy ilyen munkatárs aranyat ér. Az ő kérésük következik. Még mindig Bye Alex dala.

A kora esti órákban is felhőtlen, száraz és nagyon meleg lesz az idő. A mai csúcs egy ilyen 35-36 foknál állt meg. A vételkörzetünk legtöbb településén ez lassan enyhül. A felhevült városi burkolatok tényleg nagyon sokáig visszaadják ezt a meleget. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, a nyíltabb helyeken viszont még érezhetünk erősebb lökéseket. Csapadék már nem érkezik, a burkolatok is szárazak maradnak, hajnalra pedig tiszta csillagfényes égbolt vár ránk, 22 fokos maximum hőmérséklettel. Úgy tűnik, még mindig nagyon erős a forgalom az M0-ás autóúton az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé. A Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Aztán baleset nehezíti a közlekedést még mindig a 11. kerületben a Karolina úton a Villányi út felé a Bocskai út után. Ez korábban történt, de még mindig van ott fennakadás. Ma este 9-ig a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamosinekre terelik. Rendezvény miatt ott biztos, hogy torlódás lesz. Telítettek a sávok a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton és az Árpád fejedelem útján is. Kerüljenek, hogyha tudnak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Erre azért érdemes készülni. Ami még fontos lehet a mai napon, az a telefonszámunk 06 30 30 30 95 8. Írják fel, mert most nem csak a közlekedési infók miatt fontos ez, hanem azért is, mert dübörög a kívánságműsor.

0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM keddesti kívánság műsora. Károly azt kérdezte tőlünk SMS-ben, hogy mit is mondtam, mikor lesz ez a repülés éjszakája Szolnokon. Hát most szombaton lesz, de ne felejtsék, hogy a Ferihegyi Aeroparkba is el lehet menni. Nagyon sok program lesz, és az csak habatortán szerintem, hogy éjszaka is meg lehet nézni ezeket a helyszíneket. Közben pedig jöjjenek az újabb kívánságok. Péter Veszprémből a feleségét szeretné meglepni. Ma ő intézte a bevásárlást, a vacsorát és a gyerekek esti programját is, úgyhogy jár neki a dal. Rúzsa Magdi jön, és a rúzs.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány. 51 milliárd forintos program indul az ivóvízhálózatok felújítására. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnap a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta. 51 milliárd forintos fejlesztési program indul az ivóvízhálózatok felújítására, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A cél a vízveszteség csökkentése, mivel Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett hálózatok miatt. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. Elsőként a négy legkevésbé fejlett régió projektjeit fogadják. A támogatás nem csak rekonstrukciót, hanem korszerű technológiák telepítését is finanszírozza. A tárcavezető szerint a vízhálózatok felújítása kevésbé látványos, mégis évtizedekre meghatározza a települések biztonságos működését és az ivóvízellátás minőségét. Az óbudai gázjár területén megkezdődtek a szennyezés lokalizálására és semlegesítésére irányuló munkálatok, amelyeket az NVM Next végez a vízügyi hatóság közeműködésével. A társaság közölte, hogy a területet elkerítették, hogy megakadályozzák a szennyező anyagok tovább terjedését a Duna felé, és megóvják az élő környezetet. A munkálatok azt követően indultak el, hogy a vízügyi hatóság helyszíni szemlét tartott és jóváhagyta a benyújtott kárelhárítási tervet. A szennyeződést elhatárolták a Dunától, a part szakaszt pedig mind Óbuda, mind a folyó irányából lezárták. A hatósági mérések szerint a szivárgók helyétől 3 méterre már nem mutatható ki szennyező anyag, így a közeli Hajógyári szigeten zajló szigetfesztivál látogatói nincsenek veszélyben. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrfőkapitányság munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosítása során a BRFK együttműködik a polgárőrséggel, a készenléti rendőrséggel, valamint a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával. A belső biztosításban civil ruhás rendőrnyomozók is részt vesznek, és ha szabálysértés bűncselekményt észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket. A BRFK a Dunán is jelen van a teljes fesztivál ideje alatt. Brit kutatók olyan fehérje alapú gélt fejlesztettek, amely laboratóriumi körülmények között képes volt új, a természetes fogzománchoz hasonló ásványi réteget növeszteni sérült fogfelszínen. A Nottinghami Egyetem csapata egy elasztinszerű rekombináns fehérjékből álló LRL mátrixot hozott létre, amely a zománc természetes kialakulásának folyamatait utánozza és elősegíti az ásványi kristályok rendezett növekedését. A kísérletekben akár 10 mikrométer vastag a zománccal szerkezetileg integráló új réteg is kialakult, a klinikai alkalmazáshoz azonban további vizsgálatok szükségesek. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Szeptember 11-én a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért az első atlétikai világdöntőn. A háromnapos esemény egyik arca és nagykövete a 8-szoros olimpiai bajnok sprinter Usain Bolt lesz. Összesen 28 döntőt rendeznek, az összes ügyességi számban valamint 1500 és 5000 méteren egyből lesznek döntők, míg 800 méteren és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Szépen lassan enyhül a forróság, de a kora este még sokáig meleg marad a vételkörzetben, tiszta az ég, csapadék sehol sem várható, ahogy kipillantok a stúdió ablakán, hát én sem látom a jeleket, hogy esetleg lenne a későbbi órákban. A burkolatok szárazak, a felhevült épületek és utak továbbra is onthatják a meleget, az északnyugati szél

0: Karolina úton, a Villányi út felé a Bocskai út után. Nehéz az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Rákóczi úton és az Árpád fejedelem útján befelé, legalábbis ezt írták a hallgatók a 0630303030958-as számunkra, és frissíthetik is ezeket az információkat. Lezárták a külső sávot a 11. kerületbe, ezt régebről tudjuk, október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után pedig egy sáv járható a Margit híd felé, mert arra felé csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, mert sok volt a baleset.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik 7 óra után is a keddesti kívánság műsor, a Sláger FM-en Zsupos Ági vagyok, ami pedig érkezik, Ed Sheeran dala lesz, és az Eyes Closed Imre küldi az unokáinak, Panni, Hanna és Flóra, nektek szól ez a dal.
1: Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Ez a Sláger FM. Holnap kezdődik a Naplástónál a Magyar Madártani Egyesület nyári madárgyűrűző akciója. Nagyon izgi lesz. A látogatók szakemberek mellett követhetik végig. Hogyan kerül fel ez az apró egyedi jelzés a madarak lábára? Milyen adatokat rögzítenek vele, és miért fontos mindez a vonulás, a túlélés és az állományváltozás kutatásában? Akiket érdekelnek a madarak, az ornitológia semmiképpen ne hagyja ki. Ez pedig már az esti kívánság műsorunk kedden, úgyhogy érdemes továbbra is írni nekem, vagy hívni a 06 30 30 30 95 8-as számunkon. Így tett például Kata is. Szeretnék kérni egy számot a páromnak, Lőcsei Patriknak. Szeretném még hozzátenni és üzenni neki, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó volt ma látni őt, ölelni, puszilni. Patriknak szól a következő kedvenc, ez a Somewhere in My Heart, ha már a romantikánál járunk.

0: Folytatjuk a Sláger FM esti kívánság műsorát. Nem sokára jönnek a friss közlekedési és természetesen időjárási információk, de előtte mutatom, mit hallgatunk majd meg. Kata írt nekem a 0630303098-as számunkra, hogy Tatabányára a barátnőjének szeretne egy számot kérni, mert egy nehéz hét után ma végre jó hírt kapott, felvették a munkahelyre, ahova nagyon szeretett volna bejutni. Óriási hír, gratulálunk neki. Érkezzen majd a Cat Szály, a tavalyi Gabriella című dalának telenovela hangulatú klipjében, nem tudom, tudták-e, de még Jessica Alba is szerepel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: A naplementihez közeledve is tiszta, csapadékmentes az idő a Sláger FM teljes vételkörzetében. A nappali csúcs után lassan hűl a levegő, de a városokban még mindig meleg marad az este. Az északnyugati szél pedig egyre gyengébb, később nagy részt el is csendesedik. A száraz idő miatt az utak jól járhatóak, a látási viszonyok is jók szerencsére. Ha most szellőztetnék át a lakást, érdemes megvárni, amíg odakint valóban hűvösebb lesz, mint bent. Tiszta, csillagfényes idő jön éjszaka is, a hajnali minimumok pedig 20-22 fok körül alakulnak. Van, ami ma órák óta nem változik, hogy erős a forgalom az M0-as autóúton az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé, a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni, hát ennek is megvan az oka. Ami még fontos, hogy tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú ez az utca, és nem csak az autósoknak szeretnék infót hozni, hanem azoknak is, akik tömegközlekednek, a 123-as, 123A, a 224-es és a 224E autóbusz terelve közlekedik, és több megállót nem fog érinteni. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek, de ha minden jól megy, akkor ez már csak fél óráig fog tartani, és akkor utána 8 óra után felszabadul az a terület is. 0630 30 30 95 8. Ez az SMS és telefonszámunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Ez volt az Unbelievable itt a Sláger FM keddesti kívánság műsorában, amit Zoliék kértek, mert hogy késő estig dolgoznak 60-ban az egyik autószerelő műhelyben. Nagyon szívesen játszom ezeket a dalokat. Kérjenek nyugodtan 06 30 30 30 95 8, ez lesz az elérhetőségünk. Ezen a héten pénteken kezdődik, és augusztus 23-áig tart a Székesfehérvári királyi napok. Ezt ne felejtsék, nagyon jó programnak ígérkezik az idei eseménysorozat Nagy Lajos születésének 700. évfordulójára. Épül a történelmi óriásbábok családja Károly Róbert és Nagy Lajos alakjával 25 tagúra bővült. Mellettük konferencia, néptánc, középkori programok és lovagi bemutató is lesz. Na de folytassuk a kérésekkel. Szabó Zsófi Kecskemétről a hazafelé tartó párjának üzeni, hogy a vacsora már majdnem elkészült, már csak neki és a következő dalnak kell megérkeznie. Az utóbbiban tudok segíteni. A Eurythmics-zenél ez lesz a Sweet Dreams.

Hamarosan véget ér a Sláger FM kedves kívánság műsora. Egy dal még biztosan belefér. Itt az óra végén a hírek előtt Balázs írt nekem a 0630 30 30 95 8-ra, hogy Gárdonyból a baráti társaságának szeretne kérni egy számot, mert hogy a Velencei tó partján zárják a mai napot, és abban bíznak, hogy a nyárból még sok ilyen este marad hátra. Én biztos vagyok benne, hogy ki tudjátok még használni az időt, ugye? Az a kérdés, hogy mennyi szabit tudtok kivenni. Jöjjön Zola 2025-ös dala, ezt mi is nagyon-nagyon szeretjük, meg amúgy szerintem ilyen baráti társaságokhoz is szuper jól illik, sehova se passzolok, még ha így is érzi az ember, akkor is barátokra tud lelni. Önazonosságról és újrakezdésről is szól ez a dal. Szerintem tökéletes lezárása lesz ennek az órának. 8 óra után pedig friss hírekkel folytatjuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
4: Van megoldás!
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
7: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
8: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
9: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Te még másodikos vagy, Evra, ugye?
12: Igen, én még másodikos vagyok, és már túl sok volt a fejtágítás. Hát túl sok minden van a fejembe, és nem tudom megjegyezni és fejtágítást.
9: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Az új államfő megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Csütörtökön teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványait. Egy friss kutatás szerint könnyű zenei és gasztrofesztiválokra járnak legszívesebben a magyarok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek. Az esküdokumentum aláírása után elsőként az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó gratulált a pulpitusról. Ezt követően Forstoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök, majd Magyar Péter miniszterelnök, Bujdosa Andrea, a Tisza frakció elnöke, végül Gallai Gergely, német nemzetiségi szószóló lépett oda az új államfőhöz. Az alaptörvény 17. módosítása szerint Baka András a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Csütörtökön teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. A pártszövetség az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt, többek között a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását azonnali hatállyal megszüntető passzus, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételét lehetővé tevő rendelkezés miatt. A Fidesz-KDNP megtámadta a képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetését és az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítását is. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon. Felújítják az átkelő szerkezeti elemeit, közölte a Budapest Közút. A karbantartás első fázisában a híd sarúinak javítása miatt szombaton 0 óra és 4 óra 22 perc között, valamint vasárnap 0 óra és 8 óra között teljes útlezárás lesz. Ezekben az időszakokban kizárólag a Kvassai hídon lehet áthaladni. A második ütemben előreláthatólag októberben a dilatációs szerkezetek cseréje következik félpályás lezárás mellett. A BKK járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek. A Foodora és a Manna ABC Budapest non-stop üzlethálózata stratégiai partnerséget kötött. A gyorskereskedelmi hálózat dinamikus növekedésének köszönhetően a fővárosban már a nap 24 órájában akár éjszaka is kényelmesen rendelhetők élelmiszerek és mindennapi háztartási termékek a Foodorán keresztül. Bár a Manna ABC összesen 16 üzletet működtet Budapesten, a szolgáltatás indulásakor 10 kiválasztott üzletnél lesz elérhető. A magyarok körében a könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, derül ki a csodásmagyarország.hu júliusi kutatásából. A válaszadók 20%-a ezt tette az első helyre, 15% pedig a gasztrofesztiválokat részesítette előnyben. A bor és sör fesztiválokat, valamint a kulturális rendezvényeket egyaránt 12-12% választotta. A megkérdezettek 6%-a egész évben fesztiválozik, 3% csak nyáron, míg 17% egyáltalán nem él ezzel a lehetőséggel. A válaszadó kétharmada több órát is hajlandó utazni egy jó fesztiválért, és döntően a fellépők, illetve a programkínálat alapján választ eseményt. 21% városnézéssel, ha a fővárosban van a fesztivál, akkor itt néznek körbe, 15% kirándulással, további 14% pedig helyi gasztronómiai élményekkel egészítik ki a fesztiválozást. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

A Sláger FM új otthont kap a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár a Várnegyed megújult kis szemináriumában. Ezt fontos tudni azoknak, akik ott élnek. A gyűjteményben kódexeket, ős nyomtatványokat, régi kottákat és középkori okleveleket is őriznek. A felújítást végző társaság azt mondta, hogy látványkönyvtár, kutatószobák, kiállító és előadótér, sőt klimatizált raktárak is készülnek. Ez biztos fontos a régi iratok miatt. A munkák során egy korábban elfalazott díszített kápolna nyomaira is rábukkantak. Ez pedig gondolom majd a régészeknek lesz nagyon izgalmas. Timár Péter Csini babájának filmzenéjét Závodi Gábor hangszerelte, a Táskarádió pedig Bársony Attilával együtt énekelte fel. Ez következik a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM, brutálisan tikkasztó az idei nyarunk is, megugrott egyébként a ventilátorok és a légkondicionálók eladásának száma, legalábbis a boltok szerint. Én pedig egy villanyszerelő barátomat kérdeztem meg, hogy mivel járok jobban. Nyilván az egyik hatékonyabb, mint a másik, és nem kell mondanom, hogy melyikről van szó, de ő azt mondta nekem, hogy sokkal több energiát spórolhatok, mint egy légkondival, hogyha ventilátort választok. Napi 8-10 órás használat mellett egy átlagos klíma havi működtetése körül belül 5000-17000 forintba kerülhet, míg egy ventilátor költsége 720 és 1500 forint között maradhat. Ha mégis szükség lenne a légkondira, érdemes 26-28 fok közötti hőmérsékletet tartani, hogy ne legyen túl nagy különbség a kinti és a benti levegők között. Éjszaka pedig érdemes az éjszakai üzemmódot használni, ha van ilyen beállítás rajta, szigorúan csak akkor. A film forog tovább, az első emelet 1985-ös második nagy lemezén jelent meg, majd a zenekar 2000-es Best of válogatásának is címet adott. Ez jön most nálunk.

leves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Itt egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
2: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szeretnék megosztani önökkel két nagyon fontos budapesti útfelújítással kapcsolatos infót. A Török Vész úton holnap kezdődik az aszfaltmarás, aztán 18-án és 19-én a parkolósávokat aszfaltozzák. A munkálatok alatt a kétirányú forgalom megmarad, de sávlezárásokra kell számítani. A Gubacsi hídon augusztus 15-én kezdődik a saruk és a dilatációs elemek felújítása. Kerülni a Kvassai híd felé lehet majd. A BKK járatok pedig módosított útvonalon közlekednek, amiben biztos vagyok, hogy a tömegközlekedők erre már felkészültek. Augusztus végén egy újabb egésznapos lezárás várható majd, októberben pedig félpályás korlátozások mellett folytatódik a felújítás. Erre mindenképpen figyeljenek. Azok a fiúk 1994-es dalának zenéjét Szerdahelyi László, vagyis Skatz, a szövegét Orbán Tamás írta, az angyalok a földre vágynak. Ezzel folytatjuk a Sláger FM-en.

Bikini dala után pörgetjük tovább a kedvestét itt a Sláger FM-en. Még a hírekig érkezik a TNT 1998. szeptemberében kiadott kislemeze, a Bele vagyok zúgva, amely egy hónappal később a Boom Boom albumra is felkerült. 9 után is bőven lesz még miért maradni itt a Sláger FM-en, úgyhogy tartsanak velünk továbbra is, most jöjjön a TNT.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarelli kiállítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az országgyűlés. A történelmi zászlók parlamenti bevonulása, a himnusz eléneklése és az eskütétel után a parlamenti pulpituson mondott beszédet Baka András, aki megtiszteltetésnek és különleges bizalomnak nevezte megválasztását, a jelölést pedig váratlannak. A felkérésre azért mondott igent, mert szerint ezekben az időkben párbeszédre van szükség az alkotmányosságról és a közös gondolkodásról. Szerinte sok közérték átláthatatlan módon került magát tulajdonban, és számos közügyben rendet kell tenni. A társadalom mélyen megosztott, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, mondta. Baka András hozzátette, hogy a jogállam helyreállításához ellenőrizhető kormányzásra és demokratikus alkotmányos kultúrára van szükség. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a projektek közül 114 TOP plusz EU-s forrásból valósul meg 58,1 milliárd forint értékben, 324 kilométernyi útszakaszt érintve, ami az idei felújítások közel 57%-a. A tárcavezető szerint nincs olyan megye, ahol ne zajlana közúti beruházás. A többi között Pest vármegyében 21, Hevesben 18, Nógrádban 13, Jász-Nagykun-Szolnokban 11, Komárom-Esztergomban 9, Veszprémben 8, Fejérben pedig 5 projekt szerepel. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ami hosszú távon biztonságosabbá és tartósabbá teszi az úthálózatot. Két hetes kisfiúhoz riasztották a mentőket Pest vármegyében, közölte az országos mentőszolgálat. A szülők altatás után a légzésfigyelő riasztását hallották, a baba pedig nem tért magához, ezért azonnali segítséget hívtak. A mentők perceken belül megérkeztek, ellátták a csecsemőt, aki visszanyerte az eszméletét és a légzése is helyreállt. A Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat koraszülött mentője stabil állapotban kórházba vitte a kicsit. Az édesanyja megható üzenetben mondott köszönetet a gyors és emberséges segítségért. A tartós hőség, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő, nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti városháza. A főkert megerősített létszámmal ellenőrzi a főváros kezelésében lévő parkok faállományát és eltávolítja a felismerhetően veszélyes ágakat. A nyári ágletörés jelenség azonban így sem előzhető meg teljesen, ezért arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Vasárnap zárul a Szépművészeti Múzeum Vazarelli 120 színű kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap 9 órakor nyit az intézmény, szombaton pedig 19 órakor zár. A művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban megnyílt tárlat több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be Viktor Vazarelli életművét. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkásságát bemutató kiállítást eddig több mint 50 ezeren látták. A jubileumi Vazarelli év szeptember 16-ától az Óbudai Vazarelli Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ma este a Slágerkultban a Margit szigeti szabadtéri stand-up esték kerülnek reflektorfénybe. Esmiller András vendége Szőke Dániel, humorista és szervező. Nézzük csak, miről lesz szó pontosan.
1: Ha nyár, akkor Margit sziget, szokták mondani. Május óta vagyunk általam elhívott fellépőkkel a Margit szigeten. A helyszín biztosan rosszul fogom kimondani, hogy rá kell keresni a hallgatóknak a Google-on. Pauler Sörkert és Kertmozi.
2: Ott vagytok, minden hónapban megtalálhatok.
1: Ilyen nyári szezonban.
2: Menjen.
1: A nézők vagy fellépők?
2: Hát mindet mondhatod, de a fellépők most első körben.
1: A fellépők általában ilyen 4-5 fővel szoktam menni, és akkor én vagyok a műsorvezető. Aha. Hát a nézők meg az időjárástól függően, de szerencsére ez a 70-120 szokott lenni. Aha. És most már berendeltem a jó időt augusztusra is
2: előre. Szóval ez már egy komoly közönség, de amikor te műsort vezetsz, akkor is produkálod magad?
1: Persze, hogy ne, ez olyan, mint a mozinál az előzetesek, tudod, hogy az előzetes meghozza a hangulatot a nagy filmhez.
2: Aha, oké.
1: Okay. Hogy én ezen szoktam így.
2: Na de ilyenkor te úgy külön nem lépsz fel?
1: Többször lépek vissza, hogy úgy vagyok fel, hogyha hibázok, akkor még visszamehetek 4-5-ször a többiek
2: műsorvezető,
1: között.
2: Műsorvezető, jó, világos, oké, oké. Okay. Azért ez egy hálás vagy hálátlan szerep, mert nem tudtam még eldönteni.
1: A műsorvezetői? Uh-huh. Szerintem ez hangulat, helyszínfüggő, valamikor elkap az a vágy, hogy most inkább műsort akarok vezetni, és nem csak tiszta fellépő lenni, aztán az valamikor átfordul, és csak inkább fellépő szeretnék lenni, hogy legyen egy 15-20-25-30 percem kibontakozni. Mert így egy, ha műsorvezető vagyok, az körülbelül talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint ha sorozatot néznél, és hogy első rész, második, és évad vége.
2: Aha. Na jó, megszokta a közönség, hogy ott vagytok, mert ez már régi történet a Margit sziget?
1: Ez a harmadik év, és a Pauler Sörkert és Kertmozival a második. És én mindig ki tudtam mondani, büszke vagyok magamra.
2: Hát és szeretnek is?
1: Hát visszaírnak, hogy vagy nagyon jól megfenyegettem őket, vagy szeretnek. Én bármelyiknek örül.
2: Na, hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megérkeztél, és egyből pólót cseréltél.
1: Igen, de
2: pólóra... Ez most milyen póló?
1: Ez mez, hogy most megsértődhetnék.
2: Ja, mez, oké. Jó, ez hát a... most egy olyan emberrel beszélgetsz, aki a sportot messze kerülte. 47 évig, és ez így is lesz a folytatásban.
1: Megvan a szülőnök ajándékod előre is akkor. Okay. Megint focizni.
2: Okay. Szóval ez egy mez?
1: Igen, a siófoki labdarúgó csapat, ezt pont ma kaptam meg, amikor múltkor voltam a egyik televízióban élő műsorban. Megkérdezte a műsorvezető úr, hogy melyik mezre fáj a fogam, amivel én fellépek majd legközelebb. Hát mondom, úgy néz ki, megyek majd a csehekhez, és akkor a Slavia Praha, de mondom, felléptem már siófokon, de nincs siófoki mezem. És akkor fogta magát a műsorvezető úr, és így belenézett a kamerába, és mondta, hogy ezt most mindenki hallotta, és aki tud segíteni Szőke Dánielnek, alias Daniel Blondnak, hogy legyen siófoki meze, keresse meg, és szerezze meg. Egy nap múlva Instagramon rám írt az egyik korábbi siófoki kapus, a Tajti úr, és elküldte nekem most jelenleg Pécsre, akik, hogy megjött a siófoki mez, innen is köszönöm szépen.
2: De jó, mennyi mezed van egyébként?
1: Szerintem 92, 1093-nál tartok.
2: Ja, te úgy gyűjtő vagy?
1: Igen, megmaradt ez a jó szokásom, hogyha Budapesten kívül lépek fel, akkor mindig az adott város településközségnek a mezébe. Akár belföld, akár külföld.
2: Ja, aha. Na, és ezt értékelik a helyiek, akikhez odamész fellépni?
1: Szokták. Többször volt olyan, hogy mondjuk a legutoljára talán Pápán volt az, hogy pápai mezbe léptem fel egy helyi nagyobb étterembe, és a végén odajöttek hozzám, mert látták, hogy pápai mezbe voltam, hogy 1000 éve nem láttalak. Hát mondom, az nem véletlen.
2: Na, szokták. De összehozza a mez az embereket.
1: Igen, meg ezt

0: nosztalgés a részemről az adott település iránt.
1: Uh-huh. De a humor is tud ilyen összekötő olvasztó tégely lenni?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, és független attól, hogy az ember nő, férfi, öreg, fiatal, akár más nyelvet ért, mert még azt is meg tudom nevettetni. Egyébként majdnem mindenki meg tudna nevettetni, hogy a humor az hasonló, mint a politika, csak kedvesebb és jobb erről vitázni, értsük most, mint a pozitív értelemben, hogy mindenképpen össze tudja hozni, és ez egy nagyon jó olyan kapocs tud lenni, a mai napig is lesz az a jövőben is, hogy a generációk és mindenki megtalálja magát ebben a formában.
1: Na, azért is örültem, hogy jöttél, meg azért is hívtalak, mert a közösségépítés abban is nagy mester vagy, ugye, hogy a közönséget oda varázsold a fellépéseidre, de nem csak ott építesz közönség, vagy közösséget, hanem a szakmában is.
0: Nem én vagyok az egyetlen.
1: Feltörekvő tehetségeket.
0: Egy nagyon erős mondat már érlelődik benne fél év, ha szabad, akkor így nálad osztanám meg először, okay. És ez mindenféle beképzeltség nélkül. Én az a fajta hobbi, stand-upos humorista vagyok, aki másfél év alatt 9 országot megjárt. Aha. Ezt Bödöcs, Csenki, Kis Ádám, Aranyosi nem csinálta meg. És ezek az előadók, akiket felsoroltam, sokkal jobbak nálam. Valószínűleg soha nem is érek el erre a szintre, de erre nagyon büszke vagyok, hogy én ezt no-name emberként meg tudtam csinálni.
1: De hogy tudtad megcsinálni?
0: Rengeteg munkával, harccal, küzdelemmel és motivációval.
2: Szőke Dániel és a Margit szigeti stand-up esték ma este 10 óra 10 perctől a Slágerkultban hallható. Most a Hooligans 2023-as szenzáció albumáról jön a Játszom, ugyanazon a lemezen szerepel, mint a Királylány.

Ez a Sláger FM, engedjenek meg még egy jó tanácsot ma este. A holnapi napot most este is könnyebb lehet elindítani, ha csak három prioritást írunk fel magunknak, nem egy teljes kívánságlistát. Legyen köztük egy kötelező, egy röviden elvégezhető, és egy olyan, ami tényleg előrébb visz minket. A reggel során így nem az első döntésnél fogy el a türelmünk, meg az energiánk. A lendületet mi egész nap 24 óra hosszán keresztül turbozzuk, most például a konyhával, a Fábián Júli All-Stars-szal. Jön a földre való érdekesség, hogy rengetegen közreműködtek ebben a dalban. Paja be a Wolf Kati, Mezőmisi, Freddy és a hazai könnyűzene számos eltérő stílusú alakja. Ráadásul ez a dal volt a dokumentumfilm előfutára. Ha nem látták, még mindenképpen nézzék meg. Természetesen Fábián Juliról szól. Oh,

0: Sose vagy egyedül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy új szokás szerintem akkor marad meg a legkönnyebben, ha van mondjuk 2 perces változata is. Ha nincs erőnk edzeni, legyen 2 perc nyújtásunk, vagy egy kis séta. Ha nincs időnk rendet rakni, tegyünk helyre csak 5 dolgot. A rövid változat szerintem nem a teljesítményt helyettesíti, hanem a folytonosságot őrzi. A japánok is azt mondják, nem az a lényeg, hogy sokáig tartson valami, hanem hogy mindig ugyanabban az időpontban szokjunk hozzá. Jöjjön egy újabb kedvenc, Lengyel Johanna első magyar nyelvű saját dala. A júliusban megjelent Egyenes az út következik a Sláger FM-en.

Most már tényleg csak pillanatok kérdése és véget ér a mai műsorunk itt a Sláger FM-en. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, nem csak délután, de így este is. Holnap ismét találkozunk, én itt leszek 16 órától. Reggel pedig Karakas Balázs ébreszti önöket, szép estét. Zsupos Ági vagyok.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra. Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyvari Hárda Katolikus Karitász országos igazgatója.
2: Egy lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk itt a néven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfaltburkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, és az Eurovelo 6 Vácon és Szobonát az országhatárig vezető útvonalak közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A tárca vezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, Szőke Dánielt köszöntöm nagy szeretettel. Stand-up a fő területed, de sokkal több annál.
2: Olyan vagyok, mint egy mindenes. Sziasztok, köszönöm szépen az újra
1: lehetőséget. Hát mindenes, de a szórakoztatás a lényeg.
2: Ez így van, eleget unatkozunk szerintem.
1: Így van, legyen benne valami. Azért örülök mindig neked, mert a stand-upban szerintem az egyik legtöbb közösségi élményt nyújtó ember vagy itt a fővárosban, és ugye én nagyon szeretem a közösségépítő rendezvényeket, ahol lehet találkozni azonos gondolkodású, meg irányultságú embereknek, akik szeretik a szórakozást, szeretnek kikapcsolódni. Margit-sziget? Az rendszeres.
2: Egyáltalán nem vitatom, amit mondtál, és köszönöm szépen, jól esik. Igen, ha nyár, akkor Margit-sziget, szokták mondani. Május óta vagyunk általam elhívott fellépőkkel a Margit-szigeten. A helyszín biztosan rosszul fogom kimondani, hogy rá kell keresni a hallgatóknak a Google-n. Pauler Sörkert és Kertmozi.
1: Ott vagytok, minden hónapban megtalálhatok.
2: Ilyen nyári szezonban.
1: Menjen.
2: A nézők vagy fellépők?
1: Hát mindet mondhatod, de a fellépők most első körben.
2: A fellépők általában ilyen 4-5 fővel szoktam menni, és akkor én vagyok a műsorvezető. Aha. Hát a nézők meg az időjárástól függően, de szerencsére ez a 70-120 szokott lenni. Aha. És most már berendeltem a jó időt augusztusra is
1: előre. Szuper, ez már egy komoly közönség, de amikor te műsort vezetsz, akkor is produkálod magad?
2: Persze, hogy ne. Ez olyan, mint a Mozinál az előzetesek, tudod, hogy az előzetes meghozza a hangulatot a nagy filmhez.
1: Aha, oké.
2: Okay. Hogy én ezen szoktam így.
1: De ilyenkor te úgy külön nem lépsz fel?
2: Többször lépek vissza, hogy úgy vagyok fel, hogyha hibázok, akkor még visszamehetek 4-5-ször a többiek
1: között. Műsorvezető, jó, világos, oké. Azért ez egy hálás vagy hálátlan szerep, mert nem tudtam még eldönteni.
2: A műsorvezetői? Uh-huh. Szerintem ez hangulat, helyszínfüggő, valamikor elkap az a vágy, hogy most inkább műsort akarok vezetni, és nem csak tiszta fellépő lenni, aztán az valamikor átfordul, és csak inkább fellépő szeretnék lenni, hogy legyen egy 15-20-25-30 percem kibontakozni. Mert így egy, ha műsorvezető vagy, az körülbelül talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint ha sorozatot néznél, és hogy első rész, második, és évad vége.
1: Aha. Na jó, megszokta a közönség, hogy ott vagytok, mert ez már egy régi történet, a Margit-sziget?
2: Ez a harmadik év, és a Pauler Sörkert és Kertmozival a második. És én mindig ki tudtam mondani, büszke vagyok magamra.
1: Hát és szeretnek is?
2: Hát visszaírnak, hogy vagy nagyon jól megfenyegettem őket, vagy szeretnek. Én bármelyiknek.

0: Na, hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megérkeztél, és egyből pólót cseréltél.
1: Igen, de póló...
0: Ez most milyen póló?
1: Ez mez, hogy most megsértődhetnék.
0: Ja, mez, okay. Jó, ez hát a... most egy olyan emberrel beszélgetsz, aki a sportot messze kerülte 47 évig, és ez így is lesz a folytatásban.
1: Oh, megvan a szülőnök ajándékod előre is akkor. Okay. Megint focizni.
0: Okay. Szóval ez egy mez.
1: Igen, a siófoki labdarúgó csapat, ezt pont ma kaptam meg, amikor múltkor voltam a egyik televízióban élő műsorban. Megkérdezte a műsorvezető úr, hogy melyik mezre fáj a fogam, amivel én fellépek majd legközelebb. Hát mondom, úgy néz ki, megyek majd a csehekhez, és akkor a Slavia Praha, de mondom, felléptem már siófokon, de nincs siófoki mezem. És akkor fogta magát a műsorvezető úr, és így belenézett a kamerába, és mondta, hogy ezt most mindenki hallotta, és aki tud segíteni Szőke Dánielnek, alias Daniel Blondnak, hogy legyen siófoki meze, keresse meg, és szerezze meg. Egy nap múlva Instagramon rám írt az egyik korábbi siófoki kapus, a Tajti úr, és elküldte nekem most jelenleg Pécsre, akik, hogy megjött a siófoki mez, innen is köszönöm szépen.
0: De jó, mennyi mezed van egyébként?
1: Szerintem 92, 1093-nál tartok.
0: Ja, te úgy gyűjtő vagy?
1: Igen, megmaradt ez a jó szokásom, hogyha Budapesten kívül lépek fel, akkor mindig az adott város településközségnek a mezébe. Akár belföld, akár külföld.
0: Ja, aha. Na, és ezt értékelik a helyiek, akikhez odamész fellépni?
1: Szokták. Többször volt olyan, hogy mondjuk legutoljára talán Pápán volt az, hogy pápai mezbe léptem fel egy helyi nagyobb étterembe, és a végén odajöttek hozzám, mert látták, hogy pápai mezbe voltam, hogy 1000 éve nem láttalak. Hát mondom, az nem véletlen.
0: Na, szokták. De összehozza ez az embereket.
1: Igen, meg ez a tisztelgés a részemről az adott település iránt.
0: Uh-huh. De a humor is tud ilyen összekötő olvasztó téged lenni?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és független attól, hogy az ember nő, férfi, öreg, fiatal, akár más nyelvet ért, mert még azt is meg tudom nevettetni. Majdnem mindenki meg tudna nevettetni, hogy a humor az hasonló, mint a politika, csak kedvesebb és jobb erről vitázni, értsük most, mint a pozitív értelemben, hogy mindenképpen össze tudja hozni, és ez egy nagyon jó, olyan kapocs tud lenni, a mai napig is lesz az a jövőben is, hogy a generációk és mindenki megtalálja magát ebben a formában.
0: Na, azért is örültem, hogy jöttél, meg azért is hívtalak, mert a közösségépítés abban is nagymester vagy, ugye, hogy a közönséget oda varázsold a fellépéseidre, de nem csak ott építesz közönség, vagy közösséget, hanem a szakmában is. Tehát te összehozod a szakmát, meg viszed maga, húzod magaddal a...
1: Nem én vagyok az egyetlen.
0: Feltörekvő tehetségeket.
1: Egy nagyon erős mondat már érlelődik benne fél év, ha szabad, akkor így nálad osztanám meg először, okay. És ez mindenféle beképzeltség nélkül. Én az a fajta hobbi, stand-upos humorista vagyok, aki másfél év alatt 9 országot megjárt. Aha. Ezt Bödöcs, Csenki, Kis Ádám, Aranyosi nem csinálta meg. És ezek az előadók, akiket felsoroltam, sokkal jobbak nálam. Valószínűleg soha nem is érek el erre a szintre, de erre nagyon büszke vagyok, hogy én ezt no-name emberként meg tudtam csinálni.
0: De hogy tudtad megcsinálni?
1: Rengeteg munkával, harccal, küzdelemmel és motivációval.
0: Tehát kitanultad a szervezést is?
1: Magamtól. Én nekem ez kiskorom óta bennem volt, ugye akkor még annak idején a általad közkedvelt focilabdarúgás művészetét éltem, és akkor így a gyerekkoréban láttam, hogy jártunk ilyen focikupákra, én hívtam össze a brancsot, én szerveztem el mindig a focikat, és ezt most így átvittem így a standard.
0: De te miért nem focizol egyébként?
1: Mert meghíztam.
0: Ennyi?
1: Igen.
0: És mi meghízva nem lehet focizni?
1: De csak kevesebbet tudsz futni.
0: Jó, oké. Okay. Valami.
1: Hiányzik amúgy a foci, és ilyen kisebb pályákon szoktam, nem olyan sokszor, mint ahogy kellene, de azért havi szinten így vissza-vissza téregettek. Nyilván hiányzik a nagypályám, hogy pont a múlt héten nyertem egy kispályás focikupát az egyik podcast csapattal.
0: Jó, hogy akkor mégis?
1: Hát, de ez hobbi szint, hogy ilyen kispályán, de maga a nagypályás foci hiányzik, hogy ha nem lenne két munkahelyem is mellett a stand-up, akkor valószínűleg még így nagypályán, még ilyen Blass megyei szinten tolnám, de ha most valamelyik csapatnak a tulaja ezt hallotta, nagyon drága vagyok, és nagyon motivált, hogy leigazolhat.
0: Na, oké. De nem akarok ezekkel a közhelyekkel jönni, de a humor az hol helyezkedik el?
1: Az én esetemben?
0: Fontossági sorrendben.
1: Hát ugye kell egy megélhetés, hogy az első hely ez a munka. Munka után jelenleg így akkor a második helyen áll.
0: Tehát ez tud lenni szenvedély, amit nem görcsösen csinálsz azért, hogy megélj belőle?
1: Nyilván az lenne a legideálisabb eset az én világomban is, hogy ebből éljek meg. Mert akkor le tudnám csinálni a főállásomat, ezt most a munkáltatom, remélem nem hallotta. De jelenleg ez nem valós szerintem, illetve egy jó pár évig nem is lesz. Hobbiként élem meg, de olyan hobbiként, amit örömmel csinálok, és látok benne potenciált, hogy ebből később, ha összejön, akkor nem fogom elutasítani nyilván, de most már jutottam arra a szintre, hogy 2 éve vagyok benne, hogy az emlékeket, élményeket is jobban tudom preferálni. Jöjjön össze, de nem fogok kardomba dőlni, ha nem.
0: Mit ad neked a színpad?
1: Új helyszíneket, ahova nem tudnék eljutni az albérleti megmaradt pénzem után. Rengeteg új embert ismertem meg itthon, illetve a külhoni magyarok személyében, akár Finnországban, Angliában is. Rengeteg új élményt, ami valószínűleg a stand-up hiányában nem történt volna meg. Szerintem olyan vagyok most már egy 2 év után, mint egy öreg indián a táborban, aki mondja a kis indiánoknak, hogy annyi emberre találkoztam, annyi ember skalpoltam meg, na az most én vagyok, ma annyi sztorim le.
0: Aha. De te most magánzóban nyomod, ugye?
1: Igen, független.
0: Tehát független vagy, nem tartozol sehová.
1: És még szingli is, nagyon durva. Egy független szingli humorista.
0: Hát ha hallják most a szintén szinglik is.
1: Csak élők legyenek annyiképp.
0: Jó, oké. Keressenek meg a közösségi oldalon.
1: Minden, ott vagyok, Szőke Dániel, Daniel Blond, Szőke de Blond, Dániel.
0: Hát meg menjenek el a Margit szigetre, és mindenki. Akkor személyesen is tudnak veled találkozni. De nem csak a Margit szigeten vagy, hát amíg nem éltek a mikrofonok, felsoroltál 3-4 helyszínt.
1: Így van.
0: Rendszeresen vagy.
1: Augusztusban leszünk majd még Szobon, ami majdnem Szlovákia, de még Pest megye.
0: Igen.
1: Ott a Zátony étterembe augusztus 2. felvesül, ha jó az idő, akkor kiindulunk, hanem akkor bent össze megyünk a szokásos zsámbéki művelődési házba, illetve most a második alkalom megyünk majd vissza Duna-Varsányba, szintén a művelődési házba, de hát rengeteg helyszín van szerencsére, hogy lekopogom, nem szűkölködök.
0: Jössz-mész, mindenhol ugyanazt adod elő, vagy azért változtatsz, és helyszínre írod?
1: Helyszínfüggő. Ha valahova először megyek, mint egy szűz debütáló humorista, meg szervező, akkor úgymond bármit mondhatok. Aha. Nem hallottak még, hogy nyílt a paletta.
0: Aha.
1: Ahol már meg szoktam szenvedni olyan szempontból, hogy mondjuk Pécs, Szerbia, Vajdaság, Szob, hogy ott már azért 4-5-6-7 hallottak, hogy oda már újakat viszek mindig.
0: Aha.
1: Hogy helyszínfüggő, talán így.
0: De nehezen szülsz meg új?
1: Hónapfüggő
0: változó. Vagy nem, minek hívják ezt nálatok?
1: Hívhatjuk sketchnek, anyagnak is például, repertoárnak. Volt egy kis ilyen, hogy mondjuk ezt a művészek, amikor ilyen semmi eszélyben, ami most pont nekem is.
0: Megtorpanás?
1: Megtorpanás, az is jó, nem ezt akartam. Iklet hiány. Nagyon szépen fogalmazok hamar.
0: Igen.
1: Most volt egy ilyen, nem is kicsit zavart is, mert nem volt még soha, nem olyan régóta csinálom, ez a 2 éve, most volt először, aztán jött egy labdarúgó világbajnokság, és annyi mindent adott. Képzeld el, egy rövidet elmesélhetek?
0: Hogy ne, azért jöttél.
1: Tehát a Székely Bertalan utca közelebb, ez a Kodály körönnél van, mindig lent hagytam a bringát nagyon sokáig, ilyen több hónapig, és ilyen több bringa állt egymás, mert én 10-12, és kb. Egy hét volt a VB-ig, hogy nekem megjött ez a VB-láz már. Lemegyek, és láttam, hogy máshol hogy áll a lakat, ahogy hagytam. Oda megyek közelebbről, megvizsgálom, beletörtek valamit. El akarták lopni.
0: Hogy itt el akarták.
1: De hagytak ott egy cetlit, amin ez állt, hogy sajnálom, elnézést, ez általában sikerülni szokott.
0: Atyaik, de ezt tényleg így
1: megtörtént? Ez ideig megtörtént. Utána, amit írtam, az már kitaláció, de ez ideig megtörtént.
0: Hogy jó, a téma már nem csak az utcán, az életedben is ott hever.
1: Mindenhol megvan. Most például voltam úgymond nyaralni Bogácson, azt hiszem a Borsodban van, és az ember kivel meg, kikkel menjen el nyaralni életében először, mert életében először sokat gyára, de akiket egyszer ismert, egyszer találkozott velük.
0: Aha.
1: Hogy olyan emberekkel fröccsöztem egy 40-valány éves pappal.
0: Na.
1: Ez így hihetetlen, egy kondis modellel, hogy így, mint a Sims játéka játszottam volna, hogy mindig ér új impulzus, és ez még csak a nyár közepénél tartunk talán meg.
0: Na és örülnek annak, hogy egy stand-upossal találkoznak?
1: Nem mindig mondom el nekik, egyfelől nem.
0: De nem veszik észre, hogy mindig mindenre tudsz valami poént mondani?
1: Nem mindig szoktam, azért nekem is.
0: Pánysat.
1: Én ilyen, hogy szeretek mondani, azért a kettő között vagyok, hogy így tudok a asztalnak a asztalvezére lenni, de el vagyok így háttérbe is. Hogy nem mindig jön elő belőlem, ez társaságfüggő. Szeretek ott is lenni, meg itt is, hogy nem mindig mondom el nekik. Nyilván, amikor már egy kicsit hiú vagyok, akkor elmondom, hogy amúgy hobbi humorista vagyok, kicsit hízlálják a májamat.
0: De te így hívod magad, hogy hobbi humorista?
1: Ha ilyen latin, leghosszabb verzióra gondolok, akkor nemzetközi no-name humorista.
0: Jó.
1: Lefordítom majd Litvára is.
0: megint ez az önsavazó.
1: Igen, de amúgy tetszik ez így, mert hogy ez a kifejezés csak, az önsanyagatás.
0: Ja, értem, oké. Ugye azt kérdeztem, hogy könnyen írsz-e, vagy kevésbé, ezt már sokszor beszélgettünk, de mi kell ahhoz, hogy valami a te repertoárodba bekerüljön? Tehát kinek a minek hívják ezt a tesztjén kell, hogy átmenjen, vagy az értékítéletén? A sajátodon?
1: Inkább a közönség, mert lehet, hogy amit kitalálok, vagy megtörtént, vagy megírok, hogy nekem az vicces, és eladom a színpadon akár 10-100-200 ember előtt, nekik nem lesz vicces.
0: Lehet biztosra menni?
1: Nem.
0: Adott témát tekintve?
1: Nem, és ez benne a kihívás, meg a szépsége is.
0: Tehát most tényleg csak nem politizálunk ebben a műsorban, nem tudom, te teszed? Van politika a te?
1: Nagyon minimálisan. Most a legutolsó az, hogy például a VB elődöntőjében azt hiszem a spanyolok játszottak a franciákkal. Azt hiszem a spanyolok kísérletek a franciákat.
0: Ennek ezt politizálni.
1: Ja, nem, csak hogy a Csányit ott mutatták az M4-en, hogy kim van, és így mondom, az amerikai biztos véletlen mutatták, mert összekeverik valaki, valami híresség, és beírtam a ChatGPT-be, hogy szerinted kihez hasonlítik Csányi Sándor, nem a színész. Kidobta elsőnek, hogy a Anthony Hopkins. Mondom, figyelj, előfizettem rád, valami okosabb a gyere, oké, és Michael Douglas.
0: Aha, na, egyre jobb.
1: Ezt nem nevezem politizálásnak, így.
0: Jó, oké. Ha már ChatGPT, ezt az előbb nekem is eszembe jutott, mikor mondtad, hogy változó, hogy írsz. Jön, van iklet, nincs iklet. Ebben nem segít a ChatGPT?
1: Nem, inkább a plakátok megtervezésében. Uh-huh. Meg az arra szoktam használni, meg nagyon, ami nagyon... fáradt vagyok, és marketing anyagot akarok elküldeni, művelődési háznak, hogy nézze át, esetleg javítson bele, rakjon bele.
0: Az oké, tehát az asszisztensed.
1: Hát igen, albérletet fizetek, használom. Hogy kell.
0: Aha. De a program kidolgozásban nem? A tartalomgyártásban?
1: Nem, ötletet már adott. Egyszer megkérdeztem a ChatGPT-től, hogy én láttam a Terminator filmeket, hogy áruld el, hogy mikor fogtok leigázni minket, és egy rettentő hosszan válaszolta, hogy ez ezért nem lehet, ez ebbe ütközik.
0: Aha.
1: Az egyisről beleírta azt, hogy még nem.
0: Ja, na.
1: Azóta magázódok vele, biztosra megyek.
0: Oké. Akik melletted vannak, mennyire hűségesek hozzád? Meg milyen ez a szakma egyáltalán?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és az elmúlt fél évben jöttem rá, hogy az élet más területén is, itt is kell, hát kell csúnyaszó, de fog az ember csalni, és én csalódtam is több emberbe, hogy már nem bízok meg mindenkibe, de ez a fejlődésemmel együtt jár, illetve minden ember fejlődésével. Egy kezemben meg tudom számolni azokat, akikben teljesen vakon megbízok, ezek fellépők, és őket bárhova elviszem. Már nagyon sok országban is vittem őket, meg itthon is, többek között a Margit-szigeten és a Paul Elsőrkert is kertmoziba, de meg kellett tanulnom, hogy van, akikkel úgy dolgozok csak együtt, hogy oké, és elviszem fellépni, de nem bízok benne. Egyfajta, van bajtársiaság közöttünk, de azért megvannak ennek a előnyei hátrányai is, hogy valami szinten amúgy egymás vetétársai vagyunk.
0: Na ezért kérdeztem. Na de közben mégiscsak évek óta, amióta beszélgettünk, neked fontosak ők, akiket viszel magaddal.
1: Lettek közülük barátaim is, úgymond ex-barátaim is, akikről kiderült, hogy sajnos annyira nem lehet bennük megbízni.
0: De miért fontosak ők neked? Hát most Szőke Dániel nem tudna megtölteni egy egész estés programot?
1: Hát aztól függ, hogy melyik énemet kérdezed, a hiút. Hát persze, termet egy jó világot. De alapvetően nem, igazából tényleg nekem még nincs nevem. Lehet, hogy nem is lesz, szeretném, hogy legyen, nem ez van, dolgozok is érte. De nem, én inkább úgy töltöm meg a termeket, mondom ezt úgy, hogy amúgy Komlón egy hotelben volt már önálló estem, aha, amire büszke vagyok nagyon, igaz, hogy nagyon messze volt, de elmentem. Hogy én szeretek úgy fellépni többiekkel, mert akkor tudom, hogy bennük is egy profi előadó művészt viszek el, hogy nem fognak csalódást okozni, és így magam mellett őket is emelem.
0: De menj, tehát hogyha téged bárhol meghívnak, akkor mennyi mentek?
1: Ez változó, van, hogy ketten, van, hogy hárman, van, hogy ötön, de öt embernél többen már nem nagyon szoktunk. Az már szerintem sok, mert így 4-5 ember, ami mindenki meg tudja azt a 20 percet mondjuk kapni alsó hangon, ami így megéri neki, még anyagi dolgot is kap érte, pénzt is kap érte, és tud fejlődni, tud gyakorolni akár showderre vagy bármire. De ötnél több nem, meg nem is férünk be többen a kocsiba.
0: Az is igaz, de a Margit-szigeten mennyien vagytok?
1: 4-en vagyunk jelenleg, de neked kerítek egy helyet.
0: Na jó, köszi, oké. De ott is ilyen 20 perc?
1: 20-22 körülbelül.
0: Hölgyek vagy férfiak látogatják a műsorodat?
1: Fellépőként vagy nézőként? Csak hogy visszakérdezhessek.
0: Nem fellépőként, nézőként.
1: Nagyon változó. Szerintem vegyes.
0: Meg látsz visszatérő arcokat is?
1: Ha nem is látok, megkérdezem. Uh-huh. Főleg műsorvezetők. Én most Pécsen voltam múlt héten, nem műsorvezető voltam, csak sima fellépő, és így megkérdeztem, hogy ki látott már engem, és így mindenki föltötte a kezét. Ez ilyen 105 ember volt, azt hiszem, és ez így mondani, hogy ó, basszus, akkor nem mondhatok régieket.
0: Jaj, oké. Okay.
1: De különben még jól esett.
0: Hol néznek a legtöbben? Közösségi oldalakon, vagy tényleg ezeken a személyes?
1: Személyes, a adott eseményeken. Utána már követnek Facebookon is, de alapvetően ez a személyes találkozás maradt meg. Aha. Nyilván próbálom nyüstölni ezt a Short, TikTok, YouTube, Insta, stb. Programot. Az OnlyFans-et még nem mertem, azt meghagyom a szép lányoknak. De igen, inkább ez a személyes élményekben maradok meg nekik.
0: Pont azon gondolkodtam most, ahogy hallgatlak, hogy...
1: Nem csinálok OnlyFans-et.
0: De azt gondoltam, de hogy mennyi fellépés van a hátad mögött? Számolod?
1: Az open mic-okat, amelyek az amatőr estekre gondolok, uh-huh. azokat már nem számolom. Uh-huh. 80 és 100 között. És ebben csak a nagyobb helyszínek vannak benne, egy Budapesten, aha. vidéken, külföldön is. Erre is nagyon büszke vagyok, hogy uh-huh. kis névként ezt úgy elértem.
0: Milyen a hangulat a fellépéseken? Mondjuk például még maradunk, aztán most már elengedem a Margit-szigeten.
1: Konkrétan a Margit-szigeten
0: gondolsz? Igen, hogy kell élőnek, értőnek lenni?
1: Közönségnek?
0: Igen.
1: Nem árt.
0: Hozzád.
1: Nem árt, ha úgy van. Én nagyon szeretem azt a pörgést, ami előtte van, hogy a legtöbb esetben szervezőként is jelen vagyok, és igazából ugyanúgy úgy fellépek, akár műsorvezetőként, vagy sima fellépőként. Pont az szokott eszembe jutni, hogy a színpadra lépés előtt 2 perccel érkezek meg, hogy jó, fellépő is vagyok. Addig pörgök, hogy megjöttek-e a fellépők, hány néző van, a kivetítésekkel minden oké, és van a hangokkal kapcsolatban, vagy a mikrofon próba. Uh-huh. A zenei bejátszások, és hopsz, föl kéne menni. Az előadók már izgulnak, én meg így, há, nekem erre nincs időm. Hogy ezt a pörgést nagyon szeretem például.
0: Na, én meg azt kívánom, hogy maradjon is, mert akkor nagy baj nem lesz, ha pörgés
1: legyen marad. Így?
0: Képzeld el, hogy tudod, jó társaságban repül az idő, úgyhogy végén vagyunk most is, de akkor én azt kívánom, hogy jöjjön össze minden, amit tervezel, sok emlékezetes estét neked, mert akkor az nekünk is az lesz.
1: Támogatom ezt a gondolatmenetet, és köszönöm a lehetőséget.
0: Én köszönöm. Szeret. Hogy találunk meg?
1: Hát a legtöbbször a buszon, mert busszal utazok. Okay. Alapvetően pedig Szőke Dániel, vagy Szőke de Blond Dániel, illetve Daniel Blond.
0: Így minden közösségi.
1: A három közül bármelyiken megtalálnak.
0: Oké, keresni fogunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, sziasztok.
0: Kedves hallgatóink, Dani, mondhatom?
1: Már nem vagyok itt, de igen, igen.
0: Jó, Danitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
0: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Ónodi Renáta Budapest 6. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók oldják a mindennapi feszültséget, közelebb kerüljenek a saját testükhöz, és tudatosabban figyeljenek a jól létükre. Relaxáló, aromaterápiás masszázzsal, női jogaórákkal és közösségi alkalmaival olyan közeget épít a fővárosban, ahol az érintés, a mozgás és az önismeret gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban. Én nagyon szívesen adok itt teret minden olyan kezdeményezésnek, ami közösséget épít, már pedig te mind a két tevékenységeddel közösséget építesz, és hát abban segítesz a városi embernek itt Budapesten, hogy mi egy picit jobban éljünk, minőségibbek legyenek a hétköznapok. Ez most akár a masszőri minőségedre, meg hát a női jóga oktatói titulusodra is ugyanúgy illik. Mennyire nehéz misszió ez? Hogy állunk most nyitottságban, tudatosságban, itt a városban?
3: Én úgy gondolom, hogy egyre nyitottabbak az emberek, pont azért, amit mondtál, hogy keresik a békét, a nyugalmat, azt, ahol tudnak relaxálni, vagy még inkább megélni önmagukat, mondjuk ugyan a női joga keretein belül. Tehát van nyitottság, és ez nagyon jó így látni, hogy ez nem egy ilyen...
0: Hóbort,
3: igen.
0: Hosszú távon? Van ez jó hatással egyébként a... Hát most a nőkre, ha már női jogáról beszélünk, én azt sem tudtam, hogy ez így külön van.
3: Van ilyen,
0: férfiaknak igen, is külön egyébként? Vagy az, az a nincs, de...
3: Azt azt hiszem nem feltétlenül van. Így hívják, igen, de nekik is van inkább ilyen férfi körök, ezekről tudok, igen. A női joga ugye annyiban különbözik, hogy főleg ezekre a női területekre, tehát a csípő, uh-huh. és fókuszálunk, és ezáltal nyitjuk, oldjuk ott ezeket a területeket, és hát persze ebbe belevisszük azt is, hogy hogy tudjuk minél inkább még jobban, könnyedebben megélni a nőiségünket. Akár az intimitásban is. Tehát, hogy
0: arra is hatással.
3: Hát igen, igen, igen.
0: Milyen állapotban vannak most, akkor a hölgyekről beszélgetünk, ugye elsősorban, mert gondolom masszázsban ott a férfiak is.
3: Persze, oda férfiak.
0: Részt vehetnek, de akkor most nézzük a hölgyeket. Tehát milyen állapotban vannak, vagytok? Foglalkoznak, foglalkoztok magatokkal? Mit tapasztalsz? Vagy nem eleget?
3: Hát, na igen, tehát itt jön be az, hogy itt is igen, erre időt kell szakítani. Tehát, hogy azt látom, hogy ugye a nőknek a mai világban ugyanúgy helyt kell állni, dolgozni kell, ezért ez mégis egy ilyen férfiasabb, férfiorientáltabb világ szerintem, ugye a munkavilága meg főleg. És azért így tényleg a munkában, vagy akár otthon is a teljesítmény az így rányomja szerintem a nőiségre a bélyegét, igen, hogy... Tehát jó, hogyha ilyen női körökbe járunk, és ott meg tudjuk tényleg élni szabadon, akár nem csak a beszélgetésekben, hanem mozgásban is azt, hogy mi nők vagyunk, flexibilisek, rugalmasak.
0: Bátorítóan hat ez a hölgyekre? A közösség?
3: Igen, meg felszabadító is, igen, és szerintem nagy segítség, igen. Ez az összetartás, vagy hogy így tudjuk egymásban ébreszteni még inkább ezeket az erőket, vagy segíteni egymást. És ez jó, hogyha nem csak mondom szavakkal, hanem akár mozdulatokkal is, tehát ugye a jógán belül, vagy a tánc. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mert ezek úgy alapjáraton ugye nincsenek jelen a munka világában.
0: Kimondtad a lényeget, a segítés, meg a segítség szót. Tulajdonképpen a masszázsal is segítesz.
3: Igen.
0: Ott nem csak abszolút. A hölgyeken, a férfiakon is, de hát ahhoz is kell tudatosság, ugye, hogy mi masszőrhöz forduljunk.
3: Igen, ez egyelőre szerintem az élmény kategóriába tartozik, nem annyira abba a kategóriába, hogy most akkor ez számomra tényleg egy akár gyógyító, nem jó ez a szó, gyógyító hatással van, de mégis, hogyha a testünket relaxáljuk, vagy tehát tényleg átmasszírozza valaki, vagy egy nagyon finom aromaterápiás, hogy én aromaterápiával is foglalkozom, illatokkal. Tehát ez még inkább segít abban, hogy kikapcsoljunk, hát ugye nagyon sokat használjuk a fejünket, főleg a férfiak szerintem.
0: Túl a gyanú minden.
3: Igen, igen. Úgyhogy ez tényleg egy, amellett, hogy élmény azért nagyon jó hatással van igen a testre is, tehát ez fontos szerintem, hogy így ezt az emberek valahogy így tudatosítsák, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy élmény, hogy most akkor vagy elmegyek, vagy nem, vagy beiktatom, vagy nem, hanem ennek úgymond a rendszeressége tényleg nagyon jó hatással van.
0: Én úgy kezelem ezt az egészet, mintha, mit tudom, a körzeti orvos, ugye, hogy ez legyen már felírva a receptre. Nincs felírva persze, erre költeni kell, de hát saját magadra költesz.
3: Igen.
0: Arra, hogy túléld a hétköznapokat.
3: Szerintem a stresszolás az nagyon fontos. Hát a legtöbb betegségnek azért leginkább a stressz a
0: És egyértelműen a masszázsnak stresszoldó hatása van?
3: Mindenképpen. Hát attól függ mondjuk, hogy milyen jellegű masszázsról, arról, igen, tehát de szerintem minden masszázsnak, tehát a sportmasszázsnak is ugyanúgy stresszoldó hatása van, amellett, hogy azért jól át is gyúrjuk ugye a sportolókat. Én mondjuk ezzel nem foglalkozom, de igen.
0: Egyébként neked a kettő kiegészíti egymást, a nő, már maga a jóga, meg a masszázs? Hatással van a kettő egymásra?
3: Nekem fontos volt, hogy ugye az egyikben az érintés van jelen, a másikban meg tényleg az, hogy a mozgás, és hogy ott akkor már a mozdulatokba is belevinni ezt az energiát, úgyhogy az, hogy ez meglegyen, nekem ez fontos volt, igen, mind a kettő fontos az én életemben, az érintés is, meg a mozgás.
0: De ilyenkor neked is van, aki például masszőrként, hogy megmasszíroz?
3: Én, ez nekem nagyon, nagyon kell, igen.
0: Tehát az nem úgy, hogy csak csinálod, és veled meg senki nem foglalkozik.
3: Nem, hát ez jó egyensúlyban tartani, szerintem, igen.
0: És a jógában találsz mindig újat? új útra valót, új kihívást, mit tudom én.
3: Igen, ennek már azért elég érdekes...
0: Praktikát.
3: Igen, elég érdekes változatai is már megjelentek így, főleg ugye külföldről jönnek ezek a vonalak. Úgyhogy igen, nagyon sok inspiráló oktatót látok én is, és van ebben mindig valami új, igen, kreatív.
0: Pont azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy nyilván az ember megtanul egy módszert, most akármelyik területedet nézzük, de hogy ezt mindig lehet fejleszteni. Te beleviheted ebbe a saját koreográfiádat? Mennyire lehet ezt saját magadra szabni, a módszert?
3: Mindenképpen. Én szerintem persze megvan így az alap mozdulat, de hogy abba azt valaki egy kicsit inkább ilyen táncosabban csinálja, vagy hogy tényleg, hogy hol a fókusz, melyik testrészen is, hogy az hogy jeleníti, vagy hogy mozunk abba bele, az lehet igen különböző. Tehát, hogy és nagyon egyedi is.
0: De vagy nem kell akkor nagyon szigorúan követni?
3: Nem,
0: a berögződött szabályrendszert?
3: Nem, az alapja az, uh-huh. De maguk a mozdulatok azok lehetnek egészen kreatívak. Tehát azért ezeket lehet látni, meg ugye flow yoga, már mindenféle ilyen irányzat, meg egy kicsit ez a hát ez az erotikus jóga is már így megjelent.
0: Olyan is
3: külföldről, igen, inkább az még így külföldről van. És én például mondjuk kicsit ebbe az irányba
0: viszed?
3: Szeretem, igen, hogyha aha. Így...
0: Jó, hogy a tánc is azért van?
3: Igen, tehát hogy ez a finom női energia, ez inkább ebben a kicsit erotikusabb mozgásban jön elő. Uh-huh. De a jó, klasszikus jóga az alapja, igen.
0: Na, de a finom mozgás, ami egy picit erotikus irányban megy, ez nem ördögtől való. Tehát ne. Az a hétköznapokat színesíti.
3: Mindenki.
0: Meg a nőiességet, hát a nőiséget azt emeli.
3: Igen, igen, igen. Meg hát, mint mondtam, ugye az intimitásra is hatással van a párkapcsolatban.
0: Egyébként kapsz visszajelzéseket? Hogy ez tényleg emeli minőségében a párkapcsolatot, az intimitás, mindent, ami a hétköznapokhoz hozzátartozik?
3: Igen, természetesen. Meg hát, hogy oldódik benne minden nő. Tehát a saját önértékelése, vagy az, hogy egyáltalán bátran belemenjen ezekbe a mozdulatokba, vagy a kreativitását is tudja.
0: Ez
3: ugye?
0: Egyértelműen az önbecsülést is növeli?
3: Igen.
0: Na, örülök neki, mert ugye itt mindig próbáljuk esténként a vendégeimmel megfejteni, hogy mi az, ami igazán hatékony lehet. Ugye az önfejlesztő ipar az tulajdonképpen szárnyal Magyarországon, mert csak azt nem próbáltuk ki, amit nem akartunk szerintem. Annyi módszer van. De mindig nagy kérdés, hogy melyik a leghatékonyabb. Mindenkinek más hatékony?
3: Szerintem mindenkinek más, ez azért egy fontos, igen, hogy az embernek legyen egy önismerete, hogy de én azért holisztikusan szemlélem ezt, tehát, hogy nem csak test, elme és akkor ez a kettő, meg még a szellemi, tehát a gondolatiség, hanem azért jó, hogyha ez a három így egybe tud lenni. De mindenkinek van szerintem egy orientáltsága, tehát valaki inkább szellemibb, valakinek a mozgás által jön ki jobban, az, hogy oldódnak benne dolgok, vagy a helyére kerülnek dolgok, tehát így értem ezt. Uh-huh. De igen.
0: Neked ezek egyértelműen segít? Nem tudom, hogy voltak-e útkereső időszakaid?
3: Persze.
0: Voltak, oké. Okay. De hogy te ebbe találtad meg egyébként, ami neked
3: igen,
0: kellett?
3: Én azt csinálom, ami nekem volt jó, igen.
0: És vannak olyanok, hogy megpróbálják, de azt mondják, hogy nekik ez nem az az út, amit keresnek?
3: Persze vannak ilyenek. Én is mondtam egy pár útra azt, hogy igen, ez jó, de hogy ez nem az enyém, ebben én nem érzem azt, hogy ki tudnék teljesedni. Uh-huh. Tehát igazából ez a lényege, hogy kiteljesedjünk benne, hogy rátaláljunk a saját utunkra, a saját lényünkre, hogy az kivirágozzon, mint nő, és akkor onnantól kezdve már akár önállóan is tudja csinálni ezt az ember, tehát hogy de persze közösségben még jobb, meg együtt.
0: Hát pont ez a lényeg, hogy közösséget építesz.
3: Igen, igen,
0: egyébként.
3: Igen.
0: De te szájhagyomány útján terjedsz, így mennek hozzád, vagy inkább a közösségi oldalakon? Ról?
3: Hát most még többnyire így a közösségi, és akkor persze, aki már volt, vagy vannak ajánlások is, igen.
0: Hol vagy megtalálható? Ez most az a lélektani pont, hogy elmondhatod a webes elérhetőséget, mindent.
3: Ja, igen. Hát van amúgy egy oldalam, ugye ez renaissance.hu. Ennek ezért ez a neve, mert nem csak a nevemből, tehát hogy Reni, Renátából jön, hanem ahogy visszatérni az eszenciánkhoz, ezért Renaissance. És hát ugye a Facebookon meg Instán ugyanúgy én is ott vagyok.
0: Csak be kell ütni a nevedet, Ónodi Renáta, és igen, már előugrik. Igen. Egyébként hol tartod az oktatásokat?
3: Ezek most egy kicsit ugye így nyáron azért nem annyira mennek, de jóga stúdióban vannak a női jogák.
0: De így Budapesten?
3: Budapesten. Ja, igen, én többnyire Budapesten tevékenykedem egyelőre, igen.
0: Ahogy a masszázs is itt van?
3: Igen,
0: a
3: igen.
0: Városban.
3: Igen,
0: melyik igen. kerületben vagy?
3: Én a hatodikban vagyok.
0: Aha, bent a városban kell.
3: Bent a városban.
0: Téged keresni. Jó, hát legalább ott vagy.
3: Közepén.
0: Könnyen el lehet érni. Mit tapasztalsz, ha már stresszet említettünk, főleg a masszázs részénél, hogy nagyon áthatja minden napjaikat azoknak, akik hozzád fordulnak? Te tele vagyunk stresszel?
3: Ja, nagyon. Szerintem igen, sajnos. Sajnos most én úgy látom, hogy nem annyira jó a helyzet.
0: És ilyenkor ez hogy van, hogy neked egyfajta pszichológusnak is kell lenned meghallgatni őket?
3: Nem minden vendégem beszél, de azért így a legtöbbje igen. És akkor szoktunk persze így beszélgetni is közben. Hát azért a masszázsnak pont ugye mondjuk az lenne a lényeg, hogy lecsendesedjünk, meg pihenjünk.
0: Be is alszanak néhányan?
3: Hát van, aki meg bealszik. Tehát én azt
0: és látom, az sem baj?
3: Nem baj, de hogy semmi nem baj. Utána egyébként, ha nem is alszik el a masszázs alatt, utána jól szoktak aludni otthon. Aha. Például akinek mondjuk alvási problémája is van már. Tehát igen, pont ezt akartam mondani, hogy az emberek többsége már nagyon fáradt. Én azt látom, meg stresszes.
0: Tehát a stressz a legnagyobb problémaforrás egyébként? Vagy hát, mik vannak még, itt tudom én, gerincbántalmak, derékfájás, stb. Miben fordulnak hozzá?
3: Hát ugye attól is függ, hogy a masszőr maga mit vállalva, hogy melyik vonalon dolgozik. Én nem vagyok gyógymasszőr. Úgyhogy kifejezetten hozzám ilyen problémával, persze, hogy most fáj a derek, vagy a háta, az jön. Tehát az így
0: jön a stresszel.
3: De nálamunk inkább igen, ugye, mint mondtam, ez az aromaterápiás relaxáló masszázs van, tehát ez egy relaxáló masszázs, nem a gyógymasszázs.
0: És az aroma az hogy kapcsolódik? Tehát nyugtatnak az illatok?
3: Igen, van akinél ez jobban segíti abban, hogy ellazuljon, de ugye az illatok akár emlékeket is fel tudnak hozni, tehát a hölgyek azért nyitottabbak, főleg egy kicsit így spirituálisan is, ők azért elég, van, aki így utazik is vele egy kicsit, hogy így spirituális élménye is. Aha, vagy emlékek följönnek, igen.
0: De ez át tud menni a másik részbe is, mert oké, hogy jönnek a jó emlékek, de mi van, hogyha rossz emlékek jönnek az illattal? Jöhetnek?
3: Akár jöhetnek is, mert hát, mint mondtam, hogy bármi olyan fájdalom, ami már a testben jelentkezik, azért általában annak valami lelki oka is van. Jó, most nem egy derék, vagy hogy meghúzza valaki hátát, vagy a dereket, nem erre gondoltam. Hanem azért, hogyha mondjuk ez be van állva, vagy bármi olyan dolog van, akkor ez már valami hosszabban fennálló dologról van szó. És akkor ez vagy stressz alapú, vagy valami olyan dolog, ami nő még esetleg nem tette túl magát, vagy nem ismerte fel magában, én ezt így szemlélem. És ha arról van szó, és úgy látom, és úgy kommunikál a vendég, akkor ezt én így el szoktam mondani, hogy szerintem mi lehet-e mögött.
0: Nők vagy férfiak járnak inkább masszázsra? Mit tapasztalsz?
3: Hát szerintem ez valószínű, hogy a magától a masszőrtől is függ, azért hozzám többnyire férfiak.
0: Viszont akkor ott a női kör, ugye, a női joga oktatással.
3: Igen, igen. Azt mindenféleképpen szerettem volna, hogy én nőkkel is szeretnék igen így dolgozni.
0: Megvan az egyensúly.
3: Igen.
0: Kik, én akkor ezek szerint látod mind a két oldalt, kik azok, akik panaszkodósabbak? Férfiak vagy a hölgyek?
3: Így nagyon különbséget nem látok, ami nem annyira jó vagy jó, rossz, nem tudom. De talán inkább úgy mondanám, hogy a nők jobban keresik a megoldást. Talán. Szerintem a férfiaknál az van, hogy ők inkább ezt magukban tartják. Nem?
0: Gyakrabban tesznek is a megoldásért? Tehát oké, keresik a hölgyek, de meg is oldják a problémát?
3: Hát keresni mindenképp keresik, hogy aztán, hogy meg is oldódik-e. Igen, hát attól függ, hogy milyen úton, módon keresi, és hogy azt ő aztán az életébe mennyire valósítja is meg. Tehát igen.
0: De ezek mind egyén függők, gondolom.
3: Ez mind egyén függő, igen.
0: És nem ússzuk meg a melót, amit az önmagunkba bele kell tenni, az önmagunk fejlesztésébe.
3: Igen, igen. Valami, tudod, ez a mondás, hogyha nincs időd meditálni, 5 perc, vagy nem tudom, akkor fél órát üljél le. Tehát, hogy pont az, hogy azért, hogy végre megláld a lelki békét, tehát azért kicsit többet kell tenni, mint amit, hogy nincs időm rá, de mégis pont az, hogy rá kell szállni.
0: Jó, akár kereshetnék, vagy lehetnél te aki megoldja helyettük? Tehát néznek így rád? Hogy na majd ő, aki masszírozza belőlem a stresszt.
3: Ja, hát igen, vannak ilyenek, persze, aki úgy gondolja, hogy akkor ezzel le van tudva, a Reni megcsinálta, vagy a masszőröm, vagy a pszichológusom, vagy a nem tudom ki, az így most akkor elmondtam, és jó volt, és az, amelyek is mindent ugyanúgy csinál. Hát az hosszú távon természetesen nem fog működni. Tehát mindig akkor, amikor mondjuk ott van, és mondjuk egy-két napig még az úgy jó, akkor hatással van rá, tehát az úgy jó, de utána ugyanúgy visszakerül abba, amiből jött. Tehát itt jön be az önismeret, vagy tehát az, hogy azért ezért tenni kell, megváltoztatni életmódon.
0: Jó, a tudatosság nélkül nem fog menni, az biztos.
3: Szerintem semmi nem megy tudatosság.
0: Oké, az kell hozzá. Te könnyen megtanultad, vagy hamar? Magadévá tetted a tudatosságot? Éled?
3: Hát, hogy mondjam, ez elég... Akkoriban ez még korainak számított, igen, én elég fiatal koromban ezzel elkezdtem foglalkozni. Nem vagyok most olyan nagyon öreg, de hogy azért igen.
0: De régóta.
3: Igen, régóta.
0: Beletetted a melót.
3: Igen, tehát ez melós, igen.
0: De megéri?
3: Kilépni a megszokásainkból, vagy amit esetleg hozunk családból, vagy bármi, és azt újraírni, vagy átalakítani, megéri. Mm. Tehát azért ezt kell, hogy mondjam, most már tényleg olyan életet élek, ami így jó, és ami így jó lesz.
0: Na, akkor ez legyen a végszó.
3: Jó.
0: Képzeld el, Reni, hogy jó társaságban repül az idő már a végén vagyunk, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Én sok csillogó szempárt kívánok neked, mert akkor nagy baj nem lesz. Akár a masszőri vonalon, akár a női jóga oktatás, mert akkor segítesz mindenkinek, és akkor a te szemed is ugyanúgy fog csillogni.
3: Igen.
0: Mint az övé. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Szépen.
0: Kedves hallgatóink, Onodi Renátát, tehát keressék a mindenféle közösségi oldalon, meg a weboldalát is, hogy a minden pontos, fontos információt ott megtaláljanak. És Renitől most elköszönök, önöktől még nem. Jönnek a legnagyobb slágerek, vagy folytatódnak változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szőke Dánielnek és Ónodi Renátának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány. 51 milliárd forintos program indul az ivóvíz hálózatok felújítására. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnap a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta. 51 milliárd forintos fejlesztési program indul az ivóvízhálózatok felújítására, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A cél a vízveszteség csökkentése, mivel Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett hálózatok miatt. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. Elsőként a négy legkevésbé fejlett régió projektjeit fogadják. A támogatás nem csak rekonstrukciót, hanem korszerű technológiák telepítését is finanszírozza. A tárcavezető szerint a vízhálózatok felújítása kevésbé látványos, mégis évtizedekre meghatározza a települések biztonságos működését és az ivóvízellátás minőségét. Az óbudai gázjár területén megkezdődtek a szennyezés lokalizálására és semlegesítésére irányuló munkálatok, amelyeket az NVM Next végez a vízügyi hatóság közreműködésével. A társaság közölte, hogy a területet elkerítették, hogy megakadályozzák a szennyező anyagok tovább terjedését a Duna felé, és megóvják az élő környezetet. A munkálatok azt követően indultak el, hogy a vízügyi hatóság helyszíni szemlét tartott és jóváhagyta a benyújtott kárelhárítási tervet. A szennyeződést elhatárolták a Dunától, a part szakaszt pedig mind Óbuda, mind a folyó irányából lezárták. A hatósági mérések szerint a szivárgók helyétől 3 méterre már nem mutatható ki szennyező anyag, így a közeli Hajógyári szigeten zajló szigetfesztivál látogatói nincsenek veszélyben. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrfőkapitányság munkáját az idei Sziget Fesztiválon. A rendezvény külső biztosítása során a BRFK együttműködik a polgárőrséggel, a készenléti rendőrséggel, valamint a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával. A belső biztosításban civil ruhás rendőrnyomozók is részt vesznek, és ha szabálysértés bűncselekményt észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket. A BRFK a Dunán is jelen van a teljes fesztivál ideje alatt. Brit kutatók olyan fehérje alapú gélt fejlesztettek, amely laboratóriumi körülmények között képes volt új, a természetes fogzománchoz hasonló ásványi réteget növeszteni sérült fogfelszínen. A Nottinghami Egyetem csapata egy elasztinszerű rekombináns fehérjékből álló LRL mátrixot hozott létre, amely a zománc természetes kialakulásának folyamatait utánozza és elősegíti az ásványi kristályok rendezett növekedését. A kísérletekben akár 10 mikrométer vastag a zománccal szerkezetileg integráló új réteg is kialakult. A klinikai alkalmazáshoz azonban további vizsgálatok szükségesek. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Szeptember 11-én a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért az első atlétikai világdöntőn. A háromnapos esemény egyik arca és nagykövete a 8-szoros olimpiai bajnok sprinter Usain Bolt lesz. Összesen 28 döntőt rendeznek, az összes ügyességi számban, valamint 1500 és 5000 méteren egyből lesznek döntők, míg 800 méteren és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyvari Hárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója.
3: Egy lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud erőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetség gondozásához. És ezt szeretnénk egy tanéven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
2: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Euróveló 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfaltburkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, és az Euróveló 6 Vácon és Szobonát az ország határig vezető útvonalak közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A TARC vezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét, és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvés hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott azt a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarelli kiállítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Bak Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az országgyűlés. A történelmi zászlók parlamenti bevonulása, a himnusz eléneklése és az eskütétel után a parlamenti pulpituson mondott beszédet Bak András, aki megtiszteltetésnek és különleges bizalomnak nevezte megválasztását, a jelölést pedig váratlannak. A felkérésre azért mondott igent, mert szerint ezekben az időkben párbeszédre van szükség az alkotmányosságról és a közös gondolkodásról. Szerinte sok közérték átláthatatlan módon került magán tulajdonban, és számos közügyben rendet kell tenni. A társadalom mélyen megosztott, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, mondta. Bak András hozzátette, hogy a jogállam helyreállításához ellenőrizhető kormányzásra és demokratikus alkotmányos kultúrára van szükség. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a projektek közül 114 TOP plusz EU-s forrásból valósul meg 58,1 milliárd forint értékben, 324 kilométernyi útszakaszt érintve, ami az idei felújítások közel 57%-a. A tárcavezető szerint nincs olyan megye, ahol ne zajlana közúti beruházás. A többi között Pest vármegyében 21, Hevesben 18, Nógrádban 13, Jászlajkun-Szolnokban 11, Komárom-Esztergomban 9, Veszprémben 8, Fejérben pedig 5 projekt szerepel. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ami hosszú távon biztonságosabbá és tartósabbá teszi az úthálózatot. Két hetes kisfiúhoz riasztották a mentőket Pest vármegyében, közölte az országos mentőszolgálat. A szülők altatás után a légzésfigyelő riasztását hallották, a baba pedig nem tért magához, ezért azonnali segítséget hívtak. A mentők perceken belül megérkeztek, ellátták a csecsemőt, aki visszanyerte az eszméletét és a légzése is helyreállt. A Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat koraszülött mentője stabil állapotban kórházba vitte a kicsit. Az édesanyja megható üzenetben mondott köszönetet a gyors és emberséges segítségért. A tartós hőség, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő, nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti városháza. A főkert megerősített létszámmal ellenőrzi a főváros kezelésében lévő parkok faállományát és eltávolítja a felismerhetően veszélyes ágakat. A nyári ágletörés jelenség azonban így sem előzhető meg teljesen, ezért arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Vasárnap zárul a Szépművészeti Múzeum Vazarelli 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap 9 órakor nyit az intézmény, szombaton pedig 19 órakor zár. A művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban megnyílt tárlat, több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be Viktor Vazarelli életművét. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkásságát bemutató kiállítást eddig több mint 50 000-en látták. A jubileumi Vazarelli év szeptember 16-ától az Óbudai Vazarelli Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

0: ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán az ingyenes táncház a szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó banda zenél majd. A Sarjóék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is filmjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneménységeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Németh László, Hajdú Németh Balázs és Gál Tibor, akik ez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítében a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Hucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként fél 11-ig 22:30-ig lesz koncert és táncház ott a szabadban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról nullára csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyvari Hárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója.
3: Egy lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud erőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. Ezt szeretnénk itt a néven keresztül segíteni, és az a lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
2: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Euróveló 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfaltburkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli páros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, és az Euróveló 6 Vácon és Szobonát az országhatárig vezető útvonala közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A TERSZE vezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most...